van, a Gaga veled van. A teljes rádióműsort és a Gagarok, a Gold, a 100% magyar, a Dance és a Disco Classic zenei csatornákat is egy helyen találod. Töltsd le a mobiltelefonodra a Gaga applikációt, vagy kattonj a

0: pedig. Most pedig. Íme egy újabb zenésóra 12 frekvencián.
1: Slágerek és új zenék.
0: Ez a Rádió Gaga.

kocsiban ülve a világon bárhol elérhetőek vagyunk. Töltsd le a Rádió Gaga applikációt, vagy kattanj a radiogaga.ro oldalra, és hallgass minket, mert ha neted van, a Gaga veled van. Slágerek és új zenék. Rádió Gaga.

0: Vidd magaddal bárhová.
1: Rádiógaga.ro.
0: Rádiógaga.ro.
1: Folyamatosan frissülő hírtartalom.
0: Podcastek és online hallgatás. Slágerek és új zenék.
1: Slágerek és új zenék. Rádiógaga. Életünk része.
0: A világon bárhol.

0: Most pedig. Íme egy újabb zenés óra 12 frekvencián.
1: Slágerek és új zenék.
0: Ez a Rádió Gaga.

elcsábít az élet az otthonodtól, de a Rádió Gagát ilyenkor sem kell nélkülözzed. Letöltöd a telódra a Rádió Gaga applikációt, vagy rákattansz a rádiogaga.ro oldalra, és olyan, mintha otthon lennél. Ha neted van, a Gaga veled van.

0: Most pedig. Íme egy újabb zenésóra 12 frekvencián.
1: Slágerek és új zenék.
0: Ez a Rádió Gaga.

szakad, akkor a Rádió Gaga műsora nem szakad. Csak néha. A kezedben és a zsebedben a megoldás. Kattanj a rádiógaga.ro oldalra, vagy töltsd le a Rádió Gaga applikációt a mobilodra. És élvezd műsorainkat a világon mindenhol. De öt zenei csatornán bármelyikét is választhatod. Ha neted van, a Gaga veled van.

0: Rádió Gaga hírek.
1: Október 12-ére halasztotta a bukaresti ítélőtábla Călin Georgescu perét. Idén kiemelkedően sokszor sértették meg, Románia légterét hívta fel a figyelmet Radu Miruca. A következő órákban felhős lesz az égbolt. Köszöntöm Önöket, a hírek következnek, én Szabó Eszter vagyok. Nem mindennapi szabálytalanságot tártak fel a Temes megyei rendőrök egy közúti ellenőrzés során. Egy iskolabusz vezetője alkoholos befolyásoltság alatt ült a volán mögé, miközben a járműben a megengedettnél több gyermek utazott. A 36 éves férfi megpróbált kibújni az ellenőrzés elől, amikor meglátta a járőröket, hirtelen letért a főútról. A rendőrök azonban utána eredtek és rövidesen megállásra kényszerítették. A helyszíni szondáztatás során az alkoholteszt 0,25 mg per liter tiszta alkoholt mutatott ki a szervezetében. A vizsgálat során az is kiderült ugyanakkor, hogy a sofőr a 15 személyes kis buszba 20 gyermeket zsúfolt be. A hatóságok azonnal intézkedtek, a férfi 3676 lejes bírságot kapott, a jogosítványát pedig 90 napra bevonták, mint kiderült. Nem ez volt az első esete. A rendőrségi adatbázis szerint 2020-ban már egyszer eltiltották ittas vezetés miatt. Október 12-ére halasztotta a bukaresti ítélőtábla Călin Georgescu perét, közölte az Ager Press. A volt államfőjelöltet, valamint a Horáciu Potra által vezetett zsoldos csoportot alkotmányos rend elleni cselekményekkel vádolják, és végül azért döntöttek a halasztás mellett, mert a védelem részletes tájékoztatást kért egy állítólagosan bizalmas ügyiratról. Ennek kapcsán pedig azt vizsgálják majd meg, hogy ez tartalmaz-e bizonyos minősített dokumentumokat vagy egészségügyi iratokat. Egyébként, ahogyan arról már korábban tájékoztattunk, Călin Georgescu ellen több ügyben is folyik nyomozás. A vádlott tegnap a tárgyalótermet elhagyva mindhárom ellene folyó büntetőeljárást politikai ügynek nevezte, és ártatlannak vallotta magát, egyúttal köszönetet mondott a támogatásért Georgescu Simionnak és a sajtó képviselőinek. Siegfried Murashan szerint tisztázni kell azt a vádat, amely szerint az Egyesült Államok beavatkozhatott a román politikába Ilie Bolozsán leváltásának idején. A kijelölt miniszterelnök a DGFM-nek nyilatkozva kijelentette, hogy Sorin Grindeanu PSD elnöknek és pártársainak be kellene számolniuk arról a márciusi találkozóról, amelyet az Egyesült Államok görögországi nagykövetével tartottak, mivel a megjelent felvételek komoly aggályokat vetnek fel. Sorin Grindeanu ugyanakkor vasárnap visszautasította a vádakat és összeesküvés elméletnek nevezte azokat. Állítása szerint Ilie Bolozsán bukását nem külső hatalmak, hanem a saját rossz kormányzása okozta. Az AUR szenátusi frakció vezetője Petrisor Peju szintén tagadta, hogy az amerikai nagykövetnek közelett volna a kormány megbuktatásához. Az ügyben jogi lépés is történt. Alexandru Dimitru, uszeres parlamenti képviselő bejelentette, hogy hazaárulás gyanújával feljelentést tett Sorin Grindeanu, Bogdan Iván és Georges Simion ellen. Idén kiemelkedően sokszor sértették meg, Románia légterét hívta fel a figyelmet Radu Miruca védelmi miniszter jelölt. A politikus a parlamenti szakbizottságok előtt számolt be arról, hogy a háború kezdete óta regisztrált 49 légtérsértésből 30 idén történt, nem utolsó sorban pedig 2022-től. Ez idáig Oroszország 148-szor támadta meg Ukrajnát Románia határának közelében, ebből 81-szer idén. Ebben az évben 4 drónt lőttek le a román és szövetséges erők, ugyanakkor mindezekről a Védelmi Minisztérium honlapján folyamatosan kommunikálnak. Egyébként a parlamenti szakbizottságok végül negatívan véleményezték Miruca miniszteri jelölését. A meteorológusok előrejelzése szerint a mai napon nagyjából a tegnapihoz hasonló időjárásra számíthatunk, viszont inkább felhős lesz az égbolt. A hőmérsékleti értékek délután Erdély szerte körülbelül 16 és 22 fok között mozognak majd. A híreket hallották, köszönöm, hogy velem tartottak.
0: A hármas szabály támogatója a Beyond étterem, ahonnan a napi menün túl most már a teljes étlapunkról tud gurmi élményt rendelni a HAM és az Ospitárul alkalmazásokon keresztül. Most pedig.

0: Kedv van is, reggel 7 óra múlt néhány perccel. Kerekedik a kedvünk egy jó kis reggeli műsorhoz itt a Rádió Gagán. Ez itt a hármas szabály. Nem a hétfő, nem fog annyira fájni, de nem is esik annyira jól, mint egy szerda. A lényeg az, hogy jó 4 óra elébe nézünk.
1: Így van, jó reggelt kívánok én is mindenkinek, Nagy Endre és Berecki Szilja mikrofonnál a ma reggelben is, és folytatjuk, ha már a kedvünk kerekedett, akkor a szemünk is kerekedjen, mert jönnek a jó zenék. Szia és a The Greatest, ezzel fogjuk indítani a mai műsort, 0730 54 88 88, itt pedig ti csatlakozhattok hozzánk, és nagyon bízunk benne, hogy meg is tesztek majd.
2: Ez a hármas szabály
3: a maga nemében.

0: Drop Dead.
1: Olivia Rodrigo jó kívánsága, Drop Dead. Hát nem tudom, mit csináltad a pasas Oliviának, de fúj. Csúnya pasas. 7 óra 11, Oliviát megvigasztaltam a magam székely módján. Indul a mai keddi kiadás, azt mondtuk a reggel, hogy kerekedik a kedvünk, és hát jobban fog esni, mint a hétfő, a szerda pedig az még felfele van, még jobb lesz, és így tovább a hétvégéig. Itt vagyunk, és csodálatos 29-e van, ami nagyon fontos
2: így
1: nap.
2: Van.
1: Két szempontból is, hát világtörténelmi szempontból most nem foglalkozzunk. Egyrészt ma úgy virradt a magyar foci, hogy megvan az első pontja a magyar válogatottnak a Nemzetek Ligája idei kiírásában, idei jövő évi kiírásában, és hát úgy néz ki, hogy akkor innen most már csak felfele van, nagyon merem remélni. De azért az optimista hangok nem túl harsányak.
2: De pénteken volt az, hogy mikor innen már csak felfelem, ugye nullapontnál lenne, már nem nagyon lehet menni.
1: Az igaz.
2: Hogy mondjam, tehát, hogy egy ilyen játék után egy Ukrajna, illetve egy Észak-Írország ellen, egy-egy ilyen meccs után, egyelőre nem kecsegtető a magyar foci, maradjunk ennyiben. Hogy most ez a Marco Rossi féle elavulás és lassacskán edzőváltás, csere, új lendület, hozás, stb. Kategória kellene, hogy legyen, vagy éppen megint egy kicsit az akadémia hanyatlik, és azt mondjuk, hogy akkor nincsenek új játékosok, friss játékosok. Persze sok a sérült, persze tudjuk ezeket meg lehet látni, csak hogy egy ekkora nemzeti válogatott, akinek 8 játékos a bajnokok ligájába játszik, 8 játékos a bajnokok ligájába játszik, az nem biztos, hogy megengedheti magának, hogy két sérüléssel, vagy két nagy játékos sérülésével oda kerüljön, hogy valahogy egyetlen egy pontocskát 0-0-val, úgyhogy éppen elkerültünk egy kapufás gólhelyzetet, azt meg lehessen oldani.
1: Azt még hozzáteszem Hulk vigaszként. Így, hát ha nem sokan hallják, akik erre mérgesek lesznek, hogy mindeközben ugye mikor örvend a jó gazda, hogy a szomszéd kecskéje is betegeskedik, mert itt a tő szomszédunkban a román válogatott két mérkőzés után 0 ponttal van, a svédek, a bosnyákok úgy elrendezték, úgyhogy vannak helyzetek és ezek. Nem akarom azt mondani, hogy ez a kár öröm hangja, csak hogy lássátok, hogy nem könnyű senkinek,
2: Így van, így van. De kicsit ezt a szurkolást is az ember jó, hogyha rendbe rakja, és magában is úgy okésan kezeli, mert azért Magyarországon látjuk, hogy ez ilyenkor. Amennyi indulatot tud szülni, öcsém, én nem tudom, hogy lett igazából Magyarország a 10 millió foci szakértőnek az országa, mert hát igazából minden, ami éppen az aktuális, ahhoz értünk mindig. Tehát, hogy ezzel nincsen baj, de hogy tényleg, na most egy picit lejtmenet, ezen túl kell lenni, egy picit kell haragudni, egy kicsit kell örülni neki, hogy legalább megvan az egy pont, stb. Menjünk tovább, ki kell taktikázni, fiúkkal, sör mellett meg kell beszélni, hogy szerintem, hogyha áttesszük, és akkor Szoboszlánynak meg lesz a helye, ez erről szól.
1: Nem, és ilyenkor aztán mindig az van, hogy főleg a mezei szakértők mind azt várnák el, hogy azok, akiken a legtöbb reflektorfény van, mert a legkeményebb bajnokságban, legkeményebb csapatokban játszanak, ők miért? Hát a neki nem vigyel a csapatot. Na, inkább nem menjünk bele ebbe a dologba. Inkább azt mondom, hogy másik szempontból is fontos nap ez a mai 29-e, mert hogy ma még Andy Bócsok írt, fekete-fehér igennem, ugye jó kis Andy Bócs maratonunk zárul fekete-fehér igennem játékban, és persze azért a bögre is játszik az ügyesebbeknek, sőt, ma utolsó játéknapja van, az igaz, vagy hamis játékunknak is, úgyhogy ma délután még gyorsan regisztráljátok, mert itt nagyon sok minden korszakok érnek véget, és erről egy ajtó kinyílik, ott valaki bejön a pince ajtón, ezt jól tudjuk, itt tartják.
2: Így van. Vagy a régi Dacia, ahogy ajtó becsukódik, egy másik kinyílik.
1: Így van.
2: Ugyanaz volt a helyzet.
1: Ez igaz, úgyhogy...
2: 0-30-54-88-88, itt tudtok regisztrálni még mindig. Az igaz vagy hamisra, ne felejtsétek el, mivel utolsó nap ma csak 3-ig lehet, úgyhogy addig küldjétek el a regisztrációkat, illetve a fekete-fehérre is, amikor bejelentkeztek, akkor még játszhattok akár ma reggel is velünk finom Andy Bocsokiért. Tudjátok, az garantált, az ott nem lehet veszíteni. A bögre az, ami talán itt marad vagy megy veletek, de hát az már legyen a legkevesebb baj.
3: Ez a hármas szabály. Mindenről dumálunk.

Mérföldön 12 frekvencián, Kolozsváron, New Yorkban, Szentpéterváron, Budapesten, vagy a Földgolyón bárhol megtalálsz minket. A megoldás rádiógaga.ro vagy Rádió Gaga applikáció, mert ha neted van, a Gaga veled van.

0: Horváth Tamás és a megszakadt című dal, 22 perccel 7 óra után, azaz 8 perccel fél 8 előtt, azaz 38 perccel 9 óra előtt egy órával. Ezt szerettem volna elmondani. Jó reggelt kívánok mindenkinek, hogy ha megnéznétek az órát, akkor tudjátok, hogy ennyi az idő. Marikának is jó reggelt, sziasztok, szép őszi napot kívánok, szeretettel ölellek titeket. Hát ősz az van, legalábbis ideg formájában biztos, illetve Erika is itt van velünk, aki a 11. kerületből ölel minket. Puszi neked is, hajrá, jó munkát.
1: Mielőtt még belemennénk a panaszkodjunk az időjárásra a hagyományos rituális körünkbe, inkább nem, mert gondolj bele, hogy lehetne olyan szeptember vége is, hogy köd van, szotyog az eső, havas eső, citál a szél. Ehhez képest reggel van egy kicsi hűvös, gyönyörű rózsaszín, meg mindenféle bíborban játszó napfelkelte után ragyogó kékig és napsütés. Remélem, hogy nem hazudok, mert nem néztem rá a mai előrejelzésre, de a napokban ez volt. Na, tehát én erre az őszre most a napokban nem panaszkodom. A reggeli
0: hűvös az... Nem panaszolt.
1: Így van.
0: Most ne fogd rám, hogy nem panaszkodtam.
1: Nem.
0: Csak jó, okay. Annyit mondtam, hogy hideg volt ma reggel, de hát ez egy tény. Nem azt mondtam, hogy ez baj. Hát most képzeld el, hogyha mit tudom én elmenni sízni, és azt mondja, hogy hideg van ma reggel, az egy jó hír, nem? Mert azt jelenti, hogy persze. Jó a pálya. Igen. Nem, hogy olvad, 14 fok van a sípályán, az nem jó, az nem jó. Az hideg kell legyen, most ennek ez van, most van az ideje.
1: Így van, örvendjünk neki, Simon is beköszön mindenféle fincsiségekkel, mindenkinek jó reggelt kíván, köszönjük. Gyuri beköszön Degendorfból, a kérdésedre majd az illetékesek válaszolnak, kedves Gyuri, nem spoilerezünk ezzel kapcsolatban, biztos vagyunk benne, hogy minden részlet érkezik majd időben.
0: Így van. 0735488888. Ide várjuk továbbra is az SMS-eket, és nagy-nagy szeretettel fogadjuk őket, úgyhogy ne hagyjatok annék, kérlek szépen.
1: Igen, nem. Szeretném mondani, néztem közben a világnapokat. Képzeld el, ma van, és van ennek évfordulós dolga, és ma van a némafilmek világnapja. Ez valami mostanában nem menő. Egyrészt szerintem két ok miatt ment ki divatból a némafilm, hogy feltalálták a hangrögzítést, ez ugye elvett az egészből.
0: Igen, ez az elég sokat, igen.
1: A másik pedig azért is kevésbé menő most már a némafilm, mert nagyon nehéz jó zongoristát találni hozzá.
0: Mert ugye, azt mondod?
1: Hát én egy ilyen műfajt el tudok képzelni, hogy valaki beül egy japán szintivel és lenyomja a csárdás tempóra valamelyik Chaplin némafilmet, de valahogy nem látom, hogy a feeling ugyanaz lenne. Tehát szintibolyjal némafilmet nézni nem ugyanolyan, no offense senkinek, mint egy igazi régi klavírzongoristával.
0: Valószínűleg igen, pedig a most a felgyorsult világban pont, hogy a némafilmek előtérbe kerüljenek, mert azt lehet kétszeres gyorsításban nézni.
1: Tényleg.
0: Tehát, hogy igazából egy másfél órás filmet meg lehet nézni egy 3-4 óra alatt, úgyhogy nem maradsz le semmiről. Igen. És nem mozva...
1: És van még egy...
0: Nem ez van, nem...
1: Tényleg, nem hallod a gyorsított hangsávot, érted?
0: Pontosan.
1: Van még egy probléma a némafilmmel, hogy ahhoz, hogy megértsd, hogy mi történik, kell tudni olvasni. Lehet ez is gondot jelentene a mai világban, mert ugye időnként megjelennek azok a táblácskák, vagy feltartanak táblát, vagy megjelennek azok a kocka feliratok, és hogyha dupla sebességgel nézed, akkor nem azt kérded a moziban a másiktól így megbököd, hogy mit mondott te? Mit mondott? Nem hallottam. Hanem mit írt? Mit írt?
0: Nem láttam, mit írt, ott hagytam az olvasó szemüvegem. Más a világ, más az igény, más a... Gondold el, a moziban nem azért jársz, hogy... Hát azért is jársz, hogy megnéz nagy minőségben, meg igazából nagy vásznon, de a hangzásért. Ilyen Dolby Atmos, olyan nem tudom, Ultra HD 4K hangzás, olyan szörrán... Így van. Tehát, hogy most már lassacskán a hangokért mész a moziba, hogy itt csipogott meg, onnan jött a repülő, meg ott locsant a víz, meg nem tudom, tehát ezeket azért úgy van szeretjük, mint hogy milyen jó
1: utazás. Mondjuk egyszer, mikor egy kicsi Alien elfutott a hátam mögött, én is azt mondtam, hogy lehet, hogy
0: ugye? Ugye? Hát pedig itt nem is Alien.
1: Vártam, tudtam, hogy megérkezik.
0: Yes!
1: Egyébként volt nagyon vagány nosztalgia vetítés, nem is olyan régen sem, hiszen hogy olyan rendes zongoristával, fekete-fehér, rendesen néma film. Bravo, csodálatos élmény tud lenni. Közben ne felejtjétek, mindjárt fekete-fehér, igen, mert ma még van egy Andy Bose csoki csomagunk. Lássuk, ki fogja elvinni. Regisztráltak, figyeljetek, mert valakinek szól mindjárt a telefonja majd.
2: Ébredj minden hétköznap reggel
3: a Rádió Gagával
2: és nagyszájú műsorvezetőinkkel. Mindenről dumálunk.
3: Ez a hármas szabály.

0: Pony és a Dalf című dal, 4 perccel vagyunk pontosan 7:30 után. Közben jönnek még SMS-ek, azt írják, hogy Rokonac, jó reggelt, nem látom a mérkőzést, mondjuk ezzel az egész Nemzetek Ligájával úgy vagyok, mint a gyümölcslevese, hogy nagyon jól néz ki, szép, de csak úgy távolról nem sok értelmét látom, inkább megyek, főzzek egy jó kávét, mert már felébresztelek. Mi? Félrebeszélek, bocsánat, reggel korán én is látott, semmi baj nincs ezzel. Egyetértek veled, Rokonac. Én is inkább sokkal jobban látnék egy focista szünetet, mint ezt a Nemzetek Ligáját, de legalább nézzünk válogatott meccseket. Nekünk jó, nekik sajnos nem, mert rengeteg sérültem, megy vissza mindenki a klubhoz majd.
1: Na hát kiderül, hogy mi lesz ennek majd a vége, mire lejár az egész hercehurca, még vannak azért körök bőven, sőt, ez még csak az első nagy nekifutás lesz, úgyhogy majd akkor elemezzünk, amikor tényleg kiértünk az erdőből, vagy benne maradtunk. Attól függ, hogy alakul. Zoli azt írja, sziasztok, szép jó reggelt, banán rothasztó, meleg van, írja tehát Zoli. Az. Így is fel lehet fogni. Igen, Gyergyóban már gyűjtik a hullás banánt, mert hogy ennek most van szezonja.
0: Milyen banán?
1: A hullás banán, tehát van a hullás szilva, a hullás alma, ami ugye lehull magától, úgy mondják ennek.
0: Hát én ezt nem hallottam soha.
1: Nem úgy hullás, mint hogy nem...
0: Értem. Hát én ezért lepődtem meg, hogy mi az a hullás banán. Tehát, hogy az a szilva, amelyik magától lehullik, az a hullás banán? Vagy a hullás banán? Hullás szilva?
1: Igen.
0: És az, amit a fá, az van a rázós szilva?
1: Hát igen, vagy
0: Töcsészilva? Töcsészilva?
1: Az már igen, az már a legvégső stádium.
0: Kicsit később. Igen. Jó van, kérem szépen, ezt nem hallottam még. Köszönjük szépen akkor Zolinak, hogy hullás szilvát szednek Gyergyóba. Kedves írja pedig nekünk reggel, hogy boldog szép reggelt, fiatalok, köszönjük. Nagyon szépen kedves, nagyon kedves vagy, köszönjük.
1: Nagyon kedves
0: szépen. Hol maradtunk el ezekkel a napokkal?
1: Ott maradtunk el, hogy a néma filmeknél maradtunk el, és hogy mennyire érdekes lenne néma filmet, és hogy volt erre precedens, vagy ezzel próbálkoztak egyébként. Egyébként, na, valahogy megtalálom a szavakat. Szóval, hogy fel volt ez újítva, és kipróbálták. Így van, mágahangzókat tegyék. Nem. A mágahangzókat tégyek, jó lesz. Szándékosan nem jött, látod?
0: Nem, de hál' Istennek megy annélkül.
1: Így van, amikor nem akarjuk, akkor viszont összejön. És ma van a fordítók, vagy a fordítások világnapja, bár valamikor ez humán erőforrás volt, emberek kellettek ahhoz, hogy egyik nyelvről a másikra fordítsanak, külön szakma volt például a különböző intézményeknél a szinkrontolmács szakmája. Emlékszem, amikor először elvittek látogatóba a European Parliamentbe, Brüsszelbe, és akkor megnéztük, hogy fent külön fülkesor volt a gyűlésteremben, ahol fülhallgatós nénik bácsik ültek, akik nagyon sok nyelvet tudtak azonnal fordítani, és akkor képzeld el, amikor felszólal a finn felszólaló, igen, és nem olyan szoros a finn-ugor-magyar rokonság, hogy értse azt a magyar képviselő, és valaki ezt szépen finn-magyarul el kell magyarázza szinkronban, úgyhogy tulajdonképpen live fordítás történik. Azóta nagyon sokat átvett ebből már a mesterséges intelligencia. Olyan szoftverek vannak, hogy jóformán nem tudom, érdemes-e szinkrontolmácsi szakmából doktorálni, vagy csak jó lesz majd taxisofőrnek.
0: Hú, erős volt, amit mondtál, de igazad van. Tehát abszolút egyetértek veled. Hát ugye, hát még Vásárhelyen is van egyetemi szak, a tolmácsfordító és tolmács szak, úgyhogy ugye, legalábbis tantárgyak, úgyhogy egészen konkrétan nagyon sokan tanulnak. Ilyen szakmán nem tudom, hogy mennyire lesz ez majd később kellendő dolog, vagy mennyire lesz AI funkció már, de ahhoz képest, hogy hol voltunk ezzel mondjuk 5 évvel, most már olyan bluetoothos fülesek vannak, ami konkrétan face-to-face valakivel beszélgetsz és szinkron tolmácsol neked bármilyen nyelvről, bármilyen nyelvre. Úgyhogy sajnos ennek lehet, hogy lesz egy kicsit ilyen beütése. Én azt gondolom, hogy a humán erőforrást azt sohasem szabad elengedni, vagy sohasem szabad háttérbe tenni, mert mindig kell valaki, aki mindig jobb lesz, és mindig oda teszi magát, de sajnos ennek lesz egy ilyen hátulütője.
1: Igen, jó kérdés, hogy melyik az a szituáció, ahol erre még szükség van, mert például mondjuk irodalmi művek fordításánál, nagyon komoly szakmai munkák, vagy egy doktori dolgozat fordításánál, vagy akár mondjuk egy olyan tárgyaláson, ahol két nagyhatalom éppen a világbékét összehozza, vagy nem mindegy, hogy gépi hiba történik, vagy a tolmács fordít félre. Szóval vannak itt még helyzet, akkor lehet, hogy szükség lehet erre a tudásra. Fekete-fehér, igen, nem sokára még egy csomag Endibó csoki valakinek a házatáján meg fog fordulni, úgyhogy érdemes figyelni a telefonokat.
2: Székelyföld velünk ébred.
3: 3. szabály, 7-től 11-ig a Rádió Gagán.

0: down.
1: Sokszor érezted már te is, hogy eljött az ideje egy igazi otthon megteremtésének? Mi is fogékonyak vagyunk a szép házakra. A Rádió Gaga mobil stúdiójával, a Dumadubával október 2-án pénteken egy ilyen helyre, a Székely udvarhelyi Boróka lakópark nyílt napjára hívunk. Délelőtt 10 órától hozd te is a családodat, és a helyszínen részletesen ismerkedj meg az építkezés különböző folyamataival. Kötetlen beszélgetésben a szakemberek válaszolnak a kérdéseidre, miközben bejárhatod a Boróka lakóparkot, megtekintheted a mintaházat, a garást, a pincét, és átérezheted az egész lakópark hangulatát. Lesz ugráló vár, grillsarok, sörcsap, na meg a Rádió Gaga Dumadubája, ahol mikrofon végre kapjuk a Boróka lakópark befektetői, tervezőket, kivitelezőket, szakembereket, partnereket, és megszólaltatjuk a már ott lakókat is a tapasztalataikról. Találkozunk október 2-án Székely udvarhelyen a Boróka lakópark nyílt napján. Gyere! Gyere! Reklám. Dr. Optics.
2: Akkor most doktor vagy optika?
1: Szinte mindkettő.
2: Mesterséges intelligencia támogatott diagnosztikai eszközünk nem csak látásvizsgálatra jó, hanem mint egy orvos, körültekintő szürkehályok és glaukóma szűrést, szárazszem diagnosztikát és retina elemzést végez. Mindemellett innovatív lencsék és a világ vezető szemüvegmárkái közül válogathatsz. Dr. Optics. Grigore Balán utca 52. A Penny szomszédságában.
3: Pizza?
4: Ham!
3: Burger?
4: Ham!
3: Napi menü?
4: Ham!
3: Girosz?
4: Ham!
3: Éhes vagy?
4: Ham! Kattalj rá a kajára!
3: Van egy hely, ahol a természet gyógyít. A sós víz ellazítja a testet, a csend pedig megnyugtatja a lelket. Az Enszána Szováta Spa és Wellness szállodáiban a pihenés valódi feltöltődéssé válik. Gyógyító sós víz, kényeztető kezelések, harmónia kívül és belül. Enszána Szováta, a jólét természetes forrása. Tudj meg többet az enszanahotels.com oldalon.
5: Minőségi bútor. A jó döntés a Kontrasztnál kezdődik. Kanapé, ágyak, egyedi konyhá, teljes lakberendezés, profi kivitelezéssel. Tervezéstől beszerelésig minden egy helyen. Csíkszeredában, Székelyudvarhelyen és Sepsiszentgyörgyön. Kontraszt. Az otthonod legjobb döntése.
6: Érzelem, értelem, érintés, érzékelés, érdem.
7: Érdekes, hogy a mindennapokban igazán fontos dolgaink az érrel kezdődnek. Ez nálunk is így van, a Sepsiszentgyörgyi Endokordisz Klinikánál, ahol a legfejlettebb eszközök segítségével segítünk a vénás betegségeken, non-invazív beavatkozással, helyi utánkövetéssel.
8: Saját érdekedben ne halogasd a viszérbetegséget. Érdemes az Endokordiszhoz és dr. Baki Jákó Lászlóhoz fordulnod. Endokordisz. Szívügyünk az egészséged.
9: Társadalmi célú hirdetés.
10: A drogok és szerencsejátékok függősége okoznak. Válaszd a biztonságot, kérj segítséget.
11: Társadalmi célú hirdetést hallottál.
1: A reklám után ismét lágere.

0: Fekete. Ki nem mond? Fehér. Ki nem mond? Igen. Ezt sem mond. Nem. Ezt sem mond ki. De kimondhatsz minden mást egy percig, és nyerhetsz. Különleges játékhoz különleges ízek járnak. A Fekete-Fehér Igen-Nem játék édes pillanatairól támogatunk az Endívó házi csoki gondoskodik. Endívó. Több mint 25 éve az édes pillanatokért.
1: Indul a Fekete-Fehér Igen-Nem játékunk ma reggelre, yes. És Edre keres egy vagány ellenfelet magának, úgyhogy nézzük, hogy ki az, aki a regisztrációs listáról a telefonunkba került.
2: Így van, nézzük meg, hogy István itt van-e velünk a vonalban, őt hívtuk, ő kéne itt legyen. Szia, szia!
3: Sziasztok, sziasztok!
1: Szavasz István, szavasz, szavasz. Hogy vagy, mit csinálsz ma reggel, hogy értünk el?
3: Jól vagyok, köszönöm. Emlékeltünk fel, mindjárt viszem a gyermeket iskolába.
2: Ó, akkor megvan a reggeli rutin, iskolába indulás. Mekkora kicsike, ha megkérdezhetjük, Isten éltesse?
3: 5 éves, köszönjük szépen.
2: Ó, akkor még a legelején vagyunk az iskolás dolognak.
3: Hát most kezdtük az első osztályt.
2: Az igen.
1: És milyen szereti? Milyen? Hogy érzed magát?
3: Persze.
1: Jó van, akkor még nem játszunk István, ne aggódj már alul.
3: Játszottunk egy kis a fiammal.
1: Itt nálunk a Fekete-Fehéret? Tényleg? Mikor? Most az idén van? Amikor? Te tavasszal? Mikor volt ez?
3: Tavaly volt.
1: Jaj. Már rég volt, akkor itt az ideje egy újabb játéknak. Na figyelj, István, van, Endre lesz az ellenfeled ma reggel, jó? Úgyhogy mindjárt indítjuk a visszaszámlálót, és akkor onnan kezdve egy percig nem szabad kimondani se a feketét, se a fehéret, se az igen, se nem. Ez lenne a fontos, és az, akkor lesz vagány finom csokit.
2: Igen, közben meg
1: igen,
2: van beszélve.
1: Igen, hogyne, hát jó reggelt nekik is.
2: Hogyha a gyerekek mondják ki az igent, a nemet a háttérben, az nem lesz szabásértés. Azt nem fogjuk számba venni.
1: Így van, rám, most csak te játszasz.
2: Jön a visszaszámláló, és egy percig akkor figyeljünk, főleg én vagy te. Jöhet?
3: Jó, rendben.
0: 3, 2, 1, start!
2: Iskola kezdős Istvánék a vonalban, tehát tanítónéni vagy tanítóbácsi van?
3: Tanítónéni.
2: És talál a szó? Jól kiöztök?
3: Elméletileg persze.
2: És gyakorlatilag? Tulajdonképpen?
3: Gyakorlatilag is persze.
2: De akkor szereti a kicsike a tanítónénit, ugye?
3: Persze, hogy igen. Azt a mindenit nap.
1: Jó, én pedig nagyon megfogtad ezt a percét, tudtad, hogy ez egy stabil hely lesz, és innen nem fogsz tudni kimozdulni erre be, persze, hogy igen. Nagyon jó volt. Hát sajnáljuk Isten.
3: Nem sikerült.
2: Hallom, hogy a háttérben a kicsike vigasztal, hogy nincsen olyan nagy probléma. Nem baj, de nyugtasd meg mindenkit István arról, hogy csak azért, mert ez a kis botlás most belement a játékba, attól még a csoki csomag a tied és a család. Mert hogy a mai napon még Endibós csoki csomag volt 100 lejre, ezt viszont gratulálunk, mert hogy elvitted így is, úgy is.
3: Nagyon szépen, köszönöm. Hát azelőtt
1: mi is köszönjük.
3: Kérdezett, nem tévedtem, na de most ez van.
2: Igen, amíg nem voltak érvényben a szabályok, jobban vigyáztál.
1: Igen. Figyelj István, van lehetőség még regisztrálni, majd októberben is, úgyhogy regisztrálj, és hát ha bekerülsz, és akkor majd játszhatunk újra, úgyhogy ezért ne csüggedj, a csoki a tietek, úgyhogy a gyerekek biztos fognak örülni neki, mi pedig köszönjük szépen, hogy itt volt.

0: Én is köszöntöm szépen, egy szép napot kívánok
1: nektek. Sziasztok.
2: Szia István.
3: Gratulálunk az Endivo nyertesének. Minden falat egy kis öröm, egy édes pillanat. Kóstold meg az új ízek varázsát.
4: Ez a hármas szabály. Mindenről dumálunk.

0: Gratulálunk Istvánnak, vagy Endrének, vagy Endre győzött, de István a nyeremény, vagy hogy van ez pontosabban? Na minden, lényeg az, hogy igen, vagy fogyasszák egészséggel a csokit, és bízunk benne, hogy még regisztráltok ti is majd a játékra. Sajnos a csokink elfogytak, de holnaptól még bögrére azért lehet játszani, úgyhogy hajrá!
1: Így van, megy tovább majd szépen a játék közben. Egy új dolgot megint felfedeztünk ebben a játékban. A persze, hogy igen, a kategória még eddig nem játszott, de új állatfajra találtunk el, egy latin nevet adjunk neki. Ne felejtjétek, utolsó napja az igaz vagy hamis játéknak, következő órában már nyereményünk is van, arra is még érdemes regisztrálni. Hírek most 8-kor.
2: A hármas szabály támogatója a Beyond étterem, ahonnan a napi menün túl most már a teljes étlapunkról tud gurmi élményt rendelni a HAM és az Hospitárul alkalmazásokon keresztül. Na akkor most megmutatom, hogy indul a világ első pálinka meghajtású autója. Figyelj! Megy ez! Remélem, ezt te sem hitted el. Ettől még messze vagyunk, de ha már itt tartunk, játszunk egy kicsit a hazugságokkal a Rádió Gagán. Nevezd be igaz vagy hamis játékunkra. Írd meg a Gaga applikációban, SMS-ben, WhatsApp-on a 0730 54 88 88-ra a teljes nevedet, telefonszámot és annak a megyének a nevét, ahol laksz. Amikor téged hív a műsorvezetőnk és határozottan állít valamit autókkal vagy bármilyen hétköznapi dologgal kapcsolatban, neked mindössze azt kell eldönteni, hogy az állítás igaz vagy hamis. Amennyiben helyesen válaszolsz, már is megajándékozunk. A játék kiemelt támogatói:
3: a Granit Bank, Magyarország leggyorsabban növekvő, már Romániában is elérhető digitális bankja, az Arinovis, Arinovis Motors, a döntés egy próbaúttal kezdődik, és a Metalups, a jó választás.
4: Reklám.
5: Áron gazda, már megint mit pakolt a kocsira?
6: Mit? Mindent egy pár ő. Az Agroelektrótól.
7: Keresd az Agroelektró állattartási szakáruházát. Villanypásztorok, fejőgépek, állattartási eszközök, takarmányok, kisállattermékek, növényvédőszerek és állatgyógyszertár. Az Agroelektrónál egy helyen. Hatalmas árukészlet, szakmai tanácsadás, megbízható megoldások. Agroelektró a Sepsiszentgyörgyi vasútállomással szemben. Válasz jól! Agroelektró. Minden gazda boltja.
8: Jaj, csak bár le azt a legyet! Na meg ott egy túnyog is. És mi ez a szimcogás a kamrában?
9: Amikor már az egerek is a spájzban vannak, ne késlekedj! Hívd a 0754 991 407-es telefonszámot, és küldjük a felmentő sereget. A Dezinpro Plus megszabadít a zavaró rovaroktól és a kellemetlen rágcsálóktól. A legkorszerűbb gépekkel vállalunk teljes körű fertőtlenítést magánlakásokban, cégeknél vagy közintézményeknél, de minket hív kéményseprésez is. Dezinpro Plus. Nincs többet kártevő. www.dezinpro.ro.
10: Roncsprogram az Arinovis Motorsnál. Akár 15 000 lejes támogatás, kedvező finanszírozás és új autó. Most mindez egy helyen. Válassz a Suzuki modellek, a Geely Star Rejemái vagy a Geely EX5 közül. Arinovis Motors, Sepsiszentgyörgyön. Roncsprogram. Most érdemes lépni.
11: Ha ajtóra, parkettára vagy fürdőszoba kellékre van szükséged, akkor irány az Indoor szaküzlet. Keresd Kézdivásárhelyen a 8-as udvar tér 2-es szám alatt. Indoor. Nyiss ajtót a minőségre.
12: Te mit csinálsz a Fortem BCA-val? Építkezel? Nyersz! Értékesíted? Nyersz! Ajánlod? Te is nyersz! A Fortem olyan kampányt indított, amely mindenki számára előnyöket kínál. Kivitelezőknek, mestereknek, forgalmazóknak és vásárlóknak egyaránt. Látogass el a fortem.ro/kampány oldalra, és tudd meg, hogyan nyerhetsz! Fortem. Megveszed, ajánlod, nyersz!
13: A Hidrokov Kovászna megyei vízszolgáltató pályázati irodájába mérnököt és közgazdást, a technikai osztályra mérnököt, emellett diszpécsert, automatizálási szakember, vízszerelőt, vízszivárgás keresőt, csőkamerás szakember, valamint téradat specialistát keres. Információk a hidrokov.ro oldalon.
14: Képzeld el! Gőzölgő dézsa, frissítő medence, forró szauna, lazító jacuzzi és teljes nyugalom. Ez nem álom, ez a Bege Resort. Wellness és kulináris élmények, pihenés és feltöltődés egész évben. Bege Resort, ahová jó megérkezni.
15: Ez történt. Rádió Gaga hírek.
16: A Fitness Tribe és a Háromszéki Diáknapok Lépj az osztályodért néven új kihívást indított a 9-12. Osztályosok számára. Csak akkor kapnak bírságot a fuvarozók, ha működik az új útdíjrendszer, ígérte Rádu Miruca ügyvívő közlekedési miniszter. A következő órákban Sepsiszentgyörgyön és környékén körülbelül 10 és 14 fok közötti értékekre számíthatunk. Köszöntöm Önöket, én Szabó Eszter vagyok, a hírek következnek. Október 16-án megkezdődhet a mezőgazdasági támogatások előlegének kifizetése, jelentette ki Táncos Barna ügyvívő miniszter a parlamenti meghallgatásán. Az RMDS politikusa közölte, hogy arra kérte az ÁPIA munkatársait, hogy szeptember végéig fejezzék be a helyszíni ellenőrzéseket, annak érdekében, hogy időben tudják kiutalni a pénzeket. Táncos Barna szerint ugyanakkor nagyon fontos lenne, hogy létrejöjjön egy teljes jogkörű kormány, hiszen ez szükséges a gazdák támogatásához, viszont az RMDS nem támogat olyan kabinetet, amelyet szélsőséges alakulatok tartanak hatalmon. Táncos Barna a mezőgazdasági miniszter alkalmasságát egyébként a szakbizottságok pozitívan ítélték meg, csupán egy elutasító szavazatot kapott, és 16-an tartózkodtak. A Fitness Tribe és a Háromszéki Diáknapok Lépj az osztályodért néven új kihívást indított a 9-12. Osztályosok számára. A cél pedig az, hogy minél több lépést tegyenek meg a résztvevők 35 nap alatt. A lényeg nem az egyéni rekord, hanem a közös osztályátlag, a nyeremény pedig egy osztálykirándulás. Regisztrálni október 9-ig lehet. A kihívás október 19-e és november 22-e között zajlik. A jelentkezés és a részletes szabályzat a Fitness Tribe Facebook oldalán található. Csak akkor kapnak bírságot a fuvarozók, ha működik az új útdíj rendszer, ígérte Rádu Miruca ügyvívő közlekedési miniszter. Október 1-től ugyanis változások lépnek érvénybe téren, bevezetik ugyanis az elektronikus útdíj rendszert, a tollrót. Az úthasználati matricát és az úgynevezett viszonylati jegyet ezentúl ezen a felületen kell majd beszerezni. A tárcavezető ugyanakkor kihangsúlyozta, hogy bár kérték a rendszer bevezetésének halasztását, ugyanis a rendszer még nem működik úgy, ahogyan kellene. A határidő az uniós források miatt már nem tolható tovább, a közúti infrastruktúra kezelő társaságnak pedig 3 éve volt a felkészülése. Miruca leszögezte, hogyha a szoftver az induláskor nem működik megfelelően, nem ír alá bírságolásról szóló rendeletet. Ahogyan arról már korábban tájékoztattunk, ez a rendszer változásokat hozna be az útdíj kiszámítását, illetően ez főként a 3,5 tonnánál nehezebb gépjárművekre vonatkozik, amelyek esetében a díjat a megtett távolság, a jármű tömege, az euró kibocsátási osztálya és az úttípus alapján számítják ki.
4: A magyar labdarúgó válogatott 0-0-ás döntetlent játszott Észak-Írország vendégeként a Nemzetek Ligája B divíziójának második fordulójában. Marco Rossi együttese többet birtokolta a labdát, de kevés komoly helyzetet alakított ki, miközben az északírek több alkalommal is veszélyeztettek, egyszer a kapufát is eltalálták. Hajrában Tóth Alex előtt adódott az egyik legnagyobb magyar lehetőség, lövését azonban a hazaiak kapusa kivédte. Magyarország 2 mérkőzés után 1 ponttal áll, pénteken pedig Georgiát fogadja a Puskás Arénában. A román labdarúgó válogatott hazai pályán 4-2-re kikapott Bosznia-Hercegovinától a B divízió második fordulójában. Adzsi együttese már 20 perc után 2 gólos hátrányban volt, Bürlidzsia és Csiköldeu találataival azonban kétszer is szépíteni tudott. Románia 2 mérkőzés után továbbra is pont nélkül csoportja utolsó helyén áll. A válogatott pénteken Lengyelország vendégeként próbálhat javítani.
16: Az eddigi előrejelzések szerint a következő órákban Sepsiszentgyörgyön és környékén nagyjából 10 és 14 fok közötti értékekre számíthatunk, délután legtöbb 19 fok lesz. Csapadékra nem kell készülni viszont, inkább felhős lesz az égbolt a nap első felében, délutántól pedig egy kicsit felerősödhet a szél, viszont cserébe többet fog sütni a nap. Ezek voltak a hírek, köszönöm, hogy velem tartottak.
17: A hármas szabály támogatója a Beyond étterem, ahonnan a napi menün túl most már a teljes étlapunkról tud gurmi élményt rendelni a HAM és az Ospitárul alkalmazásokon keresztül. Most pedig.

0: 8 óra múlt néhány perccel. Folytatjuk a mai hármas szabályt kedden. Nyereményes óránk van, a Gold Rush Resort Tusnád fürdőről felajánlott egy jó kis belépőt. Ezt majd valaki megnyeri, ehhez regisztrálni kell, és fel kell venni majd a hívásunkat. Mikrofonnál a továbbiakban is Berecki Szili és jó magam Nagy Endre.
1: Így van, jó reggelt kívánunk mindenkinek, így 8 után Margaret Island és a legszebb szavak, ez lesz az óra nyitó dalunk, kérem szépen, úgyhogy magyar vizekre elvezünk, addig is 0-30-54-88-88, ide viszont SMS-eket is írhatok, szóljatok hozzá a mai naphoz, mi várjuk nagy szeretettel. Szóval a Margaret Island, itt a Gagán.
2: Ez a hármas szabály.
3: A maga nemében.

0: Taylor Swift. Ez volt az Opa Lights 11 perce. Lassan 12-ben 8 óra után jó reggelt mindenkinek. Szeptember 29 van, és KEDD. KEDD. Ugye? KEDD.
1: Így van.
0: KEDD. Köszönöm. Marika üzeneteinek üzenetét köszönjük szépen. Rendőrségi ellenőrzése régen irányába Körtőfáján. Köszönjük szépen, drága Marika. Ellenőrizzenek is, és ti vezessetek nagyon óvatosan, papírok legyenek rendben, mindenféle legyen rendben, ne igyatok alkohol, nem szabad, tilos, sőt, kifejezetten utáljuk, úgyhogy hajrá, hajrá, mindenkivel minden oké lesz.
1: Így van, és legyetek óvatosak is a forgalomban, és persze minden hivatalos irat, ahogy mondta Szili is, rendesen érvényes lejárati határidővel ott legyen a kesztyűtartóban, vagy a napellen... Tényleg, kesztyűtartó vagy napellenző?
0: Nem mondom meg.
1: Hát miért?
0: Hát ha véletlen feltűnik a kocsit, akkor... Hát nem, de hát most egy ablakot beütni nem olyan nehéz.
1: Igen, mert hogyha megmondod, akkor megtalálják, ha nem mondod meg, akkor nem találják.
0: Nincs is a kocsiba.
1: Meg. Ja, nincs is a
0: nincs
1: kocsiba.
0: Is a kocsiba.
1: Jó, oké. De amúgy tényleg lehet kétféle típusú sofőr van, nem háromféle típusú sofőr van. Az egyik magánál hordja, és ha elhagyja, mindent elhagyott.
0: Ez igen, ez így van.
1: A másik a napellenzős forgalmi engedélyes, talon, mondom magyarul, hogy értsétek.
0: Igen. És a akinek szembesüt a nap a szemébe, és akkor lehúz, akkor így minden az ölébe húli.
1: Így igen. Van, és akkor van a harmadik típus, ez lennék én. Elmondhatom, hogyha feltörik, úgyis mindegy, hadd vigyék. Szóval van a harmadik típus, aki ott tartja a kesztyűtartóban okay. Minden egyéb lejárt papírral együtt. Tehát akkor ott van, egy egész jó kis gyűjtemény, a rég lejárt útadók, a lejárt biztosítások, stb. És akkor mindig, mikor biztos úr kéri az iratokat, akkor meg kell nézze, hogy végiglapozok legalább 200 oldalnyi A4-es, míg előkerül az érvényes.
0: Igyekszem ennél hardcore-abb lenni, én, nekem is az összes lejárt papírom egyben van. Tehát, hogy én nem veszek ki, csak beteszek mindig újakat.
1: Így van, helyes.
0: És megfogom a paksamétát, és úgy egy az egyben a kezébe nyom. Hát aztán
1: szeretném.
0: Őt fizetik ezért. Úgyhogy megnézi, hogy visszaadja, hogy ez a biztosítás 2014, vagy 2024-ben lejárt, köszönjük. Ott kell legyen, nézze meg, biztos úr, van valami idei is, szerintem.
1: Ja, de én már jártam úgy, hogy amíg turkáltam a papírturkálóban, a kesztyűtartóban, hogy az érvényes, azt hiszem az útadót, vagy valamit kerestem, a másik kettő. A másik kettő megkerült. Itt tartottunk kb. 17,5 percnél. A másik kettő az megkerült, és akkor még kellett volna, talán pont az utadó volt, és mondta, hogy már rég megnéztem a rendszerben egy zadját.
0: De ezt akartam mondani, hogy megvan most a rendszerben, rendszám alapján, vagy alvásszám alapján mindent megkapnak. Mindent. Akkor minek kell még mindig kiadogatni a papírokat egyenként? Miért nincs az, hogy megállítanak rendszerbe, pák, és szólnak, hogy így jártál, meg úgy jártál. Hát nem, de engem is így kaptak egyszer el.
1: Igen,
0: de...
1: figyelj, hogy kaptak el.
0: Hát rendszám alapján.
1: Ja, értem.
0: Egyelőre ennyi. Na, de hogy például, na volt olyan, csak akkor ma ezt a blokkot erre szántuk, akkor mondjuk végig.
1: Igen.
0: Volt olyan, képzeld el, hogy lejárt a biztosításom, mert nem járt le, hanem autót cseréltem, igen, így volt a sztori, autót cseréltem, de mivel még nem volt meg a román rendszámom, mert piros rendszám volt, arra nem lehetett biztosítást kötni, de az egyéves csináltam alvásszám alapján.
1: Igen.
0: És akkor úgy állított meg a rendőr, hogy rendszerben azt úgy tűnt fel neki, hogy nekem nincsen biztosításom, és sajnálom, uram, de hát ennek legszívesen rendszámot szedjem le. Mondom, alig raktam fel, még meleg. Hát hogy szedjem le? És akkor igazából nekem se jutott eszembe, eltelt egy jó idő, amíg így egyszer így hát segítségre, családi segítségre eszembe jutott, hogy hát van alvásszám. És úgy megkapták.
1: Na, látod, milyen egyszerű, hogyha tényleg benne vagy a rendszerben, és a megfelelőképpen keresnek rá. Úgyhogy óvatosan, tehát innen indultunk el, hogy óvatosan az iratok legyenek szépen, dátummal, sorrendben, ja, lejárt, igen. Külön, ami érvényes, az pedig legyen szépen előkészítve a biztos úrnak. Ne kelljen már, mert egyébként az volna ilyenkor, fölösleges volna az Actére la Control Duma. Mert mit mondjon ő is? Jó reggelt kívánc, utána nem találja a szavakat, jön az a kínos hallgatás, mi Shrekkéknél.
0: Hát nem, de úgy állítsa, nem, megállít, lefotóz, azt mondja, hogy jó napot kívánok, hát, hiányzik ez, hogy az. Jó napot 500, de úgy, hogy a csekket gyorsan van elintézzük, hát aztán, ha nem, megint 10 percet késünk valahonnan. 0-30-54-88-88, köszönjetek be hozzánk, jó reggelt!
2: Ez a hármas szabály, minden.

tényleg a barátod. Töltsd le a Rádió Gaga applikációt a telefonodra, vagy kattanj rá a rádiogaga.ro oldalra. Hallgasd műsorainkat, vagy élvezd ízlésednek megfelelően öt zenei csatornánk. A Disco Classic, a Dance, a 100% magyar, a Gold és a Rock kínálatát. Ha neted van, a Gaga veled van.

0: Mennyi jó nő a mai reggeli műsorban ember? Hát ez volt Tate McRae. Hát mi van itt? Ember, el vagyunk kényeztetve. Hát az utolsó ilyen pasis napunkon a zeneszerkesztő azt mondta, hogy fiúk, na, utolsó pasis napotok.
1: Már azt hittem, hogy engem dicsérsz, aztán rájöttem, hogy a playlisted.
0: Melyikkel, mennyi jó nő van? Szeretted volna, hogy benne tartoz?
1: Nem.
0: Megijedtem.
1: Nem, az elég azt drága befektetés.
0: Meg se éri feltétlenül. Levi azt írja nekünk, hogy a persze, hogy igen, vagy hogy mondtad, az a román kumszada.
1: Ja, igen, nyereményjáték, a fekete-fehér még előző órában.
0: Így van. Rékának is jó reggelt, sziasztok, írja nekünk, illetve vihari Spanyolországban van, Méridában, messze lent vagyok, még korom sötét van, teszem oda a kávé, gyertek, kávézünk. Jó reggelt, kívánok neked is, drága vihar.
1: Így van, és mindeközben pedig itt tartunk, hogy még egy nagyon rövid visszautalás a mai napra, mert szeptember 29-e a kávé nemzetközi napja, vagy nagy napja, legalábbis Amerikában, de ne beszéljünk erről sokat ilyen értelemben, mert hogy az egyik legnagyobb amerikai kávézó lánc alapította ezt a napot marketing céllal, szóval tudjátok, és ők úgy gondolták, hogy ennek adnak egy ilyen ünnepnapot, csak akkor mindenki náluk veszi majd a kávét annak idején.
0: Van nálunk ilyen?
1: Persze, hogy van, ugye? Több plázában.
0: Ja, van, hülye vagyok, még a vásárhelyen is van.
1: Még kávésztár is náluk elképzelhető.
0: Hát amúgy lehet, igen.
1: De lényeg a lényeg, hogy a kávét, mint kínálatot, és mint egyáltalán, mint jó kis reggeli energiaitalt sokat kutatják és nézik, és sok fehérköpenyes tudós próbálja azt megnézni, hogy mitől működik így, ahogy működik. Nem fogunk most nagyon sokat a kávéról magáról beszélni, de kiderült egy érdekes dolog. Képzeljétek el, a kávé már azelőtt hat az agyra, hogy egyáltalán innánk belőle. Mert azt hinni, hogy az első korty kávé, hát igen, akkor érzel, akkor hőhatás ér, és akkor kell futni gyorsan, mielőtt holyagosodnál. Nem erről van szó. A kávé illata már olyan agyi funkciókat indít el, ami már egyfajta serkentés, egyfajta hatás a szervezetünkre. Tehát jóformán, mielőtt még kortyolnánk, akkor az illattól már beindul egy változás a testünkben. És nem placebo ez, hanem ténylegesen.
0: Nagyon szeretem én amúgy a kávénak az illatát. Szoktam néha ilyeneket, főleg mikor az otthoni kávéfőzőt ugye megtankolom. Tehát ha elfogynak a babok belőle, akkor beletöltöm, ja. És akkor így beleszagolok a tasakjába. Nagyon-nagyon szeretem. Valamiért az egy olyan igazi, kellemes illat. Sőt, azért járok sokszor, azért hagyom, hogy a feleségem is bemenjen a parfümüzletekbe. Szó nélkül. Mert a parfümüzletekben, a kicsi polcokon, férfiak, hogyha nem jártatok, ilyen mondom, vannak ilyen kis edénkék, ami tele van kávéval, ugye, mert állítólag a kávé semlegesíti legjobban az illatokat, meg a szagokat. Úgyhogy ezt javaslom mindenkinek.
1: Így van, tehát bemész a parfümüzletbe, hogy kávét illatozzál. Tehát mehettél volna.
0: Igen, csak az olcsó kávék valamilyen nem jó.
1: Na ez az. Rendes márkás kávét kérünk a parfümériába. Ez az egyik fő tanulság a mai reggelnek. Komoly tanulmányt végeztek, esettanulmányt végeztek arra nézve, hogy hogyan hat az agyunkra a kávé, anélkül, hogy innánk belőle. Mi a recept erre nézve? Hát jöttek a tudósok, vegyünk egy csomó csorró egyetemistát, ugye? Mert ők amúgy is...
0: Persze.
1: Ha tudjuk, az egyetemista, mint állatfaj és a kávé, az egy nagyon összeforrott kapcsolat, és akkor vegyünk egyetemistát, mondjuk azt, hogy kávékutatást, ez biztos jelentkeznek sokan, nem mondjuk meg az apróbetűs részt, hogy nem ihattok belőle. És akkor...
0: Csak szagolhatjátok.
1: Tényleg ezt csinálták. Összeszedtek egy csomó fiatalt, 20-29 év közötti egyetemistákat, és akkor szagoltatták velük, miközben az agyi funkciókat nézték, hogy mégis milyen hatással van ez rájuk. Nézték a hangulatukat, az agyhullámokat, a pulzust, a szív frekvencia variabilitást is. Hú, ezt miért írták bele ebbe a cikkbe? Szóval a lényeg, hogy megnézték, hogy milyen hatással van ránk, ha csak szaglászódunk és nem kortyolászunk.
0: Pontosan. Na mindjárt megnézzük, hogy mik lettek az eredmények. 0-30-54-88-88 leírhatjátok, hogy nektek a kávé illat, mind az illat, most nem a korty, meg nem a hatás, hanem az illat, az mennyire van szerves része az életetekben, úgyhogy addig megtanulok helyesen ragozni is. De jön a józán, azt eljövünk vissza ezzel.
2: Mindenről

0: Purple Disco Machine és a The Magician All My Life. 8 óra 30, azaz fél 9 a kedd délelőttben. Zita ír nekünk még apropó vissza előző rövid témához, hogy az iratok nem voltak nála, egyik rendőrnél nem volt gond, megnézte a rendőrben, a rendőr a rendőrben, a másik rendőr nem tudta megnézni, hanem meg akarta büntetni azért, mert nem volt nála biztosítási ív, csak azért, mert van rendszer, köteles nálunk tartanunk ezeket a dolgokat, csak úgy nagyon röviden azért szólok, van azért itt sofőri kötelesség is a dologban, de közben témát váltottunk, és szimatolunk. Pontosabban azonnal agyalok én, hogy vajon itt most már a kávés kísérletből merre tudunk elkanyarodni más irányba, hiszen higgyetek el, illat van még a világban bőven. De röviden vissza a kísérletre, ugyanis azt kutatták a Showa Pharmaceutical University kutatói, hogy mi történik, amikor valaki egyszerűen csak néhány percig érzi a kávé illatát. És meg is jelent a tanulmányban egy kísérlet eredménye, miszerint ugye behívták, ahogy mondtam korábban, a csóró egyetemistákat, hogy kávés kísérlet van, ezek jöttek, azt hitték ingyen kávé lesz, közben nem kellett kóstolni, csak szaglászódni. Csalódás, de mégis meglettek az eredmények. Azt mondják, hogy a kávé illatával eltöltött 5 perc után már változott a hangulata a fiatalságnak. Csökkent a fáradtság, a feszültség és a szorongás, továbbá a zavartság és a lehangoltság érzése is úgy, hogy kémiailag, tehát a vérkörforgásukba, egyáltalán a testi funkcióba semmi nem kerül bele, semmi más anyag, semmi koffein, csak illatozták a kávét.
1: Igen, viszont azt is mondják, hogy ugye nem nőtt energiaszintjük egyáltalán. Tehát, hogy igazából, bocsánat, ilyen szempontból nem változott semmi, csak ez egyfajta ilyen, csak egy agyi másfajta működés, vagy nem tudom, hogy egészen pontosan ez hogy lehet nevezni. Tehát azt írják, amúgy összegezve, hogy nem felpörgette igazából a résztvevőket, hanem igazából csak megváltoztatta a hangulatát. Úgyhogy abban az esetben, hogy az ember csak azért akar kávét inni, mert mondjuk szomorkás, levert, olyan nincs kedve, délután olyan azt érzed, hogy most hogy tele van mindened mindennel, és a többi, akkor elképzelhető, hogy nem kell meginni még egy kávét, hanem elég csak ilyen 5 percig beleszippantani.
0: Ja, és ez egyébként költséghatékony megoldás is. Gondolj bele.
1: Hogyne.
0: Úgy, ahogy bemész egy üzletbe, és jön mindjárt az asszisztens idegesítő szöveggel, hogy miben segíthetek, és ilyenkor mondod azt, mert csak vársz valakire, például az asszonyra mondod, hogy bocsánat, csak nézelődök, ezt nem szeretik ugye ezt a választ rendszerint. Bemész egy kávéházba, és ha megkérdik, hogy mivel szolgálatok, bocsánat, én csak szaglászódok.
1: Pontosan, ezért mondom, hogy teljesen működőképes ez. Például az agy az EEG mérések során azt írják, hogy egy úgynevezett relaxációs index emelkedését is kimutatták. Ez az alfa, beta vagy téta hullámok arányából származó érték, amelyet az elazultabb állapotok lehetséges jelzőjeként használnak. Ez azonban még nem jelenti azt, hogy bizonyítottan a kávé illat ellazítja az agyat. Most olvasom, remélem ezt halljátok. Bár a változás statisztikailag kimutatható volt, abszolút mértékben nem volt nagy, és egyelőre sem világos, hogy ennek mekkora az élettani jelentősége ebből a szempontból.
0: Mert például azt mondják, hogy a szív, vagy a szívritmus, vagy a vérnyomás egyáltalán nem reagált erre csak az illatstimulusra, ami azt jelenti igazából, hogy fiziológiailag semmi változás nem történt, azaz lélekben történt az átállás, a kávé setup, vagyis, hogy valamilyen szinten az agyunkban is érzelmi szinten történik valami velünk, amikor illatot érzünk, nem pedig testi átváltozás vagy átalakulás történik, ami érdekes, mert azért néhány helyen még vannak illatok a világban. Tehát gondolj bele, hogy amikor szippantasz a jóból egyet egy jó disznóvágás környékén, vagy elmész egy pálinka főzde előtt, vajon azt miért nem kutatták a kedves tudósok önkéntes fiatalsággal, hogy szagolják szépen a cefrét néhány héten keresztül, aztán lássák, hogy milyen téta, béta, alfa hullámok merre alakulnak.
1: Pedig oda nem is kéne toborozni embereket, mert ott vannak, ott csak egyszerűen meg kéne figyelni ezt az egészet.
0: Ott az agyi hullámokat szerintem kereshették.
1: Igen, elég furcsán néznének egy cefre mellett, az EEG-t rákötik a fejedre. Na, de beszélgessünk illatokról, melyek azok az illatok, amelyek mondjuk egy kicsit megmozgatnak titeket, annak ellenére, hogy csak illat, idézőjelben csak illat. 0-7-30-54-88-88, addig is játékunk következik, folytatódik az igaz vagy hamis, aztán pedig folytatjuk majd a témát is.
2: Székelyföld velünk éget.
3: Hármas szabály, 7-től 11-ig, a Rádió Gagán. Hármas

0: Sokszor érezted már te is, hogy eljött az ideje egy igazi otthon megteremtésének? Mi is fogékonyak vagyunk a szép házakra. A Rádió Gaga mobil stúdiójával, a Duma Dubával október 2-án pénteken egy ilyen helyre, a Székely udvarhelyi Boróka lakópark nyílt napjára hívunk. Délelőtt 10 órától hozd te is a családodat, és a helyszínen részletesen ismerkedj meg az építkezés különböző folyamataival. Kötetlen beszélgetésben a szakemberek válaszolnak a kérdéseidre, miközben bejárhatod a Boróka lakóparkot, megtekintheted a mintaházat, a garást, a pincét, és átérezheted az egész lakópark hangulatát. Lesz ugráló vár, grill sarok, sörcsap, na meg a Rádió Gaga Duma Dubája, ahol mikrofon végre kapjuk a Boróka lakópark befektetői, tervezőket, kivitelezőket, szakembereket, partnereket és megszólaltatjuk a már ott lakókat is a tapasztalataikról. Találkozunk október 2-án Székelyudvarhelyen a Boróka lakópark nyílt napján. Gyere! Gyere! Reklám.
1: Drágám, szerinted mennyi idő alatt rakom le ezt a térkövet?
2: Ha a polcra gondolok, amit háromszor raktál fel, inkább hívjuk a profikat.
3: Ne szenvedj otthon! A Hadnagy Viakolor mindent megold. Felmérünk, tervezünk, kivitelezést szervezünk. Látogass el Székelyudvarhelyen a Betlenfalvi útra, a régió legnagyobb térkőbemutató kertjében. Minőség, megbízhatóság, stílus. Hadnagy Viakolor. Hívj minket a 0745 098 641-es telefonszámon, vagy keresd fel a pavazsilé.ro honlapunkat.
2: Most már csak a füvet kell levágni, drágám.
4: Hallottátok? A Hadnagy Viakolor műfüvet is árul.
5: Mitől jó egy terv? Attól, hogy arról szól, akinek készül. Bodor Architecture. A részletekben rejlő minőség titka. Bodor.ro.
6: Kész a 10 órai?
7: Benedek szalámis szendvics, ahogy szereted.
8: Benedekes! Akkor ebből kettőt is kérek.
7: Egyet most, egyet pedig az iskolába.
9: Kezdődjön jól az új tanév. A finom, tartalmas Benedek szendvics kiváló választás az iskolába 10 óraira, vagy akár egy gyors reggelihez. Benedek szalámi, hogy az iskola kezdés is ízesebb legyen.
10: Szúnyoghálók, szélfalak, napernyők. Méretre szabva egyenesen a gyártótól. Brettoni 0722 130 130. Mérni, szerelni, házhoz megyünk, bárhol a megyében.
11: Új autó, álmaid utazása. Jó lenne, ha ezek nem csak tervek lennének. Legyél a Metalux partnere, képviselj prémium kenőanyagokat, és építs értékes kapcsolatokat egy megbízható márkával. További információ a metalux.com oldalon.
12: Minőségi bútor. A jó döntés a Kontrasztnál kezdődik. Kanapé, ágyak, egyedi konyhá, teljes lakberendezés, profi kivitelezéssel. Tervezéstől beszerelésig minden egy helyen. Csíkszeredában, Székelyudvarhelyen és Sepsiszentgyörgyön. Kontraszt. Az otthonod legjobb döntése.
13: Társadalmi célú hirdetés.
14: Az alapvető emberi jogokat és szabadságokat csak a demokráciában garantálják, és ezek az európai értékek alapjai.
13: Társadalmi célú hirdetés. A reklám után
15: ismét láger!

0: Folytatódik az igaz vagy hamis játékunk. Még a mai napon, úgyhogy még vannak vagány nyereményeink, ezt tudod szeretnék adni nektek. Ki lesz a játékos, drága Endre barátom?
1: Az utolsó járatok egyikére még felülhet Tíme, ahogyha minden jól megy, pontosabban a Gold Rush Resort belépőjét nyerheti meg. Egy jó kis válaszsal, igaz vagy hamis kell legyen a döntés egy állítással kapcsolatban. Ehhez az kell, hogy a hívásunkat felvegye és jól teljesítsen.
2: Halló.
1: Halló, Tímeához van szerencsénk. Jó reggel, szia.
2: Igen, jó reggel.
1: A rádió Gagától
0: jó hívunk. Reggelt.
1: Berecki Szili is beköszön, én Nagy Endre vagyok. Igaz vagy hamis játékra regisztráltál, Tíme, a szerencséd lehet ma.
2: Hát, ha lesz.
1: Nem lesz olyan nehéz.
0: Nem engedünk el üres kézzel, ne aggódj, ha már itt vagy. Tíme, mit csinálsz, hogy vagy ma reggel?
2: Köszönöm, épp letettem a gyerkőcöket a slibos munka felé.
0: Jön a munka. Akartam kérdezni, akkor jön egy ilyen kis lazázós délelőtt, de hát akkor ez nem. Nehéz a munka, mivel foglalkozol?
2: Hát szeretem, amit csinálni,
0: úgyhogy
2: nem nehéz.
0: Mi ez, amit szeret? Mi a tárgy?
2: Útépítés.
0: Útépítés?
2: Igen.
0: Út? Wow, és mit csinálsz az útépítésen? Tehát, hogy mit ilyen valami? Te irodás, vagy terepes, vagy milyen munkád van? Ez nagyon menő.
2: Mindkettő.
0: Mind? Mindkettő. Na, vagány. Mit építetek
2: hát
0: most jelenleg?
2: A papírmunka az elmaradhatatlan, úgyhogy
1: mindenki.
0: Az mindenhol. Melyik utat építitek? Hol le? Ezután, ha járunk arra, akkor tudjuk, hogy itt már tudjuk, hogy ki dolgozott.
2: Hát ma itt Sepsiszentgyörgyön a Mező utca többek között.
1: Na, van itt azért rendesen munka.
2: Javítottjuk.
1: Nagyon helyes, köszönjük szépen a munkátokat. Volna itt egy feladvány, egyszerűen egy igaz vagy hamis válaszra várunk tőled, és már is tied lehet az órai nyeremény. Készen állsz?
2: Igen.
0: Na figyelj, hát nem út, hanem vasút konkrétan a lényeg ebben a mondatban, de mondom is, a világ leghosszabb tenger alatti vasút alagútja, a csatorna alagút, azaz az Eurotunnel, az Egyesült Királyság, illetve Franciaország között. Ez igaz vagy hamis?
2: Igaz.
1: Igaz, biza. Vasúti persze, alagútból igen. Ez a leghosszabb, főleg ami a tenger alatti szakaszt illeti. Vannak még ilyen nagyon monumentálisan hosszú alagútak, vasúti alagútak, de tenger alatti alagútból hosszabb nincsen, Tíme. Nagyon jól tudta, de ezt így nagyjából azért gondolom sejtettel. Tehát jó formán szakmáthoz tartozik.
2: Igen.
0: Na jól van, akkor ügyes voltál, gratulálunk. Elméletileg aztán gyakorlatilag oldja meg az, akinek benne van a Fisa posztulóiban. Na figyelj, van egy vagány nyereményed, ugyanis a Tusnád fürdői Rás Resort felajánlásával egy darab ilyen kincskereső élmény jegyet nyertél, úgyhogy a családot majd el lehet tudod vinni, biztos vagyok benne, hogy ez egy nagyon vagány hétvégi program, úgyhogy hajrá, érezzétek jól magatokat.
2: Köszönjük.
0: Mi is köszönjük.
2: Köszönjük,
0: hogy játszottak.
2: Van rá gyerek.
1: Van, akit vinni.
0: Ez van.
1: Meg lesz a kaland. Gyerek van, jegy van, kalandpark van, a kaland is adott. Tehát köszi, Tíme, a szép napod legyen. Gratulálunk még egyszer.
2: Köszönöm én is.
1: Szia.
0: Köszi, szép
2: Sziasztok.
0: Napot.
3: Gratulálunk a Gold Rush Resort családi kalandpark nyertesének. Készüljetek a felejthetetlen kikapcsolódásra. Gold Rush Resort, ahol a természet kincsei életre kelnek.
4: Ez a hármas szabály. Mindenről dumálunk. Hármas!

0: óriási gratulat Timeának, és hát sima aszfaltot kívánunk a munka eredményeként, bármerre is dolgozzanak. Sikerült azért megfejteni ezt az alagutas kérdést. Nagyon jó, hogy majd hogy nem szakmába vágó feladvány volt. Lesz még nyeremény, ne felejtjétek, utolsó játéknap van ma az igaz vagy hamis játékban. Délután 3-ig nyitva a regisztrációs ajtó.
1: Pontosan 0-30-54-88-88 SMS, WhatsApp vagy applikáció, itt küldhetitek el. Mi pedig folytatjuk hamarosan a témánkat, műsorunkat, csak egyelőre most meg kell szakítanunk egy picit a legfrissebb hírekkel, pontban 9-kor utána jövünk.
2: A hármas szabály támogatója a Beyond étterem, ahonnan a napi menün túl most már a teljes étlapunkról tud gurmi élményt rendelni a HAM és az Ospitárul alkalmazásokon keresztül. Mi a Rádió Gagán szeretünk igazat mondani, különösen akkor, ha például autózással, közlekedéssel kapcsolatos témáról van szó, mert ez majdnem mindenkit érdekel. Próbálj ki minket, nevezd be te is a Rádió Gaga igaz vagy hamis játékába. Írd meg a Gaga applikációban, SMS-ben, WhatsApp-on a 0730 54 88 88-ra teljes nevedet, telefonszámod és annak a megyének a nevét, ahol laksz. Amikor téged hív a műsorvezetőnk és határozottan állít valamit, neked mindössze azt kell eldönteni, hogy az állítás igaz vagy hamis. Amennyiben helyesen válaszolsz, már is megajándékozunk a játék kiemelt támogatói.
3: A Granit Bank Magyarország leggyorsabban növekvő, már Romániában is elérhető digitális bankja, az Arinovis, Arinovis Motors. A döntés egy próbaúttal kezdődik, és a Metalups a jó választás.
4: Reklám.
5: Áron gazda, már megint mit pakolt a kocsira?
6: Mit? Mindent egy pár ő. Az Agroelektrótól.
7: Keresd az Agroelektró állattartási szakáruházát. Villanypásztorok, fejűgépek, állattartási eszközök, takarmányok, kisállattermékek, növényvédőszerek és állatgyógyszertár. Az Agroelektrónál egy helyen. Hatalmas árukészlet, szakmai tanácsadás, megbízható megoldások. Agroelektró a Sepsiszentgyörgyi vasútállomással szemben. Válasz jól! Agroelektró. Minden gazda boltja.
8: Képzeld el, hogy a medvetó mellett ébredsz egy elegáns szobában. A Hotel Pacsért a szobát a szívében csak rád vár. Wellness, beltéri medence, szauna és csodás erdélyi, valamint nemzetközi fogások egy helyen. Foglalj most és élvezd a pihenést, amit megérdemelsz. Hotelpacsirta.ro.
9: Egy kis deszka, egy kis léc, a szép házam hamar kész. A Benevúd ki is szállít, nekem ez is sokat számít.
10: Válaszd a Benevúdot, aki kiváló minőségű faanyagok széles skáláját biztosítják. Gerendák, deszkák, tetőlécek, lambériák bőválasztékban. Keresd őket Facebookon vagy a 0746 512 612-es telefonszámon. Benevúd. Robin Exchange valutaváltó a kézdivásárhelyi Kauflandban. Euró, dollár és számos egyéb egzotikus valuta. Gyorsan, sorban állás nélkül. Nyitva tartunk a hét minden napján. Hétfőtől szombatig 8 és 21, vasárnap 9 és 18 óra között. Robin valutaváltó. Számolj velünk!
11: Mitől jó egy terv? Attól, hogy arról szól, akinek készül. Bodor Architecture. A részletekben rejlő minőség titka. Bodor.ro.
12: Válogass Gordon sajt és tejtermékeinkből most árengedménnyel.
13: Várunk a Székelyszentléleki bemutató üzletben és a mobil vásáros autóinknál.
12: Megszokott minőség, nagy kedvezmények. Gordon, hogy az étkezés legyen igazi.
2: Ez történt. Rádió Gaga hírek.
14: Október 12-ére halasztotta a bukaresti ítélőtábla Călin Georgescu perét. Idén kiemelkedően sokszor sértették meg Románia légterét, hívta fel a figyelmet Radu Miruca. A következő órákban felhős lesz az égbolt. Köszöntöm Önöket! A hírek következnek, én Szabó Eszter vagyok. Nem mindennapi szabálytalanságot tártak fel a Temes megyei rendőrök egy közúti ellenőrzés során. Egy iskolabusz vezetője alkoholos befolyásoltság alatt ült a volán mögé, miközben a járműben a megengedettnél több gyermek utazott. A 36 éves férfi megpróbált kibújni az ellenőrzés elől, amikor meglátta a járőröket, hirtelen letért a főútról. A rendőrök azonban utána eredtek és rövidesen megállásra kényszerítették. A helyszíni szondáztatás során az alkoholteszt 0,25 mg per liter tiszta alkoholt mutatott ki a szervezetében. A vizsgálat során az is kiderült ugyanakkor, hogy a sofőr a 15 személyes kis buszba 20 gyermeket zsúfolt be. A hatóságok azonnal intézkedtek, a férfi 3676 lejes bírságot kapott, a jogosítványát pedig 90 napra bevonták, mint kiderült. Nem ez volt az első esete, a rendőrségi adatbázis szerint 2020-ban már egyszer eltiltották ittas vezetés miatt. Október 12-ére halasztotta a bukaresti ítélő tábla Călin Georgescu perét, közölte az Ager Press. A volt államfőjelöltet, valamint a Horáciu Potra által vezetett zsoldos csoportot alkotmányos rend elleni cselekményekkel vádolják, és végül azért döntöttek a halasztás mellett, mert a védelem részletes tájékoztatást kért egy állítólagosan bizalmas ügyiratról. Ennek kapcsán pedig azt vizsgálják majd meg, hogy ez tartalmaz-e bizonyos minősített dokumentumokat vagy egészségügyi iratokat. Egyébként, ahogyan arról már korábban tájékoztattunk, Călin Georgescu ellen több ügyben is folyik nyomozás. A vádlott tegnap a tárgyalótermet elhagyva mindhárom ellene folyó büntető eljárást politikai ügynek nevezte, és ártatlannak vallotta magát, egyúttal köszönetet mondott a támogatásért Georgescu Simionnak és a sajtó képviselőinek. Siegfried Murashan szerint tisztázni kell azt a vádat, amely szerint az Egyesült Államok beavatkozhatott a román politikába Ilie Bolozsán leváltásának idején. A kijelölt miniszterelnök a DGFM-nek nyilatkozva kijelentette, hogy Sorin Grindeanu PSZD elnöknek és pártársainak be kellene számolniuk arról a márciusi találkozóról, amelyet az Egyesült Államok görögországi nagykövetével tartottak, mivel a megjelent felvételek komoly aggályokat vetnek fel. Sorin Grindeanu ugyanakkor vasárnap visszautasította a vádakat és összeesküvés elméletnek nevezte azokat. Állítása szerint Ilie Bolozsán bukását nem külső hatalmak, hanem a saját rossz kormányzása okozta. Az EU-s szenátusi frakció vezetője Patricia Orpeiu szintén tagadta, hogy az amerikai nagykövetnek közelett volna a kormány megbuktatásához. Az ügyben jogi lépés is történt. Alexandru Dimitru, uszeres parlamenti képviselő bejelentette, hogy hazaárulás gyanújával feljelentést tett Sorin Grindeanu, Bogdan Iván és Georges Simion ellen. Idén kiemelkedően sokszor sértették meg Románia légterét, hívta fel a figyelmet Radu Miruca védelmi miniszter jelölt. A politikus a parlamenti szakbizottságok előtt számolt be arról, hogy a háború kezdete óta regisztrált 49 légtérsértésből 30 idén történt, nem utolsó sorban pedig 2022-től. Ez idáig Oroszország 148-szor támadta meg Ukrajnát Románia határának közelében, ebből 81-szer idén. Ebben az évben 4 drónt lőttek le a román és szövetséges erők, ugyanakkor mindezekről a Védelmi Minisztérium honlapján folyamatosan kommunikálnak. Egyébként a parlamenti szakbizottságok végül negatívan véleményezték Miruca miniszteri jelölését. A meteorológusok előrejelzése szerint a mai napon nagyjából a tegnapihoz hasonló időjárásra számíthatunk, viszont inkább felhős lesz az égbolt. A hőmérsékleti értékek délután Erdély szerte körülbelül 16 és 22 fok között mozognak majd. A híreket hallották, köszönöm, hogy velem tartottak.
2: A hármas szabály támogatója a Beyond étterem, ahonnan a napi menün túl most már a teljes étlapunkról tud gurmi élményt rendelni a HAM és az Ospitárul alkalmazásokon keresztül. Most pedig.

0: Jó reggelt, jó napot mindenkinek! 9 óra után folytatjuk a műsorunkat, mert hogy szeptember 29-e van és kedd. Nem csak ezért folytatjuk a műsorunkat, hanem azért is, mert például nyereményünk is van ebben az órában. Ugyanis a hadnagygumi felajánlott egy darab autógumi cserét, kérem szépen, mindjárt itt a szezon, úgyhogy hú, de jó lesz.
1: Mikrofonnál Berecki Szili és Nagy Endre, és azért is folytatjuk a műsorunkat, mert csak 9 óra múlt néhány perccel, tehát még 2 órányi 3-as szabály előttünk van. Jó zenével indítjuk ezt az órát is. Freddy az első szolgálatos, jön a csodák, ébredjetek, vagy maradjatok ébren csodás módon velünk.
2: A 3-as szabály. A maga nem.

0: Bam bam bam baram bam bam. Jamaikán ez volt és Zoltó együttműködése. Hát én megtanultam.
1: Köszönöm,
0: már
1: pont ezt a részt nem értettem, de köszönöm szépen, hogy elmondtad.
0: Igen, ezt tudod, mit jelent? Ez azt jelenti, hogy bam bam param bam bam. Pont azt jelenti, semmi egyebet. 9 óra, 10 perc, Hugo Zoltó voltak együtt itt a Gagán.
2: Huzsel.
0: Huzsel.
2: Huzsel.
0: Huzsel. Très bien, nem menjünk bele a franciába, légy szíves, mert aztán nem szabadul.
1: Én ezt megköszönöm.
0: Ott tartottunk, hogy kávékísérletet tartottak, és megfejtették, hogy már az illata is jó valamire. Sok mindenre nem, de valamire az illata is jó, és hát innen fogunk majd egy kicsit kanyarodni arra fel, hogy mi egyébnek tud még az illata akár valamire jó lenni. Nem akarunk betévedni a Vizsli gyárba. Lényeg a lényeg, hogy csak szagoltattak egyetemistákkal kávét, és már megmozdult az agyuk.
1: Így van. Az írja, adta nekünk frissen örült kávé illata. Az első reggeli kávé elfogyasztása meg már más dolgokat mozgat meg. Pontosan, ez fontos, hogy, hogy tudjuk, igen. A fantáziát, meg ezt azt, meg hát a belső, a belügyminisztérium is összegyűl egy kicsit, na hát ezt erre értette. Bogica közül azt írja, sziasztok, a kávé illat az nagyon jó, addig a percig, amíg nem derül ki, hogy nem ihatsz belőle. Hát most gondoljatok bele, én ütni tudnék érte, írja valaki, írja Bogica pontosan. De hogyha megvan már az első kávé, de úgy érzed, hogy még szükséged van valamire, akkor simán az illattal meg lehet lenni ezek szerint. Ezt le fogom tesztelni, ezt ki fogom próbálni.
0: Igen, de ott igaza van a hallgatónak, hogy ennél a kísérletnél arra kíváncsi lennék, hogy milyen biztonság intézkedéseket foganatosítottak azért, hogy ne legyen baj belőle, mert oda hívtak egyetemistákat kávézni, aztán azt mondták, csak szagolás lesz. Itt azért bodyguardok kellettek meg securitysek szerintem, mielőtt még elszabadult volna a pokol.
1: Nagy valószínűséggel, igen. Neked melyik az az illat, Endre, ami úgy odaüt?
0: A lángos illat. A lángos illat.
1: A lángos illat.
0: De tudod miért? Mert most túl vagyunk egy ilyen lángosos, kürtös, kalácsos fesztiválon itt Szentgyörgyön. Ja. Lehet, hogy most a friss emlékek beszélnek belőlem igazából. De vannak ezek a, vagy a, elmész egy ilyen péksüteményes, nyitva van a kis péksüteményes ablakka, és akkor nem is kell cégér, nem kell semmi, hanem aki elmegy előtte, az egyből az az olajban, vagy kemencében sült finom pék, tészta, esetleg egy kis cukormáz rá van olvadva. Szóval az egy olyan kombináció, ami szerintem halálos.
1: Messze menően nekem is a pékség. Nekem most így kimentem egy kis perecér a szünetben, és akkor elmentem egy másfajta pékség előtt, ahol sokkal intenzívebbek az illatok, így, és akkor így egyből bevillant, hogy jó, én ezt fogom mondani. Nekem a pékség, abszolút. Tehát, hogy mikor bemész a reggeli pékségbe, és a reggeli friske, a kenyér illat, nem tudom, nekem ez egy nagy zsánerem. Lehet, hogy egyszer, hogy ez a rádiós karrier véget ér, akkor lehet egyszer egy pékségben kell dolgozni, csak nem tudok felkelni reggel normálisan korán még ennyi idő után se, úgyhogy nem tudom, hogy pékségben mit tudnék kezdeni. Az éjjel 3 órás kezdése.
0: De nem mondta senki, hogy te kell forgasd a tésztát, meg te kell a pereceket görbítsed manuálisan. Te
1: volna... Akkor mégis mit csinálják?
0: Én javaslok neked egy szakmát, egy munkát, egy pékségnél. Lehet ez ilyen részidős is, tehát délutáni órákban is lehet. Például lehetnél te a pékségben, vagy a perecesnél, lehetnél az illatfelelős. Azért nézd be, hogy...
1: Hogy?
0: Kettő cimmantasz, és megmondod, hogy szerintem egy kicsit még többet kellene dolgozunk, az édes pékstemények illata, az nincs benne a keverékben rendesen, úgy érzem a sós felett oródott el ez az árnyalat, és ez nem vonza a klienseket eléggé.
1: 2026-ban az egyik világválságunk kellős közepén, vagy nem tudom, elején, végén, nem tudjuk, hogy hol vagyunk jelenleg, pont egy ilyen fajta szakmára van még szükség a világban, aki azért szerzi meg a minimálbér kétszeresét, hogy bemenjen és azt mondja, hogy
0: na várj.
1: Az illat nem a legjobb.
0: Nem mondta senki, hogy 1000 eurót fogsz keresni ezzel.
1: Hát valami be kell élni.
0: Ja, a te eurodat megfizetni.
1: Ez az, ezt a választékosságot, vagy jobb, na mindegy. A 0730 54 88 88, írjátok le a kedvenc illatokat, melyek azok, amik úgy másképp hatnak rátok.
3: Ez a hármas szabály. Mindenről dumálunk.

0: Watermelon Sugar. Watermelon Sugar érnek itt nekünk Harry Styles 922, és illatokról van szó méghozzá azért, mert egy kísérlettől indultunk, hogy tesztelték, ha csak a kávé illatot szimatoltatnak tesztalanyokkal, az valamilyen dolgot beindít-e az emberben, és igen, az agyi funkciók, a különböző agyhullámokat mérték, és már az illat érzete is elindít dolgokat fejben igazából, és hát így gondolatban, inkább testben, testi funkciókban, mondjuk vérnyomásban vagy szívműködésben nincsen semmilyen hatása ránk, de a lelki állapotra már tényleg hatással tud lenni, és tényleg vannak olyan illatok, amelyek egyébként akár meg is tudnak nyugtatni. Van egy olyan tipikus illat, jönnek az üzenetek, mindjárt ígérem, mindenkivel foglalkozunk, csak vélek, hogy elfelejtem. Na, szóval van egy...
1: Oké, Endre, csináld, hát hadd szó, jó?
0: Összevesztem magammal, mint a tegnapi fekete-fehér, igen, nem játékosunk, aki végül így oldotta meg, hogy elveszítse a játékot vissza. Van egy tipikus illat, nem tudom neked, megvan ez. Vannak ezek az ilyen keleti bazár indiai cuccboltok.
1: Igen.
0: Ahol ilyen mindenféle színes vagy batikolt vászonruhák vannak, meg különböző ilyen illatpálcikák, vagy füstölgőpálcikák, meg stb. Meg ilyen illóolajok. Mikor bemész egy ilyen helyre, teljesen mindegy, hogy Kolozsváron vagy, Budapesten vagy, vagy éppen Tanzániában vagy, belépsz egy ilyen indiai típusú, keleti típusú ilyen boltba, és mindenhol egyformán ugyanaz az illat van. Én nem tudom, hogy mitől és hogy csinálják.
1: Igen, ezek jó kérdések, hogy úgy alakulnak ki ezek az illatok. Nekem tudod még mi van ilyen? A turkáló illat, ami illat? Szagillat. Ez, nem, akkor nem jó mondom, nem turkáló, hanem tudod mi? Te is éltél vásárhelyen elég sokat, akik voltak vásárhelyen, tudják. Biztos vagyok benne, hogy más városban is van, én még máshol nem találkoztam ezzel. Az orosz piacos ruhás üzleteknek az illata.
0: Az más. Sem biztos, hogy illat, mert ott azért egy kicsikét ilyen kőolaj maradékból fröccsentett gumicsizma keveredik a patkószeggel, és esetleg mellette fel van akasztva még egy taricska kerék is. Illatról igen, beszélsz,
1: de,
0: ugye?
1: De az összes bódé ugyanolyan illatú. Uh-huh. Az összes. Ha csak farmereket árulnak, ha taricska kereket, az összes ugyanaz. Nem tudom, jó persze, hogyha ilyen valami olajos szerszámokat, akkor kicsit másabb. De van ennek is egy ilyen jellegzetes illata, szaga, amit ugye az ember megérez, akkor egyből tudja, hogy hol van.
0: Azon gondolkozom, hogy akik ott dolgoznak, és napi akár 10-12 órában a bódéban vannak, hazaviszik ezt az illatot magukkal? Vagy ehhez hozzászoknak? Mert ha például valaki mondjuk állatok között dolgozik, és istállóban dolgozik, vagy valakinek olyan munkahelye van, hogy mondjuk a kávépörköldében dolgozik, ő a szerencsésebb elképzelhető, azt úgy lehet, hogy hazavisz. Lehet, mi is stúdió illatot viszünk haza?
1: Amúgy igen, amúgy lehet simán igen. Hát régebben még itt a régi vásárhelyi stúdió volt, ami ilyen, hát én hogy is mondjam, mire hasonlított, egy ilyen régi rocker sarokra, tudod, aminek meg volt, mindenféle kütyű benne volt. Akkor például otthon Kinga sokszor elmondta ezt, hogy ilyen milyen rádiós illatod van, vagy szagod, vagy mit tudom, emlékszem, hogy mondta, szerintem illatot mondott.
0: Reméljük.
1: Na, de például, amikor a gyerkőc jár oviba, akkor sokszor érzem az ovinak az illatát rajta, mert hogy ugye édesanyám is ugyanabban az óvodában, az ő ruháján is többször éreztem, és akkor így most már a gyerek ruháján is érzem, és akkor ez ilyen vannak ilyen vagány érzelmi dolgok, így, amit így összehozasz.
0: És nézd meg, hogy valamilyen szinten egy helyzetet, vagy egy teljes emléket előhozat. Már megírta Marcel Proust francia író az eltűnt idők nyomában, hogy ott szépen le van írva az, hogy egy teasütemény egy teasütemény és egy tea illata vagy kombinációja egy egész jelenetet hoz elő a múltból. Tehát, és ez tényleg így van, azt írja nekünk Zsolt, baba illat, az úgy eszébe juttatja az embernek, amikor a saját gyereke is még karon ülő kisbaba volt. És ezzel minden szülő így van szerintem. Főleg, hogyha elmész baba látogatóba, ez az első érzés, tényleg, most így hirtelen mindenre emlékszem.
1: Pontosan. Na, még ilyeneket írhatok, hogyha szeretnétek. 0-30-54-88. 88. Tiesto és a Fastboy következik. All My Life itt a Gagán. Úgyhogy ezzel folytatjuk, addig írhatok SMS bátran.
2: Mindenről dumálunk.

0: Sziasztó és a serénylegény, az agy Fastboy, All My Life, 9:28, 9:30 másodperceken belül a kedd délelőttben, és illatokkal foglalkozunk, egy kávés kísérlettől indultunk el, amikor is csak illatoztatták, szagoltatták a kávét, és már az hatással volt a páciensekre, a szírja itt nekünk hűséges hallgatónk, hogy a kávé illata az első dolog, ami fel tudja igazán ébreszteni az alvó, vagy még szendergő embert, nem vicc, a töltött káposzta, vagy a fokhagymás fasírt, netán a friss kenyér sem hanyagolható, de ezektől simán tovább alszik az ember, még akkor is, ha csak úgy terjengenek a levegőben, de a kávé illata, na az ki tud cibálni az ágyból olyan szinten, hogy sprintelve futsz ki a konyhába, mert tudod, hogy már csak egy adag volt, az asszony épp lefőzte magának. Teszi még hozzá. Igen, amikor kávé illatra ébresz, de már nincs kávé. Az azért sokkoló tud lenni.
1: Sokkoló tud lenni. Szerintem azért járunk kávézókba mi emberek, és nem otthon iszunk meg a kávét, mert a kávézónak van egy kávé illata. Ugye egy ilyen kávézó illata. És szerintem ez sokkal-sokkal intenzívebb, erősebb, talán ezért is esik jobban a kávé a kávézóban. Mi van abban az esetben, ha bemész a kávézóba, és mondjuk a melletted levő asztalnál leül, nem tudom, két ember, és megérzel egy olyan parfümöt, ami felhoz egy emléket, ami mondjuk az exednek a parfüme. Hoppá!
0: Tudod, mit csinálsz ilyenkor?
1: Mi lesz itt akkor? Nem.
0: Hallgatsz mélyen.
1: Hát jó, hallgatsz, de attól érzed. Ott ülsz, nem tudod eldönteni, most kávé illat, kávézó, jaj, de jó, reggel 9 van, és milyen jó nekem, és aha, közben folyamatosan érzed, hogy
0: az exen illata, és közben ott ül veled szembe a feleséged, és megkérdi, hogy mi jutott eszedbe, Szili?
1: Igen, mit szimatolsz? Mit szimatolsz?
0: A kávé.
1: Hát de látom, hogy a fejed olyan torsz. Nem a kávé, beszó a kávé. Nem, tehát vannak ilyen élethelyzetek, amit vissza tud hozni emlékeket. Így rögtön pak.
0: Igen, ezért kéne megfegyelmezzük az órunkat, vagy magunkat. Mert mi van, ha reflexből egyből felsohajt az, hogy ó, Júlia. Mert így jutott eszedbe.
1: ez Júlia. Elnézést, hogy kicsoda? Semmi, Júlia, a kávé. Így nevezem a kávé.
0: Júlia néni, a takarító néni a cégnél. Csak úgy hirtelen eszembe jutott, hogy a reggel, mikor bementem munkába, olyan por volt, hogy Júlia néninek szólni kell.
1: Igen, de hát hogy mindig büdös volt, miért érzed ezt? Nem, komolyan, nem igaz, ez csak a takarító néni volt. Nem, tehát, hogy rohadjon meg az órunk, tehát ott, mm-hmm, ahol van. És a másik dolog, amiért rohadjon meg, azért, mert örökké a rossz szagokat,
0: igen,
1: ami a orrfacsaró, az egy napig érzed. Egy napig, érted? Mert bemegy az orrmolekulád, nem, a szagmolekulád az órodba, és ott ül. De mikor jó illatot érzel, akkor utána két perc múlva, csak még egy kicsit kérlek, csak még egy picit, az soha nem marad meg.
0: Igen, ez érdekes, hogy így működünk valamilyen szinten, hogy a rossz szagot hazavisszük magunkkal, de bezzeg a jó kávé illatot, vagy az exünknek a parfüm illatát, azt valahogy elfelejtjük már a harmadik lépésnél. Szelektív orrmemóriánkban illat szempontjából úgy néz ki.
1: Az, igen. Ó, mindegy. Kicsit most felment a cukrom a saját orromra, de ez van.
0: Valaki kérdezi.
1: Jó, oké. Élnek így még emberek? Hát most mit mondják. Azt írja nekünk egy névtelen hallgató, töltött káposzta, mit szóltok? Aha, jöhet. De hogy jön ez itt? Jaj, a szag, az illatért. Hát igen.
0: Az jó kérdés, igen, hogy igen, ezekkel kicsi a hagyományos kajákkal és a hagyományos kaják illatával ugyanezt a kísérletet el lehetne végezni, hogy közben mérjük az agyhullámokat, ahogy csinálták ugye a kávés kísérletben, hogy milyen agyhullámok mozdulnak meg, és milyen alfa, béta, téta, stb. Dolgok zajlanak az ember agyában, mikor tényleg a füstölt csülök felbújjuk a töltelékek közül, páraformájában belengi, uh-huh, szépen az egész. Jaj, nem.
1: A füstölt csülök páraformájában nagyon jó, az biztos, hogy fincsi lehet, a könnyen emészthető, viszont szerintem az másképp mozgat meg agyhullámokat, ott az érzelem, az emlék, a nosztalgia, a szépség, a mindenféle múlt, az jön, az bugyog úgy elő. Na, írjatok még SMS-eket, mi addig mi maradunk ilyen melankolikus változatban, vagy éppen játszunk egyet inkább, mert hogy igaz, hogy hamis játékunk folytatódik mindjárt.
2: Székelyföld velünk ébredt.
3: Hármas szabály. 2-től 11-ig. A Rádió Gagán. Hármas

0: Sokszor érezted már te is, hogy eljött az ideje egy igazi otthon megteremtésének? Mi is fogékonyak vagyunk a szép házakra. A Rádió Gaga mobil stúdiójával, a Duma Dubával október 2-án pénteken egy ilyen helyre, a Székely udvarhelyi Boróka lakópark nyílt napjára hívunk. Délelőtt 10 órától hozd te is a családodat, és a helyszínen részletesen ismerkedj meg az építkezés különböző folyamataival. Kötetlen beszélgetésben a szakemberek válaszolnak a kérdéseidre, miközben bejárhatod a Boróka lakóparkot, megtekintheted a mintaházat, a garást, a pincét, és átérezheted az egész lakópark hangulatát. Lesz ugráló vár, grill sarok, sörcsap, na meg a Rádió Gaga Duma Dubája, ahol mikrofon végre kapjuk a Boróka lakópark befektetői, tervezőket, kivitelezőket, szakembereket, partnereket és megszólaltatjuk a már ott lakókat is a tapasztalataikról. Találkozunk október 2-án Székely udvarhelyen a Boróka lakópark nyílt napján. Gyere! Gyere! Reklám.
1: Van, hogy begurulunk és kiabálunk a gyermekünkkel. Mindenkivel előfordul, de tanulható az elkerülése is. Nőileg.ro. Költözés válás után hol a jogi határ? Nőileg.ro. Nem vagy lusta, nem vagy gyenge, talán csak kiégtél. Nőileg.ro. Fontos témák, hiteles szakemberek szeptemberben is a fejlődni vágyó nőkért. Böngész naponta frissülő tartalmainkat online, vagy keresd a legfrissebb nyomtatott nőileget az újságárusoknál. Nőileg. Az erdélyi nők magazinja.
2: Rubin Exchange valutaváltó a Kézdivásárhelyi Kauflandban. Euró, dollár és számos egyéb egzotikus valuta. Gyorsan, sorban állás nélkül. Nyitva tartunk a hét minden napján. Hétfőtől szombatig 8 és 21, vasárnap 9 és 18 óra között. Rubin valutaváltó. Számolj velünk!
3: Nyikorog. Melegszik. Szenved az autód. Ne hagyd, hogy a kenésen múljon a teljesítmény. Választ a Metalups prémium kenőanyagait és adalékait, hogy járműveid hosszabb élettartammal, megbízható működéssel hálálják meg a gondoskodást. Metalups, a jó választás.
4: A Hidrokov Kovászna megyei vízszolgáltató pályázati irodájába mérnököt és közgazdát, a technikai osztályra mérnököt, emellett diszpécser, automatizálási szakember, vízszerelőt, vízszivágás keresőt, csőkamerás szakember, valamint téradat specialistát keres. Információk a hidrokov.ro oldalon.
5: Ha ajtóra, parkettára vagy fürdőszoba kellékre van szükséged, akkor irány az Indoor szaküzlet. Keresd Kézdivásárhelyen a 8-as udvar tér 2-es szám alatt. Indoor, nyiss ajtót a minőségre!
6: Léc, deszka, gerenda, benevúd a legenda.
7: Minőségi fűrészáru, gyors kiszolgálás és házhoz szállítás.
6: Építkezel, felújítasz, hívd a benevúdot a 0746 512 612.
7: Megtalálsz minket Facebookon is.
8: Társadalmi célú hirdetés.
9: Az étrendkiegészítők nem gyógyítanak és nem helyettesítik az orvos által felírt kezeléseket.
10: Társadalmi célú hirdetést hallottál.
0: A reklám után
11: ismét lágere.

0: Folytatjuk az igaz vagy hamis játékunkat. Még kettő darab nyereményért játszunk. Most egyelőre egyért. Maradjunk ennél, szépen sorba haladunk, hogyha lássuk, ki lesz a játékosunk.
1: Attila lehet a szerencsés, a felveszi ezt

0: tudja adni.
1: Ó, oh, ez van, az vagány. Az vagány dolog, vagány dolog. Ilyen targoncás vagy? Hordozott jobbra vara dolgokat?
0: Igen. Nem, torunk engedélyem nincsen, de így kézi emelővel dolgozok inkább.
1: Targonc engedély nincs, de megoldjuk okosan.
2: Van kézi targonca, maradjunk
1: egyre. Így van. Na figyelj Attila, van egy vagány játékunk, és szeretnénk, hogyha te is nyernél, jó? Úgyhogy annyit kellene csinálni, csak hogy én mondok neked egy mondatot, és akkor el kellene állapítsd, hogy ez igaz vagy hamis. Ennyi, jó?
0: Jó.
1: Na figyelj, egy hibrid autó akkumulátora fékezéskor is képes visszatölteni némi energiát.
0: Ez igaz.
2: Ez tényleg persze, igaz. Ennyit így már van, megtanultunk. Olyan régóta már az úton meg a piacon vannak a villanyautók, hogy már azt szeretném, ha az enyém a dízel is töltődne motorinával, amikor fékezek, de sajnos nem így működik.
1: Sajnos nem. Elektromos autós vagy inkább ez a régi, hagyományos?
0: Régi, nekem Audi A3-oson van, tehát én nem
1: jó kis 2000-es dízel.
0: Vagy hogy mondjam azt, hogy lehet.
1: Igen, nem feltétlenül lesz, ez nem kórhoz kötött stílus.
0: Most az a menő igazából, most ez az elektromos autó.
2: Hát a miénk a nagyon régi dízel is töltődik, az ablakmosó folyadék esővízzel, ha fékezünk maximum, de
0: igen.
2: Nem nagyon jó.
1: Előre folyik, de ne baj, vezettél amúgy már elektromosat, vagy nem is vezettél még?
0: Nem vezettem még, nem volt alkalom, csak ültem benne, de nem vezettem.
1: Na nem baj, majd egyszer eljön annak is az ideje. Na figyelj, igazából Attila, hogyha már autó is, már ennyire autó is, már tudjuk, hogy van egy vagány kis négykarikás kocsikád, akkor szeretnék elmondani neked, hogy a hadnagy gumi felajánlásával egy darab autógumi cserét nyertél most ebben az esetben, úgyhogy bízunk benne, hogy megvan már a téli szett, és akkor fel lehet ezt cserélni most ingyen, jó?
0: Jó, köszönöm.
2: Gratulálunk a nyereményhez, köszi, hogy itt voltál, és akkor óvatosan az utakon vigyázz, hogy mi töltődik fékezéskor. Szép napod legyen, szia Attila.
0: Köszönöm, sziasztok, hello.
1: Szia.
3: Gratulálunk a Hadnagy Gumi által felajánlott gumiabroncsere nyertesének. Hadnagy Gumi és Szerviz, megbízhatóság, szakértelem és biztonság egy helyen. Ha gumi, akkor Hadnagy Gumi.
4: Ébredj minden hétköznap reggel
5: a Rádió Gagával
4: és nagyszájú műsorvezetőinkkel. Mindenről dumál.

0: Gratulálunk Attilának, jó mozgatást kívánunk a raktár, jobbra-balra, egyiket a másik után, úgyhogy hajrá, jó munkát, illetve akkor gratulálunk majd ehhez a nyereményhez. Menjünk tovább, mert még a mai műsorban lesz egy játékunk, úgyhogy ne felejtsétek el az utolsó óra és játékos óra, éppen ezért érdemes regisztrálni még gyorsan.
1: Így van, és ma utolsó játéknap, az igaz vagy hamis játékban lesz még nyeremény délben és délután is, érdemes tehát még délután 3-ig regisztrálni. Addig még sok van, annyira sok, hogy még csak délelőtt 10 lesz, és az is csak mindjárt. Szóval jönnek a hírek 10-kor, egészkor, utána jövünk vissza, még egy óra van a hármas szabályból.
2: A hármas szabály támogatója a Beyond étterem, ahonnan a napi menün túl most már a teljes étlapunkról tud gurmi élményt rendelni a HAM és az Ospitárul alkalmazásokon keresztül. Kevés olyan játék van, ahol a nyerésre legalább 50% esélyed van. A Rádió Gaga igaz vagy hamis játékában most mindenkinek hajszál pontosan ennyi esélye van a nyereményre. Nevezd be te is! Írd meg a Gaga applikációban, SMS-ben, WhatsAppon a 0730 54 88 88-ra a teljes nevedet, telefonszámod és annak a megyének a nevét, ahol laksz. Ne lepődj meg, amikor felhív a műsorvezetőnk és határozottan állít valamit, mert az állítás vagy igaz, vagy hamis. Döntsd el te! És ha jól válaszolsz, már is megajándékozunk. A játék kiemelt támogatói.
3: A Granit Bank Magyarország leggyorsabban növekvő, már Romániában is elérhető digitális bankja, az Arinovis Motors. A döntés egy próbaúttal kezdődik, és a Metalups a jó választás.
2: Reklám. Dr. Optics.
4: Akkor most doktor vagy optika?
2: Szinte mindkettő.
4: Mesterséges intelligencia támogatott diagnosztikai eszközünk nem csak látásvizsgálatra jó, hanem mint egy orvos. Körültekintő szürkehályok és glaukóma szűrést, száraz szemdiagnosztikát és retina elemzést végez. Mindemellett innovatív lencsék és a világ vezető szemüvegmárkái közül válogathatsz. Dr. Optics. Grigore Balán utca 52. A Penny szomszédságában.
5: Tudtad, hogy nincs két egyforma szem a világon?
6: A szemed a lélek tükre, de láttad már igazán közelről? Az Iris Fotónál az iriszedről készítünk lenyűgöző műalkotást, és hidd el, ez lesz a legkülönlegesebb fotó, ami valaha rólad készült.
5: Vedd fel a kapcsolatot a Szent Györgyi Iris Fotó stúdióval a 0736 599 465-ös számon, és már kattan is a kamera.
2: Program az Arinovis Motorsnál. Akár 15 000 lejes támogatás, kedvező finanszírozás és új autó. Most mindez egy helyen. Válassz a Suzuki modellek, a Geely Star Rejemái vagy a Geely EX5 közül. Arinovis Motors, Sepsiszentgyörgyön. Roncs program. Most érdemes lépni.
7: Te mit csinálsz a Fortem BCA-val? Építkezel? Nyersz? Értékesíted? Nyersz? Ajánlod? Te is nyersz! A Fortem olyan kampányt indított, amely mindenki számára előnyöket kínál. Kivitelezőknek, mestereknek, forgalmazóknak és vásárlóknak egyaránt. Látogass el a fortem.ro/kampány oldalra, és tudd meg, hogyan nyerhetsz. Fortem. Megveszed, ajánlod, nyersz!
8: Kész a 10 órai! Benedek szalámis szendvics, ahogy szereted!
9: Benedekes! Akkor ebből kettőt is kérek!
8: Egyet most, egyet pedig az iskolába!
10: Kezdődjön jól az új tanév! A finom, tartalmas Benedek szendvics kiváló választás az iskolába 10 óraira, vagy akár egy gyors reggelihez. Benedek szalámi, hogy az iskola kezdés is ízesebb legyen!
11: Mitől jó egy terv? Attól, hogy arról szól, akinek készül. Bodor Architecture. A részletekben rejlő minőség titka. Bodor.ro.
12: A Hidrokov Kovászna megyei vízszolgáltató pályázati irodájába mérnököt és közgazdát, a technikai osztályra mérnököt, emellett diszpécser, automatizálási szakember, vízszerelőt, vízszivárgáskeresőt, csőkamerás szakember, valamint téradat specialistát keres. Információk a Hidrokov.ro oldalon.
2: Ez történt. Rádió Gaga hírek.
13: A Fitness Tribe és a Háromszéki Diáknapok Lépj az osztályodért néven új kihívást indított a 9-12. Osztályosok számára. Csak akkor kapnak bírságot a fuvarozók, ha működik az új útdíjrendszer, ígérte Rádu Miruca ügyvívő közlekedési miniszter. A következő órákban Sepsiszentgyörgyön és környékén körülbelül 10 és 14 fok közötti értékekre számíthatunk. Köszöntöm Önöket, én Szabó Eszter vagyok, a hírek következnek. Október 16-án megkezdődhet a mezőgazdasági támogatások előlegének kifizetése, jelentette ki Táncos Barna ügyvívő miniszter a parlamenti meghallgatásán. Az RMDS politikusa közölte, hogy arra kérte az ÁPIA munkatársait, hogy szeptember végéig fejezzék be a helyszíni ellenőrzéseket, annak érdekében, hogy időben tudják kiutalni a pénzeket. Táncos Barna szerint ugyanakkor nagyon fontos lenne, hogy létrejöjjön egy teljes jogkörű kormány, hiszen ez szükséges a gazdák támogatásához, viszont az RMDS nem támogat olyan kabinetet, amelyet szélsőséges alakulatok tartanak hatalmon. Táncos Barna a mezőgazdasági miniszter alkalmasságát egyébként a szakbizottságok pozitívan ítélték meg, csupán egy elutasító szavazatot kapott, és 16-an tartózkodtak. A Fitness Tribe és a háromszéki diáknapok Lépj az osztályodért néven új kihívást indított a 9-12. Osztályosok számára. A cél pedig az, hogy minél több lépést tegyenek meg a résztvevők 35 nap alatt. A lényeg nem az egyéni rekord, hanem a közös osztályátlag, a nyeremény pedig egy osztálykirándulás. Regisztrálni október 9-éig lehet. A kihívás október 19-e és november 22-e között zajlik. A jelentkezés és a részletes szabályzat a Fitness Tribe Facebook oldalán található. Csak akkor kapnak bírságot a fuvarozók, ha működik az új útdíjrendszer, ígérte Rádu Miruca ügyvívő közlekedési miniszter. Október 1-től ugyanis változások lépnek érvénybe, téren bevezetik ugyanis az elektronikus útdíjrendszert, a tollrót, az úthasználati matricát és az úgynevezett viszonylati jegyet ezentúl ezen a felületen kell majd beszerezni. A tárcavezető ugyanakkor kihangsúlyozta, hogy bár kérték a rendszer bevezetésének halasztását, ugyanis a rendszer még nem működik úgy, ahogyan kellene. A határidő az uniós források miatt már nem tolható tovább, a közúti infrastruktúra kezelő társaságnak pedig 3 éve volt a felkészülése. Miruca leszögezte, hogyha a szoftver az induláskor nem működik megfelelően, nem ír alá bírságolásról szóló rendeletet. Ahogyan arról már korábban tájékoztattunk, ez a rendszer változásokat hozna be az úti kiszámítását, illetően ez főként a 3,5 tonnánál nehezebb gépjárművekre vonatkozik, amelyek esetében a díjat a megtett távolság, a jármű tömege, az euró kibocsátási osztálya és az úttípus alapján számítják ki.
14: Montenegro a 89. percben szerzett Latkovic góllal 3-2-re győzött Törményország vendégeként a Nemzetek Ligája tegnapi játéknapján, míg Lettország és Ciprus találkozója 0-0-ás döntetlennel ért véget. Gól nélküli döntetlen született az Észak-Írország, Magyarország és a Georgia-Ukrajna mérkőzésen is, miközben Bosznia-Hercegovina 4-2-re nyert Románia vendégeként. Svédország 3-1-re múlta felül Lengyelországot, Franciaország 1-0-ra győzött Belgiumban, Olaszország pedig 4-1-es sikert aratott Törökország ellen. Ismét regisztrálható játékosokat a Fecse Szebe, miután rendezte William Betön felé fennálló tartozását. A bukaresti klub több mint 51 000 eurót fizetett a belga középpályásnak, miután a FIFA játékos javára döntött az 50 000 eurós szerződéses bónusz körüli vitában. A Fecse Szebet szeptember 23-tól 3 átigazolási időszakra tiltották el új labdarúgók regisztrálásától, illetve addig, amíg nem rendezi a tartozását. A kifizetéssel a FIFA korlátozása megszűnt, így a klub ismét szabadon igazolhat és regisztrálhat játékosokat.
13: Az eddigi előrejelzések szerint a következő órákban Sepsiszentgyörgyön és környékén nagyjából 10 és 14 fok közötti értékekre számíthatunk, délután legtöbb 19 fok lesz. Csapadékra nem kell készülni viszont, inkább felhős lesz az égbolt a nap első felében, délutántól pedig egy kicsit felerősödhet a szél, viszont cserébe többet fog sütni a nap. Ezek voltak a hírek, köszönöm, hogy velem tartottak.
2: A hármas szabály támogatója a Beyond étterem, ahonnan a napi menün túl most már a teljes étlapunkról tud gurmi élményt rendelni a HAM és az Ospitárul alkalmazásokon keresztül. Most pedig.

0: lerohan ez a keddi nap, mindjárt dél van, de még addig van 2 óra. 10 óra múlt néhány perccel a délelőttben, nyeremény is van, itt a hármas szabály utolsó órájában az igaz vagy hamis játékban egy 400 lei értékű vásárlási utalvány az Autokit felajánlásában. Érdemes figyelni a telefonokat, mikrofonnál továbbra is Berecki Szili és Nagy Endre.
1: Így van, folytatjuk a műsorunkat, és ebben az órában még várunk titeket nagy-nagy szeretettel, ugye az előadókat is természetesen, mert mégiscsak egy zenés reggeli műsorról van szó. Rózsa Magdolna következik, és az Aduász című dal, úgyhogy fel a hangerőt, igazán minőségi track jön.
2: Ez a hármas szabály. A maga nemű.

0: Just ASM Harper, ez volt a Just a Little, 10 óra, 10 perc, és az utolsó óránál tartunk a mai hármas szabálynak, és még mindig... Jaj, mit juttat ez eszembe, ugye ez a kérdés, mert hogy onnan indultunk...
1: Én nem merek soha csinálni ilyent a mikrofonba.
0: Miért?
1: Hát ilyen, amilyen ti csináltál most. Mindig attól félek, hogy olyan szippantós lesz.
0: Te félsz, hogy milyen illata van a mikrofonnak, és mit juttat eszedbe?
1: Nem, félek, hogy taknyós vagyok, ezt akartam mondani.
0: Jaj, tehát félsz, hogy szortyogtatni fogsz. Ne, inkább félek, ne csinálj. Jó,
1: igen.
0: Rendben, azt mondom, mellőzzük ezt a dolgot, szóval.
1: Meg nem vagyok bedugóva.
0: Nem, te nem, csak az orrod.
1: Köszönöm, mehetünk tovább.
0: Ezt is megfejtettük. Itt is különböző illatokat kerestünk, a kávétól indultunk, és azt mondják, hogy már az illat megmozgatja az agyi frekvenciákat, nem kell kortyolni is belőle. Azt írja Ati nekünk, jó reggelt, a kotyagos kávé illata. Látod, az árulja részemről, már a kávé illatok között is válogatunk. Hogyha például kávé illatokból ilyen vaktesztet készítenének, és megkérem, mondd, bemész egy fülkébe, és kotyogós kávé illat van. Azt mondod, ez kotyogós. Vagy bemenél egy másik fülkébe, és az behunyta a szemét közben a kolléga, nagyon koncentrál, szólok, aki nem látja, mert én látom, hogy most nem lát senkit, mert behunyta a szemét azért. Visszatérve, bemész egy másik fülkébe, és mustáros pohárban kikavart habos Nescafé van.
1: Ez nem annyira nem.
0: Jó, bemész a következő fülkébe, és egy frissen őrüli a babkávét, ilyen full automata, digitális kijelzős presszógép van.
1: Igen,
0: igen, vagy... az megvan, vagy pedig a harmadikban három az...
1: Negyedik
0: ablak, bocsánat, elszámoltam. Negyedik a vakteszt kávé illatnál, három az egyben porkávé mikrohullámban melegítve.
1: Ide be sem megyek. Amúgy az a durva, hogy de szerintem a Nescafénak lesz a... Persze, hogyne, ne viccelj. Hát ez a három ilyen klasszikus. Még egyet kihagytál, a negyediket. Én hagyjuk ezt a három az egyben, légy szíves.
0: Ha olyat ez csinálsz, akkor csak mikróban, ez fontos.
1: Ó, igen, ezt aki kitalálta is, tudod. Tehát, jó, mindegy, van, amikor megoldja a helyzetet, az egyezünk meg egy meleg pohár vízzel, van, amikor, de ne, ha nem muszáj. Az ő kávé őrlős kávénak az illata, ami nem, nem ez a digitális, mert a digitális kávéknál, vagy kávégépeknél, vagy ha nem is digitális, de akkor is ezeknél az automatáknál, vagy féle automatáknál az a baj, hogy ugye leőrli, de ott belül van a kávé, ja, meg azt préseli össze, meg ott bennmarad. De van, amikor ugye külön van ezek a féle automata kávéfőzők, amihez kell egy külön őrlő, vagy lehet, hogy pont benne van az őrlő is, de hogy kívülő, tehát hogy ki őrli, meg aztán te kezeled meg ezt. Nekem az a 10 per 10. És bocsánat, csak azt akartam mondani, hogy amúgy a Nescafénak még lehet jó illata. A Nescafénak jó az illata.
0: Igen, de
1: borzasztó az íze, de jó az illata.
0: Az nem csalás egy picikét. Tehát én azon gondolkodom, hogy most egy Nescafé illata tényleg nagyon szépen felgőzölög a pohárban, minden reklámban az illatgőzön úszik mindenki a boldogságban, a Nescafé reklámokban, de hogy nem az van, hogy ez egy kicsit ilyen művileg összerakott digitális illat, tehát illatfokozók meg stb. Ott azért a kémia labor dolgozik rendesen, nem pedig az őrlőgép.
1: Dehogy nem. Hát az összes, ami gyenge a minőség, ott általában kell valami, vigye. Tehát nem tudom, láttad, de nem olyan rég volt valamelyik országban az egyik.
0: Nem mondom, ami eszembe jutott.
1: Mondd el, most már meg kell mondani.
0: A gyenge a zenész, de jó a szinti jelenség.
1: Hát most majd mit csinálják? Jó, legalább a felszerelés, vagy tudod, hogy van. Tehát, hogy attól még ugyanaz lesz, a Nescafén is ugyan helyzet. Valami országban volt a nagy M-betűs gyorsétteremnél, hogy szalmakrumpli illatot árasztottak szét egy téren. Aha. Hogy csalogassa. És amúgy a gyorskajás szalmakrumpli illat, főleg az embetűs, az zseni. Az zseniális. És oda csalogat, gyenge minőségcserébe.
0: Na hát ennyit erről, úgyhogy lehet néha még az illatokban sem kell hinni teljességgel. Ki tudja, tényleg eredetiek-e vagy nem. Milyen illatok mozgatnak meg benneteket, és milyen irányba? És egyáltalán van-e kedvenc? Írjátok meg, várjuk továbbra is az üzeneteket.
2: Ez a hármas szabály. Mindenről dumálunk.

0: Dua Lipa. Hát mondom, itt ma meg vagyunk áldva, ma volt Taylor Swift, volt Ruzsa Magdi, volt Dua Lipa, és volt Tate McRae, úgyhogy panaszunk egy szál sem lehet erre a mai napra. Illatokról beszélgetünk, azt írja nekünk Tünde, azt írja nekünk, hogy szép reggel.
1: Tudod, ez a Tünde, ez a Tünde fotrászatnak a cégére.
0: A Tünde?
1: Igen, Tünde, Tünde.
0: Ó, Istenem, de ez nagyon jó. Ezt nem mondta, hogy valaki nem csinálta már meg. Nagyon jó. Köszönjük szépen. Oké, szóval Tünde. Szép reggelt, meleg bundás kenyér, friss ment a teja, drága mamikám szerény reggelije, amire még gyerekként ébredtem. Jaj, de jó. De látod, rögtön ott van a mondat, az utána levő mondat, hogy az illatnak egyetlen egy lényege van, mindenféle illatnak, nem attól, hogy az maga az illat jó, az is, elmegy, hanem hogy mit hoz fel benned érzelmileg. És igen, itt ez van, a bundáskenyér, a lángos ugyanaz, amit te mondtál, hogy nekem nem mondja senki, hogy hagyományosan, úgy minden nélkül, csak simán a lángos égett olaj illata, vagy szaga, az jó tud lenni, vagy a bundáskenyér szintén, hanem az, a bundáskenyér illat ment a teja, az rögtön a nagy reggelije, és ettől lesz jó valami.
1: Igen.
0: Ettől lesz jó. Mondjuk nem értem a lángosodat még mindig, de ez ettől jó.
1: De nézd meg, hogy kedvesnek is milyen szép dolgot hoz fel az emléke, ha illatokról van szó. Azt írja, falun, eső után, csordajárás után az út, mennyei. Hát lassan történelem. Igen, amikor úgy jó, megveri az eső, csordajárás után az aszfalt, utána rásüt a forró nap, és elkezd gőzölögni, párologni. Értjük, miről beszélsz, igen.
0: Mi kezdett? Csorda után mi van?
1: De miért nem jutott
0: erről nekem? Csorda után?
1: Csorda után fej is van.
0: Há, úgy igen, de hogy mi a csorda, tehát az úton mi marad a csorda után, na annak az keveredik, tudod, hát a citrom, az
1: igen,
0: keveredik a friss eső és por illattal, és abból lesz egy jó falusza.
1: De miért nem hozhat ez jó élményeket elő? Ez a falun töltött, nagyinál töltött vakációk érzését is előhozhatja valaki, aki mondjuk ott lakik egy betonrengetegben, városon, és csak az ott felejtett kukákat, meg nylonzsákokat szagolja 0-24-ben, lehet, hogy neki jól esik egy ilyen falu illat.
0: Hát hogy ne esne jó? Én nem mondtam, hogy szóval sem nem esett jó. Hát most van, hogy már.
1: Köszönjük.
0: Mindjárt számot. Na, az Ildikó azt írja, frissen sült vinetta illattól beindul a nyál elválasztáson.
1: Hát igen. Amúgy nem kellene ezt is szabályozni. Annyi mindent szabályoznak most már. Nem szabad levelet égetni, laput égetni, nem szabad semmit, tarlóiget is, minden meg van szabályozva. Nem lehetne úgy, ahogy van csendóra a tömbházaknál, meg egyáltalán, hogy kellene illatcsend óra is legyen. Hogy ne pont akkor, mikor én még nem vacsoráztam, vagy éppen nem tudom honnan értem haza, akkor küldi át a szomszéd a flekken illatot ember a kerítés deszkája között. Pont legrosszabbkor. Tehát úgy, ahogy csendóra van, úgy illatcsend is lehet, hogy jó lenne időnként.
0: Igen, közben írja nekünk Levi, sziasztok fiúk, visszhangoztok mikrofon, nézzétek meg, jó reggelt, köszönjük szépen Levi, megnézzük a mikrofont, jó reggelt neked is. Boton közben azt írja, van olyan, hogy hát nem tudom ezt olvasni,
1: hát
0: nem akarok.
1: Most már nekifogtál.
0: Jó, Anna, Boton írja, csak szólok, szó szerint idézem, semmilyen hozzáfűzni valami ehhez nincsen, csak elolvasom, mint Boton ír nekünk, szó szerint idézett. Van olyan is, de mondom, hogy szó szerint, tehát tényleg olvasom. Van olyan is, hogy de tényleg, esküszöm, ezt írja. Van olyan is, hogy de nem hiszed, hogy ezt írja?
1: De hát nem is látom, persze. De
0: szó szerint olvasom, csak gondolsz felök. Van olyan is, hogy kanapé szagú nagyik a kávézóba. Pincérként sokszor találkoztam, milyen alól a kávé illat keveredik az ilyen aromával, ír a Boton.
1: Mm-hmm. Igen.
0: De ez most jót jelent? Ez jót vált ki Botontból?
1: Ez jó kérdés. Nem látok smile-it mellett, hogy szerintem ezt egészen véresen komolyan gondolja. Amúgy tényleg elképzelhető, hogy különböző élethelyzetben, ha valaki egy térben dolgozik, folyamatosan változik az illat, és az csak, hogy mi bemegyünk, azt hiszük, hogy kávézó illat van és kész, de annak még 1000féle árnyalata van, vagy legalább 50, mint a szürkének.
2: Mindenről dumál.

0: Tom Grennan, How Does It Feel című dal. Közben írja, adta nekünk, hogy a hosszú buszjáraton az, az igazi fokhagymás pörkölt illat, de jó Istenem teszi hozzá. Hát mindenféle tömegközlekedésen hosszú távon előkerült kaják, az maga a kánoán.
1: Azért egy szabályt lefektethetünk itt most már lassan. Néhány perce, órája beszélünk már erről az illat meg az órunk működéséről, hogy minden illatnak az a jobb verziója, ami még nem ment át az emberi szervezeten. Tehát ebben megegyezhetünk, nem?
0: Hát ezt meg kellett emésztem, ha érted. Ne várna arra. Jó, oké, igazad van. Maradjunk ennyiben, hogy igazad van.
1: De ez, amit ír a kolléga, hogy a fokhagymás pörkölt illat, az nagyon jó. Csak nem buszon.
0: Az se. Hát nem buszos, nem 12 órát érted Budapestig, vagy nem tudom, tehát hogy a meremész 20 órát olaszországi.
1: Hát apropó, milyen jó, hogy ezt mondod, nem beszéltünk a hagyományos hazai egyik, azt kell mondani, hogy signature, tehát egyszerűen le kellene védeni trademarkkal, karikával, a szabványhivatalban kellene levédeni a vasút illata, a vasúti vagonok illata. Az egy annyira tipikus dolog, hogy valamikor felültél, és egyből otthon ér, hát nem éppen otthon, de tudtad, hogy hol vagy, tehát hogyha teljesen minden egyéb érzékszervetől megfosztottak volna, és beraktak volna egy vasúti kocsiba, tudtad volna, hogy ott vagy.
0: Pontosan, de hát ezt tudod, mitől van? Amúgy lehet, hogy pont a vonatnak nem, de van egy csomó olyan tömegközlekedési jármű, aminek szinte ugyanaz a szaga illata, nevezik ki, hogy szeretné. Ez az ülés húzat lesz egy idő után egy bizonyos szagú, amit áraszt. Tehát, hogy nem olyan rég voltam, a két vagy három héttel ezelőtt egy repülőgép múzeumban, és ott például a repülőgépeken, de úgy fel lehetett menni, egy az évben ugyanaz a szag volt, mint egy ilyen, mit tudom én, erdő csinált százréket buszjára. Tehát, hogy egy az egyben pont ott nincsen, de egy az egyben ugyanaz az illat volt, és rájöttem közben akkor, hogy amúgy lehet a széknek. Van ez a tipikus ilyen szövet valami, ami beszívja ezt a szagot.
1: Igen, és hát ez még hozzájárul, hogy egyes járatokon, vagy egyes mondjuk buszokon megpróbálják a humán faktort ellensúlyozni nagyon sok illatosítóval. Ültél már olyan buszon, hogy mindegyik ablakba fityeg egy valami fenyőcske, vagy csokrocska, vagy valami, és akkor majd ettől jobb lesz. Hát nem mindig lesz attól jobb.
0: Soha nem lesz jobb. És hogyha már szagok, akkor még említetted, de ne felejtsük el, mert látom, hogy gondolom, hogy elfelejtetted, de nem baj ezzel, csak ezt megemlítem én.
1: Említs meg,
0: ez nem áll. Ez nem más, mint a focipályák öltözőjének a szaga.
1: Ja, és a vidéki sportcsarnokok férfi öltözője. Azt az illat. Na, azt kellene palackozni, szerintem biztos, hogy drága pénzért el lehetne adni. Közben még jön egy jó kis vidéki gondolat itt a hűséges hallgatónktól. A frissen kaszált fű illata. Igen, ez abszolút.
0: Hát,
1: aztán,
0: ez...
1: És nem beszélve, aztán még tovább vívve a gondolatot, mondom a csúnya magyartalan kifejezést, mert így használják, a szénacsinálás illata, vagy a széna forgatás, vagy a bugyázás, vagy egyáltalán az ezzel való munka, az is annyira mélyen benne van, aki egyszer dolgozott, vagy volt ilyen környezetben, hogy mindig előhozza az emlékeket.
0: Ezt úgy tegyük el jó mélyen, raktározzuk el, a következő a szólok, hogy május-június. Tehát, hogy innen kezdve egy olyan jó 7-8 hónap múlva újra érezhetjük ezt, de lassacskán most már a fűnyírók, meg mindenféle, meg a kasszák, meg ez az el van télve télire a bundájában.
1: Már félek, hogy mindjárt elmondod, hogy hány nap van még hátra a mézes kalács illatig, mert lehet, hogy azok nem, de már keresi. Szóval igen, azért megvannak például a különböző ünnepi környezethez,
0: 87.
1: dátumhoz köthető nagy ünnepeink, nem mondjuk ki, a dátumhoz köthető nagy ünnepeinknek is megvan a saját illata, legyen az akár egy jó kis szilveszteri félig felrobbant virsli illata, mert ott felejtette mindenki kint volt a tűznél tűzijátékot nézni, vagy pedig töltött tojás illat, másik, persze, hogy ne. Aztán a mindenféle illat, majd aztán a húsvétkor, szóval van itt bőven illat, amiről lehet emlékeket előhozni. Köszi, hogy segítettetek ezeket listázni, mi most segítünk valakinek nyereményhez jutni, úgyhogy igaz vagy hamis játékunk utolsó hármas szabályos fejezete jön a következőkben mindjárt.
2: Székelyföld velünk éget.
3: Hármas szabály. 7-től 11-ig. A Rádió Gagán.

0: Sokszor érezted már te is, hogy eljött az ideje egy igazi otthon megteremtésének? Mi is fogékonyak vagyunk a szép házakra. A Rádió Gaga mobil stúdiójával, a Duma Dubával október 2-án pénteken egy ilyen helyre, a Székely udvarhelyi Boróka lakópark nyílt napjára hívunk. Délelőtt 10 órától hozd te is a családodat, és a helyszínen részletesen ismerkedj meg az építkezés különböző folyamataival. Kötetlen beszélgetésben a szakemberek válaszolnak a kérdéseidre, miközben bejárhatod a Boróka lakóparkot, megtekintheted a mintaházat, a garást, a pincét, és átérezheted az egész lakópark hangulatát. Lesz ugráló vár, grill sarok, sörcsap, na meg a Rádió Gaga Duma Dubája, ahol mikrofon végre kapjuk a Boróka lakópark befektetői, tervezőket, kivitelezőket, szakembereket, partnereket és megszólaltatjuk a már ott lakókat is a tapasztalataikról. Találkozunk október 2-án Székelyudvarhelyen a Boróka lakópark nyílt napján. Gyere! Gyere! Reklám, térkő, szegély, kerítés, nálunk minden napra kész. Felmérünk és tervezünk, kivitelezést is szervezünk. Látogass el a régió legnagyobb térkőbemutató kertjébe Székelyudvarhelyen a Bethlenfalvi úton, és válaszd a minőséget a térkövekből, kertelemekből és egyéb kerti kiegészítőkből. Hívd minket a 0745 098 641-es telefonszámon, vagy keresd fel a pavazseli.ro honlapunkat. Hadd nagy viakolor. Minőség, megbízhatóság, stílus.
1: Kész a 10 órai Benedek szalámis szendvics, ahogy szereted.
2: Benedekes! Akkor ebből kettőt is kérek.
1: Egyet most, egyet pedig az iskolába.
3: Kezdődjön jól az új tanév. A finom, tartalmas Benedek szendvics kiváló választás az iskolába 10 óraira, vagy akár egy gyors reggelihez. Benedek szalámi, hogy az iskola kezdés is ízesebb legyen.
4: Lapfüggönyök, tetőtéri rolók, fareluxák, alumínium reluxák, méretre szabva egyenesen a gyártótól. Brettoni 0722 130 130. Mérni, szerelni, házhoz megyünk, bárhol a megyében.
5: Minőségi bútor. A jó döntés a Kontrasztnál kezdődik. Kanapé, ágyak, egyedi konyhá, teljes lakberendezés, profi kivitelezéssel. Tervezéstől beszerelésig minden egy helyen. Csíkszeredában, Székelyudvarhelyen és Sepsiszentgyörgyön. Kontraszt, az otthonod legjobb döntése.
6: Pizza?
7: Ham!
6: Burger?
7: Ham!
6: Napi menü?
7: Ham!
6: Gyrosz?
7: Ham!
6: Éhes vagy?
7: Ham! Kattalj rá a kajára!
8: Érzelem, értelem, érintés, érzékelés, érdem.
9: Érdekes, hogy a mindennapokban igazán fontos dolgaink az érrel kezdődnek. Ez nálunk is így van, a Sepsiszentgyörgyi Endokordisz Klinikánál, ahol a legfejlettebb eszközök segítségével segítünk a vénás betegségeken, non-invazív beavatkozással, helyi utánkövetéssel.
10: Saját érdekedben ne halogasd a viszérbetegséget. Érdemes az Endokordiszhoz és dr. Baki Jákó Lászlóhoz fordulnod. Endokordisz. Szívügyünk az egészséged.
11: Társadalmi célú hirdetés.
12: Neveld gyermekedet szeretettel, erőszakban. Szak nélkül. A verés nem módszer.
13: Társadalmi célú hirdetést hallottál.
0: A reklám után
14: ismét lágerek

0: utolsó igaz vagy havis játékunk, utolsó itt a hármas szabályban, természetesen még színes órákban, vagányvágányban lesz, de itt nálunk az utolsó, ha még nem mondtam volna.
1: Nézzük meg, hogy ki viszi el az Autokit 400 lejes vásárlási utalványát. Ha minden jól megy és felveszi a hívásunkat, Raimond lehet a szerencsés. Persze még egy választ kell adni, igaz vagy hamist az állításunkra.
2: Halló.
1: Halló, halló, Raimondhoz van szerencsénk, szia!
2: Igen, igen.
1: Szia!
2: Szevasz! Napot kívánok! Szevasz.
1: Gyere, tegeződj, jöjjünk, Berecki, Szilit, Nagy Andrét hallod. Ez itt a hármas szabály, a Rádió Gaga részéről hívunk. Regisztráltál a nyeremény játékunkra. Igaz vagy hamis lenne a nagy tét a kérdés?
2: Igen.
0: Na mit szólsz, játszanál el? Mit csinálsz amúgy, Raimond? Megzavartunk?
2: Épp itt vagyok a munkahelyemen, telefonálok jobbra-balra.
1: Most telefonálj középre, velünk most, és akkor lesz egy jó kis lehetőséget nyerni, mit szólsz?
2: Jó.
0: Van-e még kb. 2 percet két telefonálás között? Mit szólsz?
2: Van.
0: Na gyere, mondok neked egy állítást, jó, és hogyha tudod, hogy igaz vagy hamis, akkor abban az esetben a tiéd lesz a nyeremény. Hidd el, megéri, ez a 2 perc, ez nagyon megérős lesz. Na figyelj, így szól az állítás. Ha eltévedsz egy idegen városban vezetés közben, a GPS használata vagy a félreállás segít a tájékozódásban. Mármint, hogy a GPS használata segít a tájékozódásban, ezt akarták írni itt a kollégák. Ez igaz vagy hamis?
2: A GPS használata.
0: Persze, egyértelmű. De hogy az segít, ez a kérdés, hogy úgy van az állítás, hogy a GPS használata segít a tájékozódásban. Ez igaz vagy hamis?
2: Így van, igaz.
0: Persze, igaz.
1: Legtöbb esetben 99,99%-ban nem visz ki a mező közepére.
0: Így van, igen. Nagy valószínűséggel. Amúgy autókkal foglalkozol-e, van-e saját kocsid?
2: Van, igen. 2 is.
1: Van a... 2? Akkor van amire költeni.
0: Igen, milyen autók? Elektromos, vagy éppen hagyományos? Milyen autók?
2: Hagyományos dízelautó.
0: Az örök klasszikus.
1: Így van, fisteljen az a motorina.
0: Pontosan. Ez besegítünk egy kicsit, képzeld el, ugyanis az Autokit felajánlásával 400 lej értékű vásárlási utalvány nyertél. Ezt majd felhasználhatod mindenfélére, amit csak... ismered a céget, vagy ismered az a dolgot?
2: Nem hallottam még róla, de mindig jó.
0: Mindenféle ilyen autokozmetika, ez legyen lámpa, ez legyen szélvédő, ez legyen karcolás. Ami csak éppen fólia, bármi.

0: Még egyszer gratulálunk Raimundnak, pont annyi autója van, ahány szeme, úgyhogy pont ráfért ez a két szeme fényére ez a nyeremény, és szerintem simán el tudja majd használni. De csak nálunk járt le a nyereményjáték, ma van az utolsó igaz vagy hamis a nyereményjáték nap. Regisztrálni is lehet még délután 3-ig, nem késtetek le még semmiről.
1: Pontosan. Hát leárt a nyereményjátékunk, ma lejár, leárt az Andy Bocsok is nyereményünk, illetve leárt a pas is két hetünk, ugyanis holnaptól, ha minden igaz, akkor Kincső is csatlakozik majd hozzánk, és reggel a hármas szabály teljes lesz szerda nevében. Addig vigyázzatok magatokra, legyen egy csodaszép napotok holnap, Tali, szevasztok!
0: Sziasztok!
2: A hármas szabály támogatója a Beyond étterem, ahonnan a napi menün túl most már a teljes étlapunkról tud gurmi élményt rendelni a HAM és az Hospitárul alkalmazásokon keresztül. Na akkor most megmutatom, hogy indul a világ első pálinka meghajtású autója. Figyelj! Megy ez! Remélem, ezt te sem hitted el. Ettől még messze vagyunk, de ha már itt tartunk, játszunk egy kicsit a hazugságokkal a Rádió Gagán. Nevezd be igaz vagy hamis játékunkra. Írd meg a Gaga applikációban, SMS-ben, WhatsApp-on a 0730 54 88 88-ra teljes nevedet, telefonszámot és annak a megyének a nevét, ahol laksz. Amikor téged hív a műsorvezetőnk és határozottan állít valamit autókkal vagy bármilyen hétköznapi dologgal kapcsolatban, neked mindössze azt kell eldönteni, hogy az állítás igaz vagy hamis. Amennyiben helyesen válaszolsz, már is megajándékozunk. A játék kiemelt támogatói:
3: a Granit Bank, Magyarország leggyorsabban növekvő, már Romániában is elérhető digitális bankja, az Arinovis, Arinovis Motors, a döntés egy próbaúttal kezdődik, és a Metalups, a jó választás.
4: Reklám.
5: Tudtad, hogy nincs két egyforma szem a világon? A szemed a lélek tükre. De láttad már igazán közelről? Az Iris Fotónál az irisedről készítünk lenyűgöző műalkotást, és hidd el, ez lesz a legkülönlegesebb fotó, ami valaha rólad készült. Vedd fel a kapcsolatot a Szent Györgyi Iris Fotó stúdióval a 0736 599 465-ös számon, és már kattan is a kamera.
6: Van egy hely, ahol a természet gyógyít. A sós víz ellazítja a testet, a csend pedig megnyugtatja a lelket. Az Enszána Szováta Spa és Wellness szállodáiban a pihenés valódi feltöltődésé válik. Gyógyító sós víz, kényeztető kezelések, harmónia kívül és belül. Enszána Szováta, a jólét természetes forrása. Tudj meg többet az enszanahotels.com oldalon.
7: Új autó? Álmaid utazása? Jó lenne, ha ezek nem csak tervek lennének. Legyél a Metalups partnere, képviselj prémium kenőanyagokat, és építs értékes kapcsolatokat egy megbízható márkával. További információ a metalups.com oldalon.
8: Képzeld el, hogy a medvetó mellett ébredsz egy elegáns szobában. A Hotel Pacsért a szobát a szívében csak rád vár. Wellness, beltéri medence, szauna és csodás erdélyi, valamint nemzetközi fogások egy helyen. Foglalj most és élvezd a pihenést, amit megérdemelsz. Hotelpacsirta.ro.
9: Kültéri és beltéri árnyékolás technika. Méretre szabva egyenesen a gyártótól. Brettoni. 0722 130 130. Mérni, szerelni, házhoz megyünk, bárhol a megyében.
10: Válogass Gordon sajt és tejtermékeinkből most árengedménnyel.
11: Várunk a Székely-Szentléleki bemutató üzletben és a mobil vásáros autóinknál.
12: Megszokott minőség, nagy kedvezmények. Gordon, hogy az étkezés legyen igazi.
13: Ez történt. Rádió Gaga hírek.
14: Újabb drónt észlelt a hadsereg radarrendszer az ukrán-román határ közelében. Külföldi szereplő állhat a brit-amerikai légitámaszpont elleni terrortámadási kísérlet mögött, jelentette ki Marco Rubio, amerikai külügyminiszter. A következő órákban nem várható csapadék. Köszöntöm Önöket, a részletek következnek, én Szabó Eszter vagyok. Október 4-én és 5-én vasárnap és hétfőn 10 és 17 óra között a Sepsi Arénában ingyenesen végeznek szakorvosi és ultrahang vizsgálatokat. Többek között a kardiológia, belgyógyászat, endokrinológia, gastroenterológia, tüdőgyógyászat, reumatológia, bőrgyógyászat, nőgyógyászat, fülorgégészet, ortopédia, fogászat, pszichiátria és pszichológia területén lehet vizsgálatot kérni a felnőttek esetében, de a gyermekek számára is lehetőség nyílik erre, nem utolsó sorban pedig hasi lágyrész és pajzsmirigy ultrahangot is nyújtanak az érdeklődőknek. A vizsgálatokon előzetes regisztrációval lehet részt venni a dingrizsapentrutine.ro oldalon vagy telefonon keresztül. Újabb drónt észlelt a hadsereg radarrendszere az ukrán-román határ közelében, Iszecseja térségében, ma hajnalban a légicélpont megfigyelésére a spanyol légierő Romániában állomásozó F-18-as vadászgépei szálltak fel, miközben a katasztrófa védelem Roalert üzenetben figyelmeztette Tulcsa megye északi részének lakosságát a lezuhanó tárgyak veszélyére. A Védelmi Minisztérium közlése szerint légtérsértés nem történt, és a riasztást alig 20 perc múlva feloldották. Siegfried Moresán a közösségi oldalán élesen bírált a Soren Grindjánút, hangsúlyozva, hogy nem szabad a szociáldemokrata pártra bízni az ország jövőjét. A kijelölt miniszterelnök reakcióját a PSZD elnökének előző esti nyilatkozata váltotta ki, aki az egykori 13-as sürgősségi rendelet miatt kirobbant korrupció ellenes tüntetésekre utalva kijelentette, hogy a hashtag buborék kipukkadt és nem tart újabb utcai megmozdulásoktól. Siegfried Moresán szerint ez a kijelentés azt bizonyítja, hogy a politikus semmit nem tanult a 2017-es sürgősségi kormányrendelet körüli botrányból. Úgy véli, hogy Soren Grindjánu nem a rendelet tartalmát megbánva beszél, hanem csupán azt sérelmezi, hogy akkor felelősségre vonták a tetteiért. Az említett 13-as sürgősségi rendelet Soren Grindjánu idejére nyúlik vissza, amikor 2017. január 31-én késő este a Grindjánu kormány elfogadta azt a rendeletet, amely enyhítette volna a korrupcióra vonatkozó törvényeket, ezzel pedig azoknak kedvez volna, akik törvényt sértettek gyakorlatilag. Külföldi szereplő állhat a brit-amerikai légitámaszpont elleni terrortámadási kísérlet mögött, jelentette ki Marco Rubio, amerikai külügyminiszter. A CNN tájékoztatása szerint a politikus úgy nyilatkozott az eset kapcsán, hogy ami ezen a hétvégén történt, az egy nagyon súlyos fenyegetés lehetett volna, és az is volt. Ugyanakkor egyértelműen benne van egy külföldi szereplő keze, bár erről még nem szeretne részletesebben beszélni. Vasárnap kora reggel 5 férfit tartóztattak le, ugyanis a Nyugat-Angliában található Fairfordi bázis közelében, ahonnan az amerikai B-1-es bombázók indultak iráni küldetésekre. A gyanúsítottakat azonban tegnap óvadék ellenében szabadlábra helyezték. Donald Trump amerikai elnök ezután kritizálta ezt a lépést, szerinte a gyanúsítottak lehet, hogy kapcsolatban állnak Iránnal. Az eddigi előrejelzések szerint a következő órákban nem várható csapadék, adás körzetünkben pedig a hőmérsékleti értékek nagyjából 17 és 21 fok között mozognak. Majd éjszaka legkevesebb 6-7 fok körüli minimumokra számíthatunk, viszont a hét további részében már éjszaka sokkal hűvösebb lesz, helyenként akár fagypontig is süllyedhet a hőmérséklet értéke. Ezek voltak a hírek, köszönöm, hogy velem tartottak.
4: És most... Sziasztok, hello mindenkinek, szép napot, jó napot kívánok, György Dávid Csaba vagyok, és a következő néhány órát együtt töltjük. Ma még játszunk, úgyhogy nyerhettek tőlünk, az igaz vagy hamis játékról van szó, nagyon-nagyon jól ismeritek szerintem. Hogy milyen nyereményekkel készültünk, nem sokára ezt is elmondom, a zenei felhozatal pedig így néz ki, Jonas Blue most, ez az Edge of Desire.
13: Most pedig. Egy újabb színes óra indul 12 frekvencián a Rádió Gagán.
15: Színes hírek,
13: helyi aktualitások,
15: interjúk,
13: játékok és sok-sok nyeremény. Ez a Színes Órák.

Gaga veled van. A teljes rádióműsort és a Gagarok, a Gold, a 100% magyar, a Dance és a Disco Classic zenei csatornákat is egy helyen találod. Töltsd le a mobiltelefonodra a Gaga applikációt, vagy kattonj a

Néhány perccel ezelőtt említettem, hogy pár szót az órai nyereményekről is ejtek. Ebben a 60 percben az Auto Workshop egy gumicsere vagy egy futószögállítási nyereményét viszi el valaki. A feladvány egyszerű, igaz vagy hamis, jön az állítás, és a hallgatónak tudnia kell, hogy igaz vagy hamis. Ha beletrafál, akkor oda is adom ezt a jó kis nyereményt. Sőt, a mai nap folyamán lesz egy másik nyereményünk, a Dósa húsüzem jó voltából, illetve a Marsó is egy autógumi cserével készül a hallgatóinknak. Ez abszolút aktuális nyeremény, mert pont itt vagyunk a gumicsere. Hát, hogy is mondjam, kellős közepén. Még azért nem nagyon kezdtük el lecseréltetni a nyári abroncsot, de azért aktuális lehet. Bár a Csíki, illetve a Gyergyói térségben szerintem már sokan úgy döntöttek, hogy menjen a nyári, jöjjön a téli. Depesmód, ez

0: Vidd magaddal bárhová.
1: Rádiógaga.ro.
0: Rádiógaga.ro.
1: Folyamatosan frissülő hírtartalom.
0: Podcastek és online hallgatás. Slágerek és új zenék.
1: Slágerek és új zenék. Rádiógaga, életünk része.
0: A világon bárhol.

Jelly Roll, ez a Run It, itt a Rádió Vegán. Ilyen az október, hűvös reggelek és napközben szuper időjárás. Azt mondják a szakértők, hogy október 5-ig az átlag hőmérséklet nagyjából a szokásosnál alacsonyabb lesz, a legmarkásabb negatív eltérések a délkeleti régiókban várhatóak. Aztán október első felében, október első hetében a legtöbb ország részben a hőmérséklet az évszaknak megfelelően alakul. És a meteorológusok már látják előre, bár az ilyen 3-4-5 hetes prognózist egy picit fenntartásokkal kell kezelni, de nagyjából azt lehet elmondani, hogy az október szép arcát mutatja, így a jelzések alapján a csapadék mennyiség a sok éves átlag szerint alakul majd, és bőven kapunk napsütést is. De én erre azt mondom, hogy legyen így. Mindjárt folytatjuk tovább Tóth Gabi és Csipadarával, az lesz a Valami Amerika még, most viszont Jandi, jól énekel ez a Let You.

0: Bruno Mars, On My Soul, itt a Rádió Gagán. Autogumi csere vagy futószögállítás igény szerint, ha rajtam múlna és ha én lennék a nyertes, akkor nyilván a gumicserét választanám, annál is inkább, mert közeledünk az ősz végéhez, illetve a tél kezdetéhez. Az Auto Workshop nyereményét nem sokára valaki elviszi.
1: Sokszor érezted már te is, hogy eljött az ideje egy igazi otthon megteremtésének? Mi is fogékonyak vagyunk a szép házakra. A Rádió Gaga mobil stúdiójával, a Duma Dubával október 2-án pénteken egy ilyen helyre, a Székely udvarhelyi Boróka lakópark nyílt napjára hívunk. Délelőtt 10 órától hozd te is a családodat, és a helyszínen részletesen ismerkedj meg az építkezés különböző folyamataival. Kötetlen beszélgetésben a szakemberek válaszolnak a kérdéseidre, miközben bejárhatod a Boróka lakóparkot, megtekintheted a mintaházat, a garást, a pincét, és átérezheted az egész lakópark hangulatát. Lesz ugráló vár, grill sarok, sörcsap, na meg a Rádió Gaga Duma Dubája, ahol mikrofon végre kapjuk a Boróka lakópark befektetői, tervezőket, kivitelezőket, szakembereket, partnereket és megszólaltatjuk a már ott lakókat is a tapasztalataikról. Találkozunk október 2-án Székely udvarhelyen a Boróka lakópark nyílt napján. Gyere! Gyere! Reklám.
2: Kész a 10 órai Benedek szalámis szendvics, ahogy szereted.
3: Benedekes! Akkor ebből 2 is kérek.
2: Egyet most, egyet pedig az iskolába.
4: Kezdődjön jól az új tanév. A finom, tartalmas Benedek szendvics kiváló választás az iskolába 10 óraira, vagy akár egy gyors reggelihez. Benedek szalámi, hogy az iskola kezdés is ízesebb legyen.
5: Képzeld el, hogy a medvetó mellett ébredsz egy elegáns szobában. A Hotel Pacsért a szobát a szívében csak rád vár. Wellness, beltéri medence, szauna és csodás erdélyi, valamint nemzetközi fogások egy helyen. Foglalj most és élvezd a pihenést, amit megérdemelsz. Hotelpacsirta.ro.
6: Minőségi bútor. A jó döntés a Kontrasztnál kezdődik. Kanapé, ágyak, egyedi konyhá, teljes lakberendezés, profi kivitelezéssel. Tervezéstől beszerelésig minden egy helyen. Csíkszeredában, Székely udvarhelyen és Sepsiszentgyörgyön. Kontraszt, az otthonod legjobb döntése.
7: A Hidrokov Kovászna megyei vízszolgáltató pályázati irodájába mérnököt és közgazdást, a technikai osztályra mérnököt, emellett diszpécser, automatizálási szakember, vízszerelőt, vízszivárgás keresőt, csőkamerás szakember, valamint téradat specialistát keres. Információk a hidrokov.ro oldalon.
8: Társadalmi célú hirdetés.
9: A helyi gazdaság támogatásáért vásárolj tudatosan helyi termékeket és szolgáltatásokat.
10: Társadalmi célú hirdetést hallottál.
1: A reklám után
11: ismét lágere.

erdélyi kedvenceink sem hiányozhatnak a Rádió Gaga sokszínű zenei palettájáról. Most is egy ilyen következik. Slágerek és új zenék. Rádió Gaga.

0: A No Rule zenekar és a Hipnotizál, ez a világ. Játszunk, igaz vagy hamis? Ez a tét, ez a kérdés.
1: Halló.
0: Szia, György Dávid Csaba vagyok, Rádió Gagától. Téged hogy hívnak?
1: Sziasztok, Adél vagyok.
0: Szia, Adél. Na, hogy vagy, mit csinálsz délelőtti órában?
1: Jól vagyok, tévézek.
0: Mit csinálsz? Tévézel?
1: Tévézek, igen.
0: Mi van ilyenkor a tévében?
1: Bűnügyi sorozat.
0: Oh, miért nem hallgatod a rádiót? Ott jó zene van.
1: Az előbb kapcsoltam ki, hogy őszinte legyek. Már kezdődött a szél, úgyhogy na.
0: Szóval bűnügyi sorozatot nézel délelőtt, pedig a Rádió Gagát is hallhatnád. Na, hallgathatnád. Na nem baj, a lényeg, hogy ettől függetlenül azért tudom, hogy hallgatsz bennünket, mert regisztráltál a játékunkra. Te lehetsz a nyertes, ha tudod, hogy az állítás, amit mindjárt elmondok neked, igaz vagy hamis. Menjünk neki?
1: Igen, nyertetjük.
0: Adél, így néz ki az állítás. Egy lakóautóban lévő hűtőszekrény csak akkor működik, ha a jármű legalább 120 km/h halad. Szerinted igaz vagy hamis?
1: Hamis.
0: Szerintem is hamis. Abszolút hamis. A hűtő akkumulátorról, gázról vagy külső áramforrásról működik, és sebességtől független, úgyhogy ez a jó hír a lakóautóval kapcsolatban. Adél, nyertél tőlünk, illetve az Auto Workshop jó voltából egy vagy egy futószögállítási lehetőséget, vagy így közeledünk a tél irányába, inkább én ezt választanám, egy gumicsere. Na, mit szólsz?
1: Hát,
0: majd eldöntöm, most nem kérdeztek, kell válaszolni.
1: Ha kérdeztek a gumicsere, szerintem.
0: Abszolút, szerintem is. Adél, az Auto Workshop nyereménye tehát a tiéd, akkor további jó filmnézést kívánok neked.
1: Nagyon szépen köszönöm.
2: Gratulálunk! Te nyerted a Csíkszeredai Auto Workshop autószerviz által felajánlott gumicserét vagy futószögállítást. Auto Workshop. Gyors, megbízható és hozzáértő kezekben az autód.

0: A hírek előtt itt volt velünk még a Rasmus és az In The Shadows a Rádió Gagán. Hamarosan tehát dél van, lépünk tovább. A következő óra első felében egy jó kis beszélgetésnek is fültanúi lehettek, ha velünk tartotok, és bízom benne, hogy így lesz.
1: Mi a Rádió Gagán szeretünk igazat mondani, különösen akkor, ha például autózással, közlekedéssel kapcsolatos témáról van szó, mert ez majdnem mindenkit érdekel. Próbálj ki minket, nevezd be te is a Rádió Gaga igaz vagy hamis játékába. Írd meg a Gaga applikációban, SMS-ben, WhatsApp-on a 0730 54 88 88-ra teljes nevedet, telefonszámod és annak a megyének a nevét, ahol laksz. Amikor téged hív a műsorvezetőnk és határozottan állít valamit, neked mindössze azt kell eldönteni, hogy az állítás igaz vagy hamis. Amennyiben helyesen válaszolsz, már is megajándékozunk a játék kiemelt támogatói.
2: A Granit Bank Magyarország leggyorsabban növekvő, már Romániában is elérhető digitális bankja, az Arinovis, Arinovis Motors. A döntés egy próbaúttal kezdődik, és a Metalux a jó választás.
3: Reklám.
4: Nyikorog. Melegszik. Szenved az autód. Ne hagyd, hogy a kenésen múljon a teljesítmény. Választ a Metalux prémium kenőanyagait és adalékait, hogy járműveit hosszabb élettartammal, megbízható működéssel hálálják meg a gondoskodást. Metalux. A jó választás.
5: Roncsprogram az Arinovis Motorsnál. Akár 15 000 lejes támogatás, kedvező finanszírozás és új autó. Most mindez egy helyen. Válassz a Suzuki modellek, a Geely Star RMI vagy a Geely EX5 közül. Arinovis Motors, Sepsiszentgyörgyön. Roncsprogram. Most érdemes lépni.
6: Mitől jó egy terv? Attól, hogy arról szól, akinek készül. Bodor Architecture. A részletekben rejlő minőség titka. Bodor.ro.
7: Érzelem, értelem, érintés, érzékelés, érdem.
8: Érdekes, hogy a mindennapokban igazán fontos dolgaink az érrel kezdődnek. Ez nálunk is így van, a Sepsiszentgyörgyi Endokordisz Klinikánál, ahol a legfejlettebb eszközök segítségével segítünk a vénás betegségeken, non-invazív beavatkozással, helyi utánkövetéssel.
9: Saját érdekedben ne halogasd a viszérbetegséget. Érdemes az Endokordiszhoz és dr. Baki Jákó Lászlóhoz fordulnod. Endokordisz. Szívügyünk az egészséged.
1: Ez történt. Rádió Gaga hírek.
10: Pénzt utalt ki a Kovászna megyei tanács a Lécfalvi hulladék lerakó működésére. Egy 232 millió eurós uniós programmal segítené az elemi osztályos diákokat a tanügyminisztérium, az iskolai lemorzsolódás és a funkcionális analfabetizmus elleni küzdelemben. A következő órákban Sepsiszentgyörgyön és környékén kicsit kitisztulhat az égbolt. Köszöntöm Önöket, én Szabó Eszter vagyok, a részletek következnek. Feladta magát a svájci hatóságoknál tegnap este az a férfi, akit egy 28 éves fiatal nő meggyilkolásával gyanúsítanak. A holttestét korábban egy bőröndben találták meg az Olt folyón, jelentették be ma a Völcsel megyei törvényszéki ügyészség képviselői. A gyanúsított egy 30 éves férfi, jelenleg a svájci hatóságok őrizetében van, és megkezdődtek a törvényes eljárások a román hatóságoknak történő kiadása érdekében. A nő holttestét még szeptember 22-én találták meg a Jonesti gát térségében. A nyomozók megállapították, hogy a nő erőszakos halált halt. Szeptember 23-án a férfi lakásán tartott házkutatás során több feltételezhetően vérfoltot találtak egy ágyon. Az idei év kezdete óta egyébként 28 nőgyilkosság történt az országban. Pénzt utalt ki a Kovászna megyei tanács a Lécfalvi hulladék lerakó működésére. A megyei tanács tegnap egy költségvetés módosítással 327 ezer lejt hagyott jóvá annak érdekében, hogy a Lécfalvi integrált hulladékkezelő központban évvégéig bérelt technológiai gépsorral folytatódhasson a hulladékválogatás. Erre azért volt szükség, mert az augusztus 16-án keletkezett tűz megrongálta a szelektív hulladékválogatásához szükséges berendezést. A döntéssel a hulladékválogatás folyamatosságának biztos és a központban dolgozók munkahelyének megőrzését tartották szem előtt, ugyanakkor azt, hogy ne kelljen emelni a hulladék gazdálkodási szolgáltatás díját. A bérelt gépek és technológiai berendezések addig biztosítják a válogatást, amíg a központ saját működési kapacitása helyre nem áll. 232 millió eurós uniós programmal segíteni az elemi osztályos diákokat a tanügyminisztérium az iskolai lemorzsolódás és a funkcionális analfabetizmus elleni küzdelemben. A PRIMI elnevezésű kezdeményezés a következő 3 évben mintegy 50 ezer diáknak nyújthat értelmi támogatást országszerte. A projekt központi eleme az iskola utáni foglalkozások megszervezése, ahol a lemaradó gyerekek személyre szabott felzárkóztatásban és korrepetálásban részesülhetnek.
3: Karrierje fontos mérföldkövéhez érkezett a székelyudvarhelyi származású Bíró Enikő, aki holnap először kap szerepet nemzetközi labdarúgó mérkőzésen. A női Európa Kupa selejtezőjében a lengyel Czárny és az izlandi Brejo Ablik találkozóján tartalékjátékvezetőként teljesít szolgálatot. A Nagyváradon élő a román második liga játékvezetői keretéhez tartozó Bíró Enikőt meglepte a felkérés, de nagy örömmel készül a kihívásra. Elmondása szerint igyekszik minden szükséges információt begyűjteni és minél többet tanulni a tapasztalt FIFA játékvezetőtől, Anna Maria Terteleáktól. Remekül szerepelt az erdélyi Godakó Ökl Vívó Sportklub a Siófoki Nemzetközi Gladiátor Kupán, ahol mind a 7 indulójuk dobogóra állhatott. A gyergyői csapat 4 arany, 2 ezüst és 1 bronzéremmel zárta az erős nemzetközi mezőnyt felvonultató viadalt. Aranyérmet szerzett Búzás Robert, Bartis Károly, Schroff Kevin és Serbán Bernardin, míg Szabó Zalán és Bakos Brigitta ezüst, Kabuc Sebestyén pedig bronzérmes lett. Búzás számára a torna egyben az utolsó verseny volt az októberi U19-es világbajnokság előtt, ahol Románia színeiben lép majd ringbe, olvasható a Székely Sporton.
10: Az eddigi előrejelzések szerint a következő órákban egy kicsit kitisztulhat az égbolt Sepsiszentgyörgyön és környékén, ugyanakkor a hőmérséklet értékek nem sokat fognak változni a mostanihoz képest. Este 8 órakor 15 fok lesz, éjszaka legkevesebb 4 fokot mérhetünk, ennyivel indítjuk a holnap reggelt is. Holnap végig tiszta lesz az égbolt egyébként, viszont nem lesz melegebb, mint ma volt. Ezek voltak a hírek, köszönöm a figyelmet!
1: És most...
0: A hírek után sziasztok, jó napot kívánok, György Dávid Csaba a mikrofonnál, és ígértem, hogy izgalmas beszélgetéseink is lesznek ebben a 60 percben, úgyhogy erre készülök én legalábbis veletek együtt, de mindenki előtt indítja az órát Nagy Bogi és Des, ez a Jól leszek újra.
1: Most pedig. Egy újabb színes óra indul 12 frekvencián a Rádió Gagán.
11: Színes hírek,
1: helyi aktualitások,
11: interjúk,
1: játékok
11: és sok-sok
1: nyeremény. Ez a Színes Órák.

0: elindult az ősz, elindult az iskola, elindultak a gyermekeink, és sok mindenre figyelni kell, sok mindenre vigyázni kell, hogy az egészségünkre hogyan vigyázunk jól a kisebbekre való tekintettel. Erről beszélgetünk a következőkben. Vendégem a Rádió Gaga stúdiójában dr. Gál Ramona Éva, osztályvezető gyermekgyógyász főorvos, a dr. Fogolyán Kristóf megyei sürgősségi kórház részéről. Dr. Isten hozta mi hozzánk, köszönjük, hogy bejött.
1: Köszönöm szépen, üdvözlöm Endre, és üdvözlöm a hallgatókat is.
0: Ahogy mondtam, tanév elején vagyunk, őszi szezon elején vagyunk, sok mindenre vigyázni kell. Ilyenkor a szülők már nézik, hogy milyen dobozban, milyen gyógyszer van otthon a házban. Jól teszik ezt, rá kell erre készülni egyébként egy kicsit?
1: Igen, egy minimálisat igen, nem árt, hogyha van otthon ez az, de nem kell túlzásokba se esni, úgy gondolom.
0: A túlzásokról, vagy akár az öngyógyszerezésről beszéljünk egy kicsikét. Szülői felelősség is, de jó lenne, ha mégis szakemberi segítséggel történne a komolyabb gyógyszereknek a fogyasztása, a bevevése. Kezdjük a mumussal. Mi a helyzet az azonnal futok az otthon maradt antibiotikumhoz kérdéshez? Tudjuk, hogy mi a hivatalos hozzáállás, de azért miért nem kéne ezzel így élnünk?
1: Igen, ez egy nagyon jó kérdés, köszönöm, hogy feltette. Általában ősszel, tavasszal, koratavasszal, főleg virális betegségek vannak. Ez a hagyományos megfázás, taknyolás, ami nem igényel antibiotikum kezelést, még akkor sem, hogyha több napig tartó lázról beszélünk. Én azt mondom, hogy antibiotikum szedése előtt mindenképp álljanak szóba egy szakemberrel, egy orvos nézze meg azt a gyereket, mielőtt neki fogunk az antibiotikum kezelésnek.
0: Igen, és sokszor az van, hogy türelmünk nincs a betegséghez, ugye, mert a gyerek kimaradt egy napot, vagy kimaradt két napot, még mindig általában rossz a közérzete, nagyon súlyos tünetek nincsenek ugyan, de azért sajnáljuk a kicsikét, és akkor lépni akarunk. Ilyenkor tényleg az az érdemesebb, hogy inkább szálljuk rá az időt, és menjünk el első körben családorvoshoz, vagy szakorvoshoz?
1: Az attól függ. 3 hónapos kor alatti picibabával, lázas picibabával valószínűleg elmennék minél előbb. Viszont ha már nagyobb a gyerek, ismerem a gyerekemet, tudom, hogy körülbelül hogy reagál, megpróbálnék lázat csillapítani, hidratálni, nyugalmat biztosítani neki, jó étkezést, és hogyha pár nap alatt nem szűnnek a tünetek, akkor mindenképpen megnézetném egy orvossal.
0: Ha azt mondjuk, hogy ne egyből az antibiotikumhoz fussunk, ez érthető, de mi az, ami esetleg ott legyen, vagy kéznél legyen? Itt elhangzott a lázcsillapítás kérdése, ebből is most már 1000 millió dolog van a piacon, erre rá lehet egy kicsit készülni azért házi patikából.
1: Így van, az ibuprofen tartalmú gyógyszereket szoktuk ajánlani, paracetamol tartalmú gyógyszereket, azt is nagyobb gyerekeknek, viszont ott az algokálmin, ami még otthon szerintem minden háztartásban, azzal viszont vigyázzunk, mert annak több mellékhatása van, de hogyha egy kicsi ibuprofen és paracetamol tartalmú készítmény van otthon, akár tabletta, akár szirup, akár kup formájában, az nem árthat. És C-vitamin. A C-vitamint első körben el lehet kezdeni, nagyon jól tesz az immunrendszernek.
0: Azt már akár megelőzésként is, de erre majd visszatérünk, erről még beszéljünk. Van egy olyan időintervallum, amikortól már azt mondjuk, hogy én tényleg mindent megpróbáltam. C-vitamint, mézet, hidratáltunk, ibuprofen, lázcsillapítás, és még mindig eltelt. Hány nap kell elteljen, hogy ezt elkezdjük tényleg komolyan venni, hogy nagyobb lehet a gond?
1: Hát ez relatív, mert minden gyermek, minden szervezet másképp reagál, de úgy gondolom, hogy nagyobb gyermeknél, ha 1-2 napot várunk ezzel az egésszel, és nem fordul meg, sőt 3-at is, akkor el lehet gondolkodni azon, hogy esetleg megnézze egy szakember. De 1-2 nap várakozás szerintem nem lehet probléma.
0: Így van, egy kis türelem kell hozzá, meg odafigyelés, meg gondoskodás, de ez mindenik szülőben megvan,
1: így
0: gondolom.
1: Van. És attól függ, hogy milyenek a tünetek, hogy működnek a tünetek, hogyha a láz mellett nehéz légzés van, nagyon rossz közérzet, állandó aluszékonyság, akkor meg se várnám azt a 2-3 napot. De ha a tünetek stagnálnak, vagyis maradandóak, nem mennek rossz felé, akkor egy kicsit türelemre biztatnám a szülőket.
0: Én azt hiszem, hogy az első része a beszélgetésnek záruljon azzal, hogy inkább sok türelem és nagyon kevés antibiotikum, főleg úgy, hogy ha orvos nem írta fel. Innen folytassuk a beszélgetést. Dr. Gál Ramona Éva gyermekgyógyász marad a vendégem, jövünk vissza rögtön.

0: Folytatjuk a beszélgetést, vendégem továbbra is a Rádiókak a stúdióban, dr. Gál Ramona Éva gyermekgyógyász, és a mússal kezdtük, az antibiotikummal kezdtünk, de kicsit menjünk vissza, pörgessük vissza az időkerekét, doktornő, és nézzük meg, hogy hogyan tudunk vigyázni arra, hogy ne legyen baj. Ugye közösségi térbe járunk, közösségbe járunk, gyerekek mindenféle közösségben megfordulnak, egymáshoz érnek, tárgyakhoz érnek. Tudunk-e fertőzés ellen úgy tenni, hogy egyszerűen bennünk van az a fegyelem, hogy tudjuk, hogy miért vigyázunk magunkra?
1: Igen, és itt elsősorban a kézmosásra hívnám fel a figyelmet, gondolom, hogy abból is ez folyik, de nagyon-nagyon fontos. Nagyon fontos, hogy a gyerekeink tudják, mikor és hogy kell kezet mosni. Elsősorban jó lenne, hogyha szappannal mosnák a gyerekek a kezüket, szappan és víz. Valószínűleg a fertőtlenítő folyadékok is jók, de inkább a szappan és a víz van az első helyen. Főleg étkezés előtt, fürdő használata után és tüsszentés orr törlés után nagyon jó lenne erre vigyázni.
0: Igen, és ez már egy olyan fegyelem, amire nem várhatjuk, hogy mindig a pedagógus hívja fel a figyelmet, hanem otthoni környezetben van. Igazából ki kell mondanunk, ezt otthonról kell hozni ezt a fegyelmet.
1: Így van, és rutinná kell ez váljon, mert nagyon sokat segíthet a fertőzések megelőzésében.
0: Igen, hogyha folyamatosan ezt műveljük, akkor jó eséllyel 100%-ban nem tudunk biztonságos burkot építeni magunk köré, gondolom én, de azért mégis az esélyét lejjebb visszük ennek.
1: Így van.
0: Még ami a fertőzéseket illeti, sokszor azt mondják a szülők, hogy na egy kicsit köhög a gyerek, nem küldöm, hogy ne fertőzzön másokat. Minden egyes ilyen őszi nyavaja biztos, hogy fertőzés és gócpont?
1: Nem biztos, hogy mindegyik az. Például nagyon sok allergiás gyermek van, aki ilyenkor elkezd tüsszögni, folyik az óra, viszont láztalan. Azért vannak az iskolákban ugye a védőnők, az asszisztensnők, hogy ezt eldöntsék, de a többi szülőnek mondom, aki félti a gyerekét egy kicsit aknyos, tüsszögő másik gyerektől, hogy ez nem minden esetben fertőző, vírusos vagy bakteriális tüsszögés vagy orrfolyás.
0: Amellett, hogy ott vagyunk az iskolában vagy közösségben, amellett ugye egymáshoz is érünk, előveszük a 10 órait, megesszük, tehát tényleg olyan körülmények vannak, ahol fontos lenne, hogy vigyázzunk magunkra. A legtöbb ilyen fertőzés lehet, hogy valamennyire elkerülhető lett volna jobb odafigyeléssel.
1: Az is megtörténhet. Igen, igen. A gyakori szellőztetés, hogy a gyerekek kimenjenek szünetekbe, az szerintem nagyon sokat jelenthet.
0: Tehát a friss levegő, igen. Az, hogy ne a benti együtt elhasznált, igen, levegő, igen, légtérben legyenek, ez, igen, is érthető. Hát legtöbbször tanárok mondják, hogy közelharcot vívnak a gyerekekkel azért, hogy a friss levegőre ki lehessen jutni. Ez már megint egy másik szervezés kérdése. Ugyanakkor pedig a hazaérkezés, az iskolából hazajövetel is ugyanúgy egyfajta stabil pont lehetne, ahol egy kicsit úgymond tisztába tesszük magunkat.
1: Így van, kézmosás, ez az.
0: Az itthoni környezetre való átállás, akár otthoni ruhába való átöltözés, ez is fontos lehet.
1: Abszolút. Az iskolába használt ruhákat letesszük szépen, és átöltözünk otthoni ruhába.
0: Igen, ezt mind meg kellene tolni, vagy mind be kellene tartani, és akkor lehet máshol tartanánk. Azt még meg kell kérdezem, mielőtt tovább mennénk ilyen típus betegségek irányába, hogy azért nőnek a számok ilyenkor ősszel. Tehát ténylegesen nem csak egy félelem van bennük, hanem a statisztikák is ezt mutatják.
1: Igen, határozottan ezt észrevettük mi is a nyárhoz képest. Hát ilyenkor tele van a levegő cseppekkel, sokkal nehezebb a levegő, úgymond párásabb, és ezekben a cseppekben sokkal jobban terjednek a vírusok, a baktériumok, ugye egy kicsit lement a hőmérséklet is, ez nagyon kedvez nekik. Bezártság, ugye pont most beszéltünk a közösségről, az iskoláról, órákon keresztül be vannak zárva az ablakok, ajtók, úgyhogy igen, nő a számuk.
0: Ezért kell jobban odafigyelni, igen, a részletekre, és a doktornő marad a vendége, innen folytassuk a beszélgetést, van még amiről kérdezzem, úgyhogy rögtön jövünk vissza a beszélgetés utolsó részével.

0: Ígértem visszatérünk még egyet beszélgetni, mert nem tudunk eléggé vigyázni magunkra is, persze a kisebbekre ebben az őszi szezonban. Továbbra is dr. Gál Ramona, Éva gyermekgyógyász a vendégem itt a Rádió Gaga stúdióban. És hát a gyerekek egészségéről vagy egészségének megőrzéséről beszélünk most már. Az immunrendszerről egy kicsit, doktornő, beszéljünk. Néhányan azt mondják, hogy jó, az immunrendszer az majd magát beszabályozza, és hogy nem kell ezt agyon segíteni. Azért ilyenkor nem árt, ha tudunk róla, hogy hányadán állunk. Ha volna egy 1-től 10-ig skála, a mutató így ingadozna össze azért az immunrendszert illetően, gondolom.
1: Igen. Viszont én azt gondolom, hogy ok nélkül ne avatkozzunk bele a gyerekek immunrendszerébe. C-vitaminnal segíthetjük az immunrendszer működését, segíthetjük a jó étkezéssel, a mozgással, a jó minőségű és mennyiségű alvással bizony segíthetjük. De én nem vagyok híve az ilyen mindenféle gyógyszeres immunrendszer felturbózó hadműveleteknek.
0: Tehát igazából egészséges étrenddel nem kell csodaszereket keresni, nagyjából ez volna itt a tanulság, de beszéljünk erről az egészséges étrendről, mert itt is megint egy kicsit belefutunk abba, hogy az életünk szervezése nem egyszerű. Egy fiatal szervezetnek a kiegyensúlyozott étkezése mit jelent immunrendszer szempontjából? Mit kellene, hogy jelentsen igazából? Ugye reggel 8-kor elmennek otthonról, esznek egy 10 órait, amiért, és lehet, hogy délután 4-5-kor érnek haza. Ez nem segít a dolgon különösebben.
1: Nem bizony. Nagyon jó lenne, hogyha 3 fő étkezést meg tudnánk tartani legalább. Legyen jó lenne, ha lenne minden nap meleg étel, kisebb kiegészítésekkel, uzsonnával, de legalább 3 étkezést azért adnék a gyerekeknek. Jó lenne, hogyha minél több fehérje, vagyis hogy fehérje dús étrend lenne, minél kevesebb cukor, és cukros italok, tehát ezeket zárjuk ki. Egy az, hogy egészségtelen, tehát hogy az éhségérzetet mindenképp csökkenti, és felturbózza az amúgy is aktív gyerekeket.
0: Tehát nagyjából most azt nevezte meg, amit csinálunk, vagy igen, amit nagyon sokan
1: igen,
0: csinálnak.
1: Gyorskaja.
0: A gyorskaja és a mindenféle igen. üdítők is, és egyéb. Ilyen gyors igen. energiaforrás, de igazából igen. meddő energiaforrás. Igen. Hogy kellene kinézzen, ha már itt tartunk, ilyen hosszú a nap, és ezt meg kell kérdeznem, hogy kellene egy ideális 10 órai doboz kinézzen? Mi legyen benne?
1: Egy ideális, ez relatív szerintem. Én olyan ételt tennék a gyerekemnek, vagy teszek a gyerekemnek, amely mindenképp laktató, nincsen benne nagyon sok cukor, van olyan, hogy még egy kicsi csoki is belekeveredik, de legyen laktató, legyen elég mennyiségű, és legyen gyümölcs is benne.
0: Ez így egy elég szép feladat, de nem olyan lehetetlen
1: teljesíteni. Nem. Jó lenne a változatosság is, az nem mindig jön össze, bevallom őszintén nekem személy szerint, de ez lenne a lényeg. Laktató, szeresse a gyerek, legyen egy kicsi gyümölcs is benne, és nagyon sok édesség ne.
0: Ez nem lehetetlen feladat egyáltalán, azt kell, hogy mondjam. Itt beszéltünk arról, hogy megelőzés szempontjából akár az iskolai friss levegő is fontos lehet, de amikor lejárnak az iskolai órák, még mindig ott tartunk a gyerekeinkkel, legtöbben ott tartunk, hogy délután otthon ugyanúgy benn kell üljenek néhány órán keresztül. Az otthoni aktivitás, otthoni szabadidős része segíthet-e abban, hogy egészségileg jobb állapotban maradjanak a gyerekeink?
1: Mindenképp. Úgy gondolom, hogy van szükségük egy kicsi pihenésre, és minőségi pihenésre, kicsi kinti levegőre, aki megteheti, de mindenképp pihenésre lenne szükségük. És a korábbi vagy korai lefekvésre. Egy jó minőségű alvás úgy gondolom a következő nap alapja. De ha fáradtan megy a gyermek iskolába, akkor ez csak gyűl.
0: Itt azt mondják, hogy a korosztályunként különböző alvás igénye van mondjuk igen. egy gyereknek, de hogyha most már itt ülünk, akkor ha mondjuk például egy kisiskolás reggel 7-kor kell keljen, vagy még 7 előtt is, este hánykor kell kötelező módon villanyoltásnak lennie?
1: Hát szerintem legkésőbb 9-kor, legkésőbb. Hát kisiskolásnak igen, mindenképpen.
0: És aztán, ahogy nőnek egy serdülőnél, már például más órákkal
1: igen.
0: számolunk.
1: Igen, de mindenképpen 11 előtt, 10, még a 10-et is meg...
0: Megkockáztatjuk,
1: igen.
0: Igen, hát én azt mondom, hogy a feladat akkor fel van adva mindannyiunknak, és nehogy azt higgyék, kedves hallgatók, hogy minden most megmondjuk a tutit, és mindenki így kell cselekedjen. Mindketten szülők vagyunk a doktornővel, mi is ezzel küzdünk, úgyhogy igazából hajrá mindenkinek. Én még egyszer vendégemnek megköszönöm, hogy bejött a Rádió Gaga stúdióba, dr. Gál Ramona, Éva osztályvezető gyermekgyógyász, a dr. Fogolyán Kristóf megyei sürgősségi kórháztól, és kitartást a munkához, és jó egészséget a legkisebbeknek és mindenkinek.
1: Köszönöm a meghívást.
2: Ez
3: a Rádió Gaga.
2: Rádió Gaga. Oh,

információ a telefonodon. Mindössze ennyi kell ahhoz, hogy ne maradj le szélese világban sem a Gaga egésznapos műsorairól, sem öt zenei csatornán kínálatáról. Vigyél magaddal minket mindenhová. Ha neted van, a Gaga veled van.

0: Paul Russell, ez a Lil Boateng, itt a Rádió Gagán. Folytatom tovább egy olyan zenével, amely most már jó néhány éve itt van közöttünk, és el nem hiszem, hogy 9 éves ez a dal, hogy repül az idő. Mindenféle nézettségi rekordot megdöntött annak idején a videó megosztókon, és még mindig jó, még mindig lehet élvezni, és még mindig lehet rá mozogni. Jön a Despacito.
1: Reklám.
2: Dr. Optics.
3: Akkor most doktor vagy optika?
2: Szinte mindkettő.
3: Mesterséges intelligencia támogató diagnosztikai eszközünk nem csak látásvizsgálatra jó, hanem mint egy orvos. Körültekintő szürkehályok és glaukóma szűrést, száraz szemdiagnosztikát és retina elemzést végez. Mindemellett innovatív lencsék és a világ vezető szemüvegmárkái közül válogathatsz. Dr. Optics. Grigore Balán utca 52. A Penny szomszédságában.
4: Új autók, álmaid utazása. Jó lenne, ha ezek nem csak tervek lennének. Legyél a Metalux partnere, képviselj prémium kenőanyagokat, és építs értékes kapcsolatokat egy megbízható márkával. További információ a metalux.com oldalon.
5: Léc, deszka, gerenda, Benevúd a legenda.
6: Minőségi fűrészáru, gyors kiszolgálás és házhoz szállítás.
5: Építkezel, felújítasz, hívd a Benevúdot a 0746 512 612.
6: Megtalálsz minket Facebookon is.
7: Pizza?
8: Ham.
7: Burger?
8: Ham.
7: Napi menü?
8: Ham.
7: Girosz?
8: Ham.
7: Éhes vagy?
8: Ham.
5: Kattalj rá a kajára!
9: Társadalmi célú hirdetés.
10: Az oltások megelőzik súlyos betegségek kialakulását. Az oltás elengedhetetlen a gyermeked egészségéhez.
11: Társadalmi célú hirdetést hallottál.
12: A reklám után
13: ismét slágerek és új zenék.
14: Rádió Gaga.

Rihanna, Don't Stop the Music, de a zenét egy picit megállítjuk, annál is inkább, mert Rihanna most már kiénekelte magát. Éppen ma jelenik meg Ákos új albuma, Karácsony, az ünnepdalai címmel. A dalszerző énekes arról beszélt az album dalai kapcsán, és a decemberi Haréna koncertjével egyetemben megemlítette, hogy mit jelent számára az idei nyáron való küzdés a súlyos betegségével. Az Ákos rajongók erről azért sokat hallottak, sokat olvastak. 15 vadonatúj felvétel viszont új kompozíció, saját szerzemény csak kettő van a lemezen, a többi feldolgozás a karácsonyi ünnepkörhöz kapcsolódó a

0: A Lokko, Lokko, itt óra végén. Nagyon-nagyon jó ez a dal, erre igazán lehet mozgolódni, bulizgatni. 13 óra van nem sokára, egyetlen egy teendőm akad még, hogy elmondjam a folytatást, ami nem más, mint a hírek világa, úgyhogy ezzel lépünk tovább.
1: Kevés olyan játék van, ahol a nyerésre legalább 50% esélyed van. A Rádió Gaga igaz vagy hamis játékában most mindenkinek hajszál pontosan ennyi esélye van a nyereményre. Nevezd be te is! Írd meg a Gaga applikációban, SMS-ben, WhatsAppon a 0730 54 88 88-ra a teljes nevedet, telefonszámod és annak a megyének a nevét, ahol laksz. Ne lepődj meg, amikor felhív a műsorvezetőnk és határozottan állít valamit, mert az állítás vagy igaz, vagy hamis. Döntsd el te! És ha jól válaszolsz, már is megajándékozunk. A játék kiemelt támogatói.
2: A Granit Bank Magyarország leggyorsabban növekvő, már Romániában is elérhető digitális bankja, az Arinovis, Arinovis Motors. A döntés egy próbaúttal kezdődik, és a Metalux a jó választás.
3: Reklám. Drágám, szerinted mennyi idő alatt rakom le ezt a térkövet?
4: Ha a polcra gondolok, amit háromszor raktál fel, inkább hívjuk a profikat.
5: Ne szenvedj otthon! A Hadnagy Viakolor mindent megold. Felmérünk, tervezünk, kivitelezést szervezünk. Látogass el Székely udvarhelyen a Betlenfalvi útra, a régió legnagyobb térkőbemutató kertjében. Minőség, megbízhatóság, stílus. Hadnagy Viakolor. Hívj minket a 0745 098 641-es telefonszámon, vagy keresd fel a pavazsilé.ro honlapunkat.
4: Most már csak a füvet kell levágni, drágám.
6: Hallottátok? A Hadnagy Viakolor műfüvet is árul.
7: Jaj, csak bár le azt a legyet! Na meg ott egy szúnyog is. És mi ez a szimcogás a kamrában?
5: Amikor már az egerek is a spájzban vannak, ne késlekedj! Hívd a 0754 991 407-es telefonszámot, és küldjük a felmentő sereget. A Dezinpro Plus megszabadít a zavaró rovaroktól és a kellemetlen rágcsálóktól. A legkorszerűbb gépekkel vállalunk teljes körű fertőtlenítést magánlakásokban, cégeknél vagy közintézményeknél, de minket hív kéményseprésez is. Dezinpro Plus. Nincs többet kártevő. www.dezinpro.ro.
8: Áron gazda! Már megint mit pakolt a kocsira?
9: Mit? Mindent egy pár ő. Az Agroelektrótól.
10: Keresd az Agroelektró állattartási szakáruházát. Villanypásztorok, fejőgépek, állattartási eszközök, takarmányok, kisállattermékek, növényvédőszerek és állatgyógyszertár. Az Agroelektrónál egy helyen. Hatalmas árukészlet, szakmai tanácsadás, megbízható megoldások. Agroelektró a Sepsiszentgyörgyi vasútállomással szemben. Válasz jól! Agroelektró. Minden gazda boltja.
11: Rubin Exchange valutaváltó a Kézdivásárhelyi Kauflandban. Euró, dollár és számos egyéb egzotikus valuta. Gyorsan, sorban állás nélkül. Nyitva tartunk a hét minden napján. Hétfőtől szombatig 8 és 21, vasárnap 9 és 18 óra között. Rubin valutaváltó. Számolj velünk!
12: Válogass Gordon sajt és tejtermékeinkből most árengedménnyel.
13: Várunk a Székely-Szentléleki bemutató üzletben és a mobil vásáros autóinknál.
12: Megszokott minőség, nagy kedvezmények. Gordon, hogy az étkezés legyen igazi.
1: Ez történt. Rádió Gaga hírek.
14: Október 1-től Sepsiszentgyörgyön egyirányú forgalom lép érvénybe a Hásfa sétányon, az Andrássy-Sagunya utca felől a Táncsis Mihály utca irányába. Egyre erősödő válsággal küzdenek a romániai úttartók, miután az export stop és a kötelező oltások körüli bizonytalanság miatt eladhatatlanná váltak a bárányok. A következő órákban nagyjából 15 és 18 fok közötti értékekre számíthatunk. Köszöntöm Önöket, a részletek következnek, én Szabó Eszter vagyok. Háromszéken több helyen is ünnepi rendezvényekkel köszöntik a szépkorúakat az idősek világnapja alkalmából. Sepsiszentgyörgyön csütörtökön a Máltai Szeretett Szolgálat szervez ingyenes műsoros délutánt a Kónya Ádám Művelődési Házban. Baróton szintén csütörtökön délután 4 órától tartanak ünnepséget a Kisboldogasszony utcai parkban, ahol külön köszöntik az idén 50 és 60. házassági évfordulójukat ünneplő párokat. Emellett a Diakónia Keresztény Alapítvány is ünnepség sorozattal tiszteli meg gondozottait, holnap Cófalván, csütörtökön pedig Erdőfülében várják áhítatra és szeretett vendégségre a helyi szépkorúakat. Csütörtökön reggel 8 órától Sepsiszentgyörgyön egyirányú forgalom lép érvénybe a Hásfa sétányon, az Andrássy-Sagunya utca felől a Táncsis Mihály utca irányába. Az önkormányzat arra kéri a sofőröket, hogy közlekedjenek körültekintően. Október 1-én 18 órától Marco Trentin olasz művész az 8. székelyföldi grafikai biennálé nagydíjasának Distinguishing Marks című egyéni kiállításával indul a biennálé Sepsiszentgyörgyi eseménysorozata a Lábasházban, tájékoztat Gáj Nándor a megyei tanács alelnöke. A kiállítás az identitás, a felismerés és az azonosítás kérdéseit vizsgálja, a tárlatot dr. Kányádi Iréne művészettörténész nyitja meg, és október 29-éig látogatható. Már januárban sor kerülhet a nyugdíjak kismértékű emelésére, jelentette be Alexandru Nazare ügyvívő pénzügyminiszter parlamenti meghallgatását követően. A tárcavezető kiemelte, hogy az indexálás lehetőségét a 2027-es költségvetés tervezésekor és a politikai egyeztetéseken kell megalapozni. Emelésre tehát készülnek, de csak óvatosan. Alexandru Nazare arról is beszélt, hogy az ország pénzügyi stabilitásához elengedhetetlen a politikai válság mielőbbi lezárása a Murashenko kormány beiktatásával. Ugyanakkor még egyelőre nehéz megjósolni, hogy milyen döntést hoz pénteken az ország kapcsán a hitelminősítő, viszont bizakodásra ad okot, hogy idén az első 7 hónap után közel 27 milliárd lejjel javult a múlt évhez képest a költségvetés egyenlege. Egyre erősödő válsággal küzdenek a romániai jutartók, miután az export stop és a kötelező oltások körüli bizonytalanság miatt eladhatatlanná váltak a bárányok, tájékoztat a Krónika. Az elhúzódó vakcina beszerzés és a júniusban bevezetett kiviteli tilalom miatt jelentősen lecsökkentek a felvásárlási árak, ugyanakkor a gazdák így is túladnának rajtuk, hiszen a hiányzó bevételek és az asszály okozta takarmány hiány miatt óriási gondot jelent az állomány kiteleltetése. Az ágazat szereplői szerint egyedül a külföldi piacok mielőbbi megnyitása menthetné meg a csődtől a gazdaságokat, de azt sem lehet tudni még, hogy milyen áron térnének vissza a külföldi vásárlók. Az eddigi előrejelzések szerint a következő órákban 15 és 18 fok közötti értékekre számíthatunk, egy kicsit többet fog sütni a nap estig, ugyanakkor éjszaka legkevesebb 4-5 fokot mérhetünk, majd ennyivel indítjuk a holnap reggelt is, csapadékra nem kell számítani. Holnap délelőtt szintén napos időnk lesz, a hőmérsékleti értékek 5 és 16 fok között mozognak, majd délután legtöbb 19 fok lesz. A híreket hallották, köszönöm a figyelmet!
3: És most...
0: Sziasztok, hello mindenkinek, György Dávid Csaba. A mikrofonnál elmúlt egy óra, már is indítjuk az újabb 60 percet, a Los Angeles-i székhelyű globális poplány csapat, amelyet dél-amerikai és például amerikai, na meg svájci gyökerekkel rendelkező tagok alkotnak. Ők nem más, mint Ketszájék. Jön az Anima.
3: Most pedig. Egy újabb színes óra indul 12 frekvencián a Rádió Gagán.
11: Színes hírek,
3: helyi aktualitások,
11: interjúk,
3: játékok
11: és sok-sok
3: nyeremény. Ez a Színes Órák.

kocsiban ülve a világon bárhol elérhetőek vagyunk. Töltsd le a Rádió Gaga applikációt, vagy kattanj a radiogaga.ro oldalra, és hallgass minket, mert ha neted van, a Gaga veled van. Slágerek és új zenék. Rádió Gaga.

A Follow the Flow és a Valahányszor. Vegyetek a kezetekbe egy golyóstollat és jegyezzétek le a mondandómat. Miért? Persze, hogy van erre is magyarázat, mert 1899-ben ezen a napon született Bíró László József, a golyóstoll feltalálója. A feltaláló az orvosi egyetemen kezdett, majd foglalkozott grafológiától kezdve a festésen át az autóversenyzésig sok mindennel. 1932-től több folyóiratnak és lapnak volt munkatársa, így került a nyomdák közelébe, ott aztán addig-addig nézegette a nyomdagépeket, amíg kitalálta, hogyan lehet összeállítani a folyamatosan író tollat egy tintával töltött hengerből és egy golyóstollból. 1938-at írtunk, két szabadalmat is bejegyeztetett Magyarországon a folyamatosan fejlesztett toll találmányaira. A gyártásához folytatott kísérleteket azonban már külföldön végezte. Párizson keresztül Argentínába vezetett az útja, és használható, ma is ismert golyóstollára itt is kapott szabadalmat. Szóval a golyóstoll is magyar találmány. Erről azért sok szó esik, de ha pont évfordulós pillanat van, akkor érdemes kiemelni. Lépünk tovább most Gabriella Szilmivel. Ez a Sweet About Me.

Camilla Cabello és a Liar gyors közlekedési információ. Bár a problémát nem oldották meg, de talán egy picit könnyebb lesz átjutni a Prahova völgyen, ugyanis átadták a forgalomnak az új Komárnik körgyűrűt. Közel 3 évvel a munkálatok megkezdése után erről számolnak be a Prahova megyei tanácsnál, és ez közel 6 kilométer hosszú kerülő útat jelent összességében. Igen, és azt mondják, hogy tettek legalább konkrét lépést, amelynek hatását az emberek már érezni fogják akár a következő napokban is. Az ott élők és az áthaladó forgalomban résztvevők egyaránt. Jó sok pénzbe is került, és most itt a számokban nem is nagyon szeretnék belemenni. A lényeg, hogy ilyen elkerülő utakra azért rengeteg város mellett még szükség van azért, hogy a forgalom fluiditása, a forgalom valahogy egy kicsit normálisabb keretek között tudjon lebonyolódni a nehéz részeken. De ez azért már valami, ez a 6 kilométer hosszúságú elkerülő út. Hajrá mindenkinek, aki részt vesz a közlekedésben. Accent, velük folytatjuk, jön a Don't Leave Kylie.

0: Biberexa és Fateless feldolgozása. Ez volt a New Religion dósa húsüzem. Nagyon-nagyon jól ismerjük, kiváló termékeket állítanak elő. Tőlük egy termékcsomag érkezik igazi finomságokkal. Valaki ezt viszi haza nem sokára.
1: Sokszor érezted már te is, hogy eljött az ideje egy igazi otthon megteremtésének? Mi is fogékonyak vagyunk a szép házakra. A Rádió Gaga mobil stúdiójával, a Duma Dubával október 2-án pénteken egy ilyen helyre, a Székely udvarhelyi Boróka lakópark nyílt napjára hívunk. Délelőtt 10 órától hozd te is a családodat, és a helyszínen részletesen ismerkedj meg az építkezés különböző folyamataival. Kötetlen beszélgetésben a szakemberek válaszolnak a kérdéseidre, miközben bejárhatod a Boróka lakóparkot, megtekintheted a mintaházat, a garást, a pincét, és átérezheted az egész lakópark hangulatát. Lesz ugráló vár, grillsarok, sörcsap, na meg a Rádió Gaga Duma Dubája, ahol mikrofon végre kapjuk a Boróka lakópark befektetői, tervezőket, kivitelezőket, szakembereket, partnereket és megszólaltatjuk a már ott lakókat is a tapasztalataikról. Találkozunk október 2-án Székelyudvarhelyen a Boróka lakópark nyílt napján. Gyere! Gyere! Rádió
2: Gaga. Reklám. Nyikorog. Melegszik. Szenved az autód. Ne hagyd, hogy a kenésen múljon a teljesítmény. Választ a Metalups prémium kenőanyagait és adalékait, hogy járműveid hosszabb élettartammal, megbízható működéssel hálálják meg a gondoskodást. Metalups, a jó választás.
3: Kültéri és beltéri árnyékolás technika. Több száz megoldás és színárnyalat. Brettoni. 0722 130 130. Mérni, szerelni, házhoz megyünk, bárhol a megyében.
4: Jaj, csak bár le azt a legyet! Na meg ott egy szúnyog is, és mi ez a szimcogás a kamrában?
5: Amikor már az egerek is a spájzban vannak, ne késlek egy! Hívd a 0754 991 407-es telefonszámot, és küldjük a felmentő sereget. A Dezinpro Plus megszabadít a zavaró rovaroktól és a kellemetlen rágcsálóktól. A legkorszerűbb gépekkel vállalunk teljes körű fertőtlenítést magánlakásokban, cégeknél vagy közintézményeknél, de minket hív kéményseprésez is. Dezinpro Plus. Nincs többet kártevő. www.dezinpro.ro.
6: Társadalmi célú hirdetés.
7: Egy könyvet is lehet követni, lájkolni vagy megosztani. Csatlakozz a hálózathoz. Olvas.
8: Társadalmi célú hirdetést hallottál.
1: A reklám után
8: ismét lágerek

0: Valami Amerika!
1: A bombon és a Valami Amerika. Most játszunk. A történetünk most kezdődik Zoltánnal. Szia, Győr Dávid Csaba vagyok, Rádió Gagától.
2: Szia.
1: Szia Zoltán, hogy telik a napod?
2: Igen. Jól, köszönöm, hogy buszok vagyok.
1: Aha, merre jársz?
2: Hát most jelenleg Szevenbe, és megyek Krajovára.
1: Ó. Vannak emberek a buszon?
2: Hát, nagyon gyenge.
1: Gyenge, na jó. Akkor egy picit én is buszozom veled, ha megengeded. Van egy játékunk, az igaz vagy hamis, és mondok egy állítást. Ha tudod, hogy igaz vagy nem igaz, szóval igaz vagy hamis, akkor tudok adni egy jó kis nyereményt. Na figyelj, akkor fussunk neki. A világ legmagasabban fekvő aszfaltozott nemzetközi hágói közül több is a Himalájában található. Igaz vagy hamis?
2: Igaz.
1: Ezt tudtad, vagy így megérzés?
2: Nem tudtam, mivel ő van az egyik legnagyobb csúcs. 8000 valány méteren, úgyhogy gondoltam, hogy egyik legyen.
1: Így van, jól logikáztad ki. A nyereményünket a Dósa húsüzem adja. Őket valószínűleg ismered, azért sokan ismerik, 1992 óta vannak a piacon, jó minőségű termékeket készítenek, húst dolgoznak fel. Egy általuk összeállított termékcsomag a tiéd.
2: Szeretjük a Dósát, főleg a lányom nagyon szeretjük.
1: Na, nagyon örülök akkor.
2: Ez nagyon kapura.
1: Ez a nyeremény, ez abszolút jó helyre kerül. Oké, Zoli,
2: igen.
1: További jó utat kívánok neked, és vigyázz magadra az utakon.
2: Köszönöm nagyon szépen, további szép napot nektek.
1: Köszi, hello, szia.
2: Hello, szia.
3: Gratulálunk a Kibéri Dósa húsüzem nyereményéhez. Keresd friss hús és hentes termékeiket üzleteikben. Kibéri Dósa húsüzem, mert a jó étel a jó alapanyagnál kezdődik.

0: Dermot Kennedy és a Kiss Meme. Én a csók helyett egy virtuális öleléssel is beérem. Na, fordítsuk komolyra a szót, érkeznek a hírek. 2-kor, majd térek vissza.
1: Na akkor most megmutatom, hogy indul a világ első pálinka meghajtású autója. Figyelj! Megy ez! Remélem, ezt te sem hitted el. Ettől még messze vagyunk, de ha már itt tartunk, játszunk egy kicsit a hazugságokkal a Rádió Gagán. Nevezd be igaz vagy hamis játékunkra. Írd meg a Gaga applikációban, SMS-ben, WhatsApp-on a 0730 54 88 88-ra teljes nevedet, telefonszámot és annak a megyének a nevét, ahol laksz. Amikor téged hív a műsorvezetőnk és határozottan állít valamit autókkal vagy bármilyen hétköznapi dologgal kapcsolatban, neked mindössze azt kell eldönteni, hogy az állítás igaz vagy hamis. Amennyiben helyesen válaszolsz, már is megajándékozunk. A játék kiemelt támogatói:
2: a Granit Bank, Magyarország leggyorsabban növekvő, már Romániában is elérhető digitális bankja, az Arinovis, Arinovis Motors, a döntés egy próbaúttal kezdődik, és a Metalups, a jó választás.
1: Reklám. Dr. Optics.
3: Akkor most doktor vagy optika?
1: Szinte mindkettő.
3: Mesterséges intelligencia támogatott diagnosztikai eszközünk nem csak látásvizsgálatra jó, hanem mint egy orvos, körültekintő szürkehályok és glaukóma szűrést, szárazszem diagnosztikát és retina elemzést végez. Mindemellett innovatív lencsék és a világ vezető szemüvegmárkái közül válogathatsz. Dr. Optics. Grigore Balán utca 52. A Penny szomszédságában.
4: Van, hogy begurulunk és kiabálunk a gyermekünkkel. Mindenkivel előfordul, de tanulható az elkerülése is. Nőileg.ro. Költözés válás után hol a jogi határ? Nőileg.ro. Nem vagy lusta, nem vagy gyenge, talán csak kiégtél. Nőileg.ro. Fontos témák, hiteles szakemberek szeptemberben is a fejlődni vágyó nőkért. Böngész naponta frissülő tartalmainkat online, vagy keresd a legfrissebb nyomtatott Nőileget az újságárusoknál. Nőileg. Az Erdélyi Nők magazinja.
5: Kész a 10 órai! Benedek szalámis szendvics, ahogy szereted!
6: Benedekes! Akkor ebből 2 is kérek!
5: Egyet most, egyet pedig az iskolába!
7: Kezdődjön jól az új tanév! A finom, tartalmas Benedek szendvics kiváló választás az iskolába 10 óraira, vagy akár egy gyors reggelihez. Benedek szalámi, hogy az iskola kezdés is ízesebb legyen!
8: A Hidrokov Kovászna megyei vízszolgáltató pályázati irodájába mérnököt és közgazdást, a technikai osztályra mérnököt, emellett diszpécser, automatizálási szakember, vízszerelőt, vízszivágás keresőt, csőkamerás szakember, valamint téradat specialistát keres. Információk a hidrokov.ro oldalon.
1: Ez történt. Rádió Gaga hírek.
9: Összesen 90 ingyenes szakképzési tanfolyamot indít idén októberben az Országos Munkaerő Foglalkoztatási Ügynökség. 250 tankönyv javaslatot küldtek be a kiadók a 9-es diákok számára, közölte a tanügyminisztérium. A következő órákban nem sokat fog változni az időjárás. Holnap is körülbelül a maihoz hasonló hőmérsékleti értékekre számíthatunk. Köszöntöm Önöket, a részletek következnek, én Szabó Eszter vagyok. Közműfejlesztési munkálatok miatt ideiglenes forgalomkorlátozás lép életbe Sepsiszentgyörgyön, a Horjáklocska és Krisen utcákban. Az érintett útszakaszon a vízvezetékek és a bekötések cseréjét végzik a szakemberek. Emiatt munkanapokon reggel 8 és délután 3 óra között teljes útzárra kell számítani. Délután 3 óra után legalább egy sávon megnyitják a forgalmat a járművek előtt, míg a Konsza-Samu utca továbbra is egy irányú marad. A munkálatok a tervek szerint december 31-ig tart. A hatóságok kérik a járművezetőket, hogy figyeljék az ideiglenes kihelyezett jelzőtáblákat, és lehetőség szerint válasszanak kerülőutat. Összesen 90 ingyenes szakképzési tanfolyamot indít idén októberben az Országos Munkaerő Foglalkoztatási Ügynökség. A programok által csaknem 1600 álláskereső szerezhet új szakképesítést országszerte. A kínálatban a legnépszerűbbek a kereskedelmi eladó, az adatfeldolgozó, a növénytermesztő, valamint a pincér és szakács segédképzések, de a digitális biztonsági és humán erőforrás referens tanfolyamokra is sok helyet biztosítanak. A legtöbb kurzust Bukarestben, valamint Dumbovice és Konstanca megyében szervezik meg. Körülbelül 250 tankönyv tervezetet küldtek be a kiadók a 9-es diákok számára, közölte a tanügyminisztérium, aki írt pályázatra 21 kiadó jelentkezett, az eljárás után a tankönyvek digitális változata felkerül majd az internetre, így a diákok és a tanárok is ingyenesen használhatják azokat. Az iskolák hamarosan le is adhatják a rendeléseiket a nyomtatott könyvekre. Ezután megtörténik a szerződés kötés, a kiadók pedig eljuttatják a kiadványokat az iskolába.
10: Felkészülési mérkőzés játszik egymással a Sepsi OSK és a Marosvásárhelyi ASEA a válogatott mérkőzések miatti bajnoki szünetben. A találkozót szombaton 11 órától rendezik a háromszéki klub sportbázisán. A két együttes idén már kétszer találkozott Sepsiszentgyörgyön, márciusban 0-0, júliusban pedig 1-1 lett a végeredmény. A Sepsi OSK jelenleg a Superliga 9., míg az ASEA a másodosztály 13. helyén áll. Gianni Infantino FIFA elnök felülvizsgálatot rendelt el a Nemzeti Labdarúgó Szövetségeknek szánt többletforrások ügyében. Az UEFA és a CONCACAF elnöke azt javasolta, hogy mind a 211 tagszövetség legalább 10 millió dollárt kapjon, ami összesen mintegy 2 milliárd dolláros kifizetést jelentene. Infantino közölte, hogy a pénzügyi ellenőrzések és hivatalos jóváhagyások lezárásáig egyetlen összeget sem tekintenek biztosnak. A javaslatokat október 15-én értékelheti a FIFA tanácsa.
9: A meteorológusok előrejelzése szerint a következő órákban nem sokat fog változni az időjárás, csapadék biztosan nem várható. Mindemellett holnap nagyjából a maihoz hasonló időjárásra kell készülni, talán egy kicsit többet fog sütni a nap, de egyébként a hőmérséklet értékek nem fognak változni a maihoz képest. Ez az időjárás egyébként kitart egész héten, esőre egyelőre nincs sok esély. A híreket hallották, köszönöm, hogy velem tartottak.
1: És most!
0: Sziasztok, hello mindenkinek, György Dávid Csaba. A mikrofonnál Szent Mihály Arkangyal ünnepe van, erről is szó lesz ebben a 60 percben, de természetesen játszunk, és a zene kapja most is a főszerepet. Kezdünk Taylor Swift énekel.
1: Most pedig! Egy újabb színes óra indul 12 frekvencián a Rádió Gagán.
5: Színes hírek,
1: helyi aktualitások,
5: interjúk,
1: játékok
5: és sok-sok nyeremény.
1: Ez a Színes Órák.
5: Sláger.

Sokáig elcsábít az élet az otthonodtól, de a Rádió Gagát ilyenkor sem kell nélkülözzed. Letöltöd a telódra a Rádió Gaga applikációt, vagy rákattansz a rádiogaga.ro oldalra, és olyan, mintha otthon lennél. Ha neted van, a Gaga veled van.

Ismét foci nézős este előtt állunk, és nézzük a felhozatalt. Folytatódik a Nemzetek Ligája. Sevillában Spanyolország Horvátországot fogadja, Prágában pedig Csehország Angliát. A Sepsiszék közben hazai környezetben játszik bajnokit, a kínálatban szerepel még más sportág is. Spanyolország Horvátország a nap rangadója minden esetre 21 óra 45 perctől startol, de ahogy mondtam, pályán még az angolok és a csehek és sokan mások. Ha kíváncsiak vagytok a mai nap történéseire, akkor a Székely Sporton minden hasznos, fontos, pontos sportinfó megtalálható. Nálunk zene, mindjárt Kygo folytatja, az lesz a Save My Love, most Caro Emeraldi a tér, ez a Back It Up.

Ha ma is tanultam valamit, rovat egyik érdekes pillanat, a Szent Mihály napja, tehát szeptember 29-e. A magyar néphagyományban a gazdasági év fordulójáról van szó. Szakrális kultusza van ennek a napnak. Szent Mihály az utolsó ítélet angyala, a lelkek mérlegelője és kísérője. Aztán gazdasági fordulópont, ekkor hajtották be egykoron a legelőről a Szent György napkor kihajtott állatokat, ez volt a pásztorok elszámoltatásának, újra szerződtetésének és a cselédfogadásnak a napja is, emiatt a költözések időszaka is erre a napra esett. A pásztorok farkas ünnepet tartottak a csorda védelmébe, és dologtiltó nap is volt egyes vidékeken. De még az időjárás és termésjóslás is szóba kerülhetett egykoron. Ha a fecskék még nem mentek el, hosszú őszre számítottak az emberek, a keleti szél viszont kemény telet ígért, úgy tartották, a fű ezután már nem nő tovább, a nap körüli 4 hét pedig a legalkalmasabb az őszi vetésre. A kompakt diszkó, lépünk tovább, jön a Te meg én.

0: So Easy, ez volt Olivia Dindala. Itt a Rádió Gagán. Autógumi cseréről van szó, nem sokára ez aktuális kérdés lesz, és ha még most szeretnétek élni a lehetőséggel, akkor gyorsan iratkozzatok fel valamelyik gumis műhelybe, de ez sem kötelező, elég, ha nyertek tőlünk, illetve a Marsótól egy autógumi csere lehetőséget, egy ilyen jó kis nyeremény így a téli szezonhoz közeledve. Mindjárt igaz vagy hamis, azaz hamarosan játék.
1: Sokszor érezted már te is, hogy eljött az ideje egy igazi otthon megteremtésének? Mi is fogékonyak vagyunk a szép házakra. A Rádió Gaga mobil stúdiójával, a Duma Dubával október 2-án pénteken egy ilyen helyre, a Székely udvarhelyi Boróka lakópark nyílt napjára hívunk. Délelőtt 10 órától hozd te is a családodat, és a helyszínen részletesen ismerkedj meg az építkezés különböző folyamataival. Kötetlen beszélgetésben a szakemberek válaszolnak a kérdéseidre, miközben bejárhatod a Boróka lakóparkot, megtekintheted a mintaházat, a garást, a pincét, és átérezheted az egész lakópark hangulatát. Lesz ugráló vár, grill sarok, sörcsap, na meg a Rádió Gaga Duma Dubája, ahol mikrofon végre kapjuk a Boróka lakópark befektetői, tervezőket, kivitelezőket, szakembereket, partnereket és megszólaltatjuk a már ott lakókat is a tapasztalataikról. Találkozunk október 2-án Székely udvarhelyen a Boróka lakópark nyílt napján. Gyere! Gyere! Reklám. Te mit csinálsz a Fortem BCA-val? Építkezel? Nyersz! Értékesíted? Nyersz! Ajánlod? Te is nyersz! A Fortem olyan kampányt indított, amely mindenki számára előnyöket kínál. Kivitelezőknek, mestereknek, forgalmazóknak és vásárlóknak egyaránt. Látogass el a fortem.ro/kampány oldalra, és tudd meg, hogyan nyerhetsz! Fortem. Megveszed, ajánlod, nyersz!
2: Képzeld el, hogy a medvetó mellett ébredsz egy elegáns szobában. A Hotel Pacsért a szobát a szívében csak rád vár. Wellness, beltéri medence, szauna és csodás erdélyi, valamint nemzetközi fogások egy helyen. Foglalj most és élvezd a pihenést, amit megérdemelsz. Hotelpacsirta.ro.
3: Mitől jó egy terv? Attól, hogy arról szól, akinek készül. Bodor Architecture. A részletekben rejlő minőség titka. Bodor.ro.
4: Kültéri és beltéri árnyékolás technika. Méretre szabva egyenesen a gyártótól. Brettoni. 0722 130 130. Mérni, szerelni, házhoz megyünk, bárhol a megyében.
1: Társadalmi célú hirdetés.
5: Az online csalások veszélyeztetik pénzügyi biztonságodat. Látogass el a www.dnsc.ro oldalra.
6: Társadalmi célú hirdetést hallottál.
1: A reklám után
6: ismét lágerek,

0: magaddal bárhová.
1: Rádiógaga.ro.
0: Rádiógaga.ro.
1: Folyamatosan visülő hírtartalom.
0: Podcastek és online hallgatás. Slágerek és új zenék.
1: Slágerek és új zenék. Rádiógaga, életünk része.
0: A világon bárhol.

0: Rádió Gagas lágerek és új zenék, ismét játszunk. Ezúttal egy újabb hallgató lesz velünk, remélem, Izabella. És ha sikerül felvenni a kontaktot vele, akkor eldöntjük együtt. Vagy Hello. Rábízom, hogy igaz vagy hamis. Szia, Győr Dávid, Csaba vagyok a Rádió Gagától.
1: Szia, szia.
0: Szia, Izabella. Na, hogy vagy? Mi a helyzet nálad?
1: Jaj, köszönöm szépen, jól vagyok. Minden rendben.
0: Dolgozol, vagy hogy telik a nap?
1: Dolgozok természetesen.
0: Meddig tart a munka?
1: Hát ez most attól függ. Ma pont 6 óráig.
0: Ó, 18 óráig. Akkor van azért még egy kicsi belőle. Na figyelj, ezt a munkanapot meg tudjuk toldani egy nyereménnyel, mert ez az igaz vagy hamis játék. Van egy állítás nálam, ezt elmondom neked, és válaszolnod kell arra, hogy igaz vagy hamis az, amit hallasz, jó?
1: Rendben.
0: Na gyere. Autós jellegű kérdés. Ha az autóban bekapcsolod a klímát, a légkondit, az kismértékben ugyan, de növelheti az üzemanyag fogyasztást. Ez szerinted igaz vagy hamis?
1: Igaz.
0: Így van. Igaz.
1: Ezt tapasztaltam én is.
0: Ezt te is tudod, akkor van autód, sofőr is vagy, azt jelenti.
1: Igen. Hát az egy nagy segítség a mindennapokban.
0: Így van, eljutni A-ból B-be. Na, az a kérdésem, hogy a nyári gumit cseréltetted-e még le? Vagy már le, bocsánat.
1: Még nem.
0: Még nem cseréltetted le. Jó, akkor egy kicsit megsegítjük ezt a folyamatot, mert most nyertél egy autógumi csere lehetőséget a Marsó jóvoltából.
1: Jó, hát ez nagyszerű. Rendben, köszönöm.
0: Nagyon-nagyon.
1: Köszönöm.
0: Izabella, nagyon szívesen, és mondtam, hogy a munkanapot egy nyereménnyel megtoldjuk, és ha ígérek valamit, akkor azt be is tartom.
1: Nagyszerű. Köszönöm szépen a játékot, és köszönöm a nyereményt is. Örvendik meg.
0: Ildikó, nagyon szívesen, illetve Izabella, bocsánat, nagyon szívesen elkeresztelteleg itt hirtelennyiben, és kitartást kívánok.
1: Hát akkor várom majd a még egy játékot, amiben nyerhetek valamit.
0: Jó, oké, megoldjuk, megbeszéljük, jó? Szóval kitartást a munkádhoz, vigyázz magadra.
1: Köszönöm szépen, köszönöm nektek is.
2: Gratulálunk a Marsó nyertesének! Marsó, a megfelelő autógumi, amikor csak szükség van rá. Marsó.ro

0: Sziasztok, további jó délutánt kívánok nektek, elköszönök, de indítják pontosabban a fiúk a vagányvágányt, és ma még játszunk igaz vagy hamis, ez a játék neve, és már szerintem nagyon jól ismeritek. György Dávid Csaba vagyok, holnap találkozhatunk.
1: Na akkor most megmutatom, hogy indul a világ első pálinka meghajtású autója. Figyelj! Megy ez! Remélem, ezt te sem hitted el. Ettől még messze vagyunk, de ha már itt tartunk, játszunk egy kicsit a hazugságokkal a Rádió Gagán. Nevezd be igaz vagy hamis játékunkra. Írd meg a Gaga applikációban, SMS-ben, WhatsApp-on a 0730 54 88 88-ra teljes nevedet, telefonszámot és annak a megyének a nevét, ahol laksz. Amikor téged hív a műsorvezetőnk és határozottan állít valamit autókkal vagy bármilyen hétköznapi dologgal kapcsolatban, neked mindössze azt kell eldönteni, hogy az állítás igaz vagy hamis. Amennyiben helyesen válaszolsz, már is megajándékozunk. A játék kiemelt támogatói:
2: a Granit Bank, Magyarország leggyorsabban növekvő, már Romániában is elérhető digitális bankja, az Arinovis, Arinovis Motors, a döntés egy próbaúttal kezdődik, és a Metalups, a jó választás.
3: Reklám. Áron gazda, már megint mit pakolt a kocsira?
4: Mit? Mindent egy pár ő. Az Agroelektrótól.
5: Keresd az Agroelektró állattartási szakáruházát. Villanypásztorok, fejőgépek, állattartási eszközök, takarmányok, kisállattermékek, növényvédőszerek és állatgyógyszertár. Az Agroelektrónál egy helyen. Hatalmas árukészlet, szakmai tanácsadás, megbízható megoldások. Agroelektró a Sepsiszentgyörgyi vasútállomással szemben. Válasz jól! Agroelektró. Minden gazda boltja.
6: Van, hogy begurulunk és kiabálunk a gyermekünkkel. Mindenkivel előfordul, de tanulható az elkerülése is. Nőileg.ro. Költözés válás után hol a jogi határ? Nőileg.ro. Nem vagy lusta, nem vagy gyenge, talán csak kiégtél. Nőileg.ro. Fontos témák, hiteles szakemberek szeptemberben is a fejlődni vágyó nőkért. Böngész naponta frissülő tartalmainkat online, vagy keresd a legfrissebb nyomtatott Nőileget az újságárusoknál. Nőileg. Az Erdélyi Nők magazinja.
7: Rubin Exchange valutaváltó a Kézdivásárhelyi Kauflandban. Euró, dollár és számos egyéb egzotikus valuta. Gyorsan, sorbanállás nélkül. Nyitva tartunk a hét minden napján. Hétfőtől szombatig 8 és 21, vasárnap 9 és 18 óra között. Rubin valutaváltó. Számolj velünk!
8: Pizza?
9: Ham!
8: Burger?
9: Ham!
8: Napi menü?
9: Ham!
8: Girosz?
9: Ham!
8: Éhes vagy?
9: Ham! Kattalj rá a kajára!
10: Mitől jó egy terv? Attól, hogy arról szól, akinek készül. Bodor Architecture. A részletekben rejlő minőség titka. Bodor.ro.
1: Ez történt. Rádió Gaga hírek.
11: Újabb drónt észlelt a hadsereg radarrendszere az ukrán-román határ közelében. Külföldi szereplő állhat a brit-amerikai légitámaszpont elleni terrortámadási kísérlet mögött, jelentette ki Marco Rubio, amerikai külügyminiszter. A következő órákban nem várható csapadék. Köszöntöm Önöket, a részletek következnek, én Szabó Eszter vagyok. Október 4-én és 5-én vasárnap és hétfőn 10 és 17 óra között a Sepsi Arénában ingyenesen végeznek szakorvosi és ultrahangvizsgálatokat. Többek között a kardiológia, belgyógyászat, endokrinológia, gastroenterológia, tüdőgyógyászat, reumatológia, bőrgyógyászat, nőgyógyászat, fülorgégészet, ortopédia, fogászat, pszichiátria és pszichológia területén lehet vizsgálatot kérni a felnőttek esetében, de a gyermekek számára is lehetőség nyílik erre, nem utolsó sorban pedig hasi lágyrész és pajzsmirigy ultrahangot is nyújtanak az érdeklődőknek. A vizsgálatokon előzetes regisztrációval lehet részt venni a dingrizsapentrutine.ro oldalon vagy telefonon keresztül. Újabb drónt észlelt a hadsereg radarrendszere az ukrán-román határ közelében, Iszacseja térségében, ma hajnalban a légicélpont megfigyelésére a spanyol légierő Romániában állomásozó F-18-as vadászgépei szálltak fel, miközben a katasztrófa védelem Roalert üzenetben figyelmeztette Tulcsa megye északi részének lakosságát a lezuhanó tárgyak veszélyére. A Védelmi Minisztérium közlése szerint légtérsértés nem történt, és a riasztást alig 20 perc múlva feloldották. Siegfried Moresán a közösségi oldalán élesen bírált a Sorin Grindján út, hangsúlyozva, hogy nem szabad a szociáldemokrata pártra bízni az ország jövőjét. A kijelölt miniszterelnök reakcióját a PSZD elnökének előző esti nyilatkozata váltotta ki, aki az egykori 13-as sürgősségi rendelet miatt kirobbant korrupció ellenes tüntetésekre utalva kijelentette, hogy a hashtag buborék kipukkadt és nem tart újabb utcai megmozdulásoktól. Siegfried Moresán szerint ez a kijelentés azt bizonyítja, hogy a politikus semmit nem tanult a 2017-es sürgősségi kormányrendelet körüli botrányból. Úgy véli, hogy Sorin Grindján nem a rendelet tartalmát megbánva beszél, hanem csupán azt sérelmezi, hogy akkor felelősségre vonták a tetteiért. Az említett 13-as sürgősségi rendelet Sorin Grindján új idejére nyúlik vissza, amikor 2017. január 31-én késő este a Grindjánu kormány elfogadta azt a rendeletet, amely enyhítette volna a korrupcióra vonatkozó törvényeket, ezzel pedig azoknak kedvezte volna, akik törvényt sértettek gyakorlatilag. Külföldi szereplő állhat a brit-amerikai légitámaszpont elleni terrortámadási kísérlet mögött, jelentette ki Marco Rubio amerikai külügyminiszter. A CNN tájékoztatása szerint a politikus úgy nyilatkozott az eset kapcsán, hogy ami ezen a hétvégén történt, az egy nagyon súlyos fenyegetés lehetett volna, és az is volt. Ugyanakkor egyértelműen benne van egy külföldi szereplő keze, bár erről még nem szeretne részletesebben beszélni. Vasárnap kora reggel 5 férfit tartóztattak le, ugyanis a Nyugat-Angliában található Fairfordi bázis közelében, ahonnan az amerikai B-1-es bombázók indultak iráni küldetésekre. A gyanúsítottakat azonban tegnap óvadék ellenében szabad lábra helyezték. Donald Trump amerikai elnök ezután kritizálta ezt a lépést, szerinte a gyanúsítottak lehet, hogy kapcsolatban állnak Iránnal. Az eddigi előrejelzések szerint a következő órákban nem várható csapadék, adás körzetünkben pedig a hőmérsékleti értékek nagyjából 17 és 21 fok között mozognak. Majd éjszaka legkevesebb 6-7 fok körüli minimumokra számíthatunk, viszont a hét további részében már éjszaka sokkal hűvösebb lesz, helyenként akár fagypontig is süllyedhet a hőmérséklet értéke. Ezek voltak a hírek, köszönöm, hogy velem tartottak.
12: Most pedig. Pösze, kedvenc, szevasztok, kedves hallgatóink, itt vagyunk az egészen, mind a hárman. Ez itt a vagányvágány, ne féljetek semmitől, az agyunk legalább annyi, mint az én nyelven volt az előbb.
13: Hát körülbelül. Itt van visszavonzsolt kis Bence és Horváth Gábor. Tegnap addig néztem ezeket a dokumentumfilmeket, ahol valakit hát elásnak, ide dugnak, oda dugnak.
12: Te mit csinálsz? Miért kell ez neked? Kik dugnak?
14: Jó van, szerintem maradjunk abban, hogy a pöszekedet tartjuk. Indulunk Robin Sickkel, CIA-jal, Szerelel, jön a Blur Lines.
15: Olyan sok érdekes dolog történik nap, mint nap. Beszéljünk ezekről. Ez a Rádió Gaga délutáni műsora. A Vagány Vágány.
16: Vagány Vágány.
15: Aktuális közlekedési információk, érdekességek és vidám pillanatok. Vagány Vágány. Sírre tesszük a délutánokat. Vágány.

0: Na jól van. Nézegetem, hogy nyilván várható volt, hogy lehozzák a tegnapi feketébe öltözött diákokat, akik az egyenruha ellen tiltakoznak. Az a helyzet, hogy mit annyi mindent elmondtunk erről, és diszkréten elfelejtettünk egy dolgot, megkérdezni azokat, akiknek valami halvány köze van hozzá, konkrétan a diákokat, elő-elő fordul nálunk az ilyesmi, ezt meg kell tanulni, hogy néha őket is meg kell kérdezni. Nem lett volna utolsó, hogyha az az okos beszedés, aki ezt kitalálta, megkérdez vagy öt gyereket.
1: De ugye manapság nagyon sok ilyen van, hogy csak így ránk dobnak valamit, csak akkor úgy nem kérdezték meg.
0: Mert előtte. Az álosa persze, okay, de itt mozog.
2: Á, jó, de tegyünk különbséget. Itt gyerekekről, diákokról van szó, tehát 18 év alattiakról. Meg kell ilyenkor kérdezni őket, vagy eldöntheti a felnőtt társadalom az, hogy esetleg egyenruhát viseljenek az iskolákban, vagy nem. Mert most én az ördög ügyvédje leszek, mert már beszélgettünk erről az egyenruha kérdésről már többször a Vagányvágányban, és mindig az volt, hogy hát a szülők írtak inkább a hallgatóink közül, hogy ők szeretnék-e, hogy a gyerekeik egyenruhába járjanak, vagy esetleg ne járjanak egyenruhába. Most akkor ott tartunk, hogy a diákok, a gyerekek, a fiatalok tüntetnek. Van-e szavazati joguk? Nincs. Neveljük-e a társadalmat, vagy nem neveljük?
1: Mi az, ez a szavazati jog? Mik ez a szavazati joghoz? Az
0: nem az
1: ahhoz,
0: a szavazati jog.
2: Akkor tüntessenek, hogyha már 18... Igen. Tehát, hogyha elmúltak 18 évesek, akkor tüntessen.
1: Én ezzel nem értek egyet, mivel hát őket érinti ez a dolog elsősorban, ezért nyilván nem azt mondom, hogy kizárólagos döntésjog, de én legalább a döntésnek 50%-át arra tettem volna, hogy mit gondolnak, ami nem olyan nehéz egy ilyet. Iskoláknak körbeküldesz-e kérdőívet, igen vagy nem. Kész.
2: Na igen, ebben igazad van, ezt támogatom. Tehát, hogyha körbeküldünk egy kérdőívet, és az iskolák nagyja kitölti, és visszaküldi a tanügyminisztériumnak, akkor eldöntetik így a kérdést. De nem az, én egy kicsit úgy érzem, hogy a politikum felhasználja most a fiatalokat, a diákokat, és azok mellé állnak, akik hát inkább vagy elfogadják az egyenruhaviselését, vagy nem fogadják el az egyenruhaviselését.
1: Na, én ebben nem látok ennyit őszintén. Azt viszont látom és érzékelem. Én otthon nem mondtam a lányoknak semmit erről a dologról. Mi ketten megbeszéltük felnőttek nyilván, hogy erről mi a véleményünk, elmondtuk, hogy marhaság. De tegnap reggel nézem, a nagylányom, 6. osztályos, feketébe van öltözve, mondom, gyászolsz, fiam, mi bajod van?
2: Miről nem tudok?
1: Azt mondta, nem szeretne.
2: Kislányom.
1: Nem, csak szeretne tiltakozni. És ezt teljesen magától döntött ezt a dolgot el. Figyelj, én innentől tovább már nincs mit mondjak, az igazság. Mert hogy ez csak mat.
2: Oké, de azért tiltakozik, mert szembe szeretne menni mindenképpen.
1: Nem akar szembe menni semmivel, vagy... nem akar egyenruhát. Tehát az összes sejtje tiltakozik az egyenruha ellen.
2: Jó, figyelj, itt a környékünkön több diákot és fiatalt megkérdeztünk az elmúlt napokban, de tényleg csak így a baráti vagy az ismerősi körünkből. És arra kérdeztünk rá, hogy miért nem szeretnétek, hogy egyenruha legyen az iskolában, és nem tudtak válaszolni rá. Ha azért, mert ne legyen. Mert biztos, hogy szűkbe.
1: Ezt viszont nem várnám el egy gyerektől. Ők nem is feltétlen kell tudjanak erre válaszolni a kerek mondatban. Elég, ha egy gyerek azt mondja nem, és akkor mi van?
0: Gyerektől jön az információ. Nyilván nem akarnak egyenruhát, és hozzáteszi, hogy ezek abszolút el vannak tévedve, és a törvényhozók, mert nem az a bullying, amit annak hisznek, nem a ruhából indul meg ilyenek. Köszönjük szépen. Tehát ez az, amikor az a korosztály nyilatkozik, aki esetleg ezt az iskolában tapasztalja. Hogyha valaki azt gondolja, hogy attól, hogy a gyerekeknek egyforma nadrágjuk és ingük, vagy mit tudom, miük lesz, és akkor ettől megoldódnak a társadalmi különbségek, ez körülbelül olyan, mint amikor kicserélték a régi migekben a nem tudom mennyi pénzért a kezelőegységet, és akkor újra fogalmazom, azt mondták rá, hogy ez olyan, mintha a Trabantba beraksznál egy színes tévét, és azt mondanád, hogy Mercedes. Megint az van, hogy valami látszat dolgot akarunk kezelni, nem a problémának az okát. Kapalai jön is a Forget Me.

kezedben van. Keresd minket a rádiogaga.ro oldalon, vagy használd a Rádiógaga applikációt a mobilodon. Élvezd és szólj hozzá műsorainkhoz, vagy válasz 5 zenei csatornán közül. Ha neted van, a Gaga veled van.

0: azért engedjük meg azt Beyoncé-nak, hogy ebbe tényleg beleadott mindent. Tehát szerintem úgy ez énekelte.
1: Biztos. Ez ott van.
0: Szerintem kislábújból volt ez megtámasztva.
1: Ez nem a Texas Hold'em.
0: Hát, jó, ugye. Na igen, tehát ezért volt, ez volt a bajom a Texas Hold'emmel, hogy le tud nyomni Beyoncé egy ilyet, és akkor Texas Hold'emet énekel utána.
2: Fel akartok idegesíteni, miért hoztatok fel ezt a témát?
0: Igen, Zsoltban a countryman, megszólalt, West Texas accent.
2: Tényleg, ne haragudjál meg.
1: Mi az egyenlő viselése, vagy nem viselése, az nem idegesít
2: fel. De fiúk, én azon gondolkoztam, hogy Bukarestben szerintem behívták a PR-ost. Kérdezték tőle, te mondj már valamit, légy szíves, ami sok hülyének a figyelmét el lehet terelni, mert ölnek meg, hogy legyen már kormányunk. Bement a PR-os, azt mondta, te. Elkezd az iskola. Ha jó, mondom, amit elmondtunk, hogy nem kell ilyen tanügyi határozatokat,
0: nem kell
2: a tanügyet megváltani.
0: Hogy kijönnek a gyerekek fél analfabétán, elolvassa
2: mindenki használat
0: utasítást, az ABC-t is tudja megfőzni.
1: Tanároknak a fizetését csökkentettük,
2: de figyeljetek rám, egyenruha.
0: De ne hülyéskedj.
1: Szerintem a tanügyminisztériumban mindenki beleremegett.
2: Bum. Milyen tanügyminisztériumban te?
1: Hát a Pasadena.
2: A teljes, mindenhol. Hát szerintem Bukarest remegett ettől a dologtól.
0: Figyelj, mondjatok, akkor... amit akartok. Nagyobb cirkusz van belőle, mint abból, hogy most akkor tényleg azért buktatták-e meg a miniszterelnököt, aki azóta is miniszterelnök.
2: Az amerikaiak azt mondták,
0: hogy... Mert nem vásárolt palagázat.
2: Így van.
0: Azért az is ciki.
2: Na, szóval, hogyha ezt egy PR-os találta ki, én megizok vele egy sört, úgyhogy
0: ha ezt egy PR-os találta ki, én adóz az emberhez elmegyek dolgozni.
2: Amúgy tényleg.
0: Ott tanulni lehet.
2: Ott tanulni lehet, az biztos. Tehát, na, amúgy nem nézek ennyit ki őszintén honatjáinkból, hogy ők ennyire
0: számítóak lennének. Nem, szerintem valamilyen Z-kategóriás.
1: Ezt is az amerikaiak csináltak
2: szerintem. Trump leszólt. Te hogy néztek ki te? Hogy néztek ki?
0: Hogy néznek ki? Hát azt hittem, hogy 18 éves.
2: Így van.
1: Na. Várját, jó, hogy Trumpról jut eszembe. Láttátok, most felkerült egy rövid dokumentumfilm.
0: Melyik az, amikor
1: a törökországi NATO csúcsról. Nem, amikor hogyan ment haza, hogyan szállították haza az Egyesült Államokat.
0: Na, hogyan szállították haza?
2: Hogy meséld el.
1: Hát úgy, hogy kapott a Katartól egy Air Force One-t, egy vadi újat, 400 millió dollár értékű, és akkor úgy volt, hogy azzal fog visszautazni az Egyesült Államokba. Na, de biztonsági okokból kapott egy fülest a titkosszolgálatoktól, hogy lehet, hogy merénylet készül ellene. Na, és akkor a két Air Force One, a régebbi és az új, egymás mellett állt a repülőtéren Törökországban.
0: És akkor állapban a fortok állával ült fel.
2: Nem, felment, a kettőbe felment valaki.
1: Igen, így van.
0: És nem tudta. Harmadikkal.
1: Pontosan egy kisebb szállító repülőgéppel hagyta el Törökországot.
0: Marha vagomba
1: bétették. Úgy néz ki, hogy körülbelül igen, egy ilyen étel, mi az, pótló buszba, vagy ilyen kamionba ültették be, és akkor valahogy átvitték a másik repülőgéphez, ami nem volt látható.
2: Megéri amerikai elnöknek lenni, mit mondjak. És ez abszolút.
0: Hát kapsz egy vadonatúj Air Force One-t,
2: és nem tudsz beleülni,
0: bele se tudsz púcolni az ülésbe, jó nyugodtan. Pedig te lettél volna az első, gondold meg, ebbe azért ma Obamának ott van a nyoma.
1: Jó. Na, de látod, ő is egyenruhában volt akkor is.
2: Igen, az a helyzet, hogy már nagyjából mindent elmondunk erről az egyenruha kérdésről pénteken, vagy nem? Mikor volt?
1: Hát többször beszéltünk erről.
0: De, tehát, mi az esélye egyébként, hogy ezek
1: bedobták
0: után,
1: ezt
0: hogy
1: az ötletet.
0: Az iskolákban tüntettek, valahogy észreveszik a döntéshozók, hogy nem kéne ezt a kérdést írni. Én arra tippelek, hogy nem is az lesz, hogy hoznak egy negatív döntést, azt mondják, hogy nem kell, gyertek, hanem egyszerűen a kérdést el fogják engedni.
2: Gyertek, fogadjunk valami nagyon nagy hülyeségbe. Én szerintem elfogadják.
0: Ha elfogadják, akkor iskolai egyenruhába fogunk jönni. Valonnan kerítünk valami iskolai egyenruhába.
2: Nehéz, ez bonyolultna.
0: Mi vannak akkor ötödikesek, mint én?
3: Minden érdekel minket. És téged?
4: Ez a Vagány Vágány. Rádió Gaga. Slágerek és új zenék.

0: Mihály Soltét hallgatuk itt a Rádió Gagán. Feketébe öltözve tiltakoztak még hétfőn, azaz tegnap országszerte a diákok a kötelező iskolai egyenruha bevezetése ellen. Erről beszélgettünk, és Margitka írja a következőket SMS-ben. Kedveseim, mint alsós tanítónő mondom, kollégáim nevében is, hogy itt jól fogna az a köténykés uniform is, ami az én időmben volt. Funkcionalitása lenne most is olyan köpeny kötények, ami védené egy kicsit a ruházatot. Felsőben mi lenne jó? Szülőként is prezentálok, hát nem a mazlak trikó, az inget meg naponta cserélni, vasalni kell, kinek gyűlik meg a baja. Zakó, szoknya, nadrág, és aki nem áll jól, mert duci, sovány, beteg, a lába. Én alig vártam, hogy felsős legyek, hogy felvegyem azt a csínos lájbis szoknyát, és jó volt a színe is. Na most válogathatunk a ciklámen, hupilila, mustárzöld színekből. Szóval kétszer nem. Ölelés nektek, Margitka.
1: Köszönjük szépen. Ez olyan helyre, hogy komolyan vesszük.
2: Egyébként itt Margit leír egy olyan dolgot, amit én is elmondtam már pénteken, amikor beszéltünk először erről az egyenruhás dologról, hogy mi van akkor, hogyha valakinek előnytelen. Tehát egyenruháról beszélünk, és közben meg kamaszokról, főleg lányokról, akiknek nagyon sok esetben nem állhat ez a dolog jól. És ugye azt mondják, hogy a különböző, hát akár testi bullyingot szeretnék ezzel megszüntetni, meg nyilván azt is, a gyerekek ne úgy mutassák, hogy milyen gazdagok a szüleik, hogy közben meg Vuitton ruhákban járkálnak. Ezt mondtuk, hogy amúgy is megoldható cipővel, kabáttal, táskával, amivel csak akarod, kiegészítővel, de szerintem, hogyha valakit a teste miatt szivatnak, egy ilyen egyenruha akár még jobban kiemelheti a...
0: De ez nem úgy van, hogy rászabják, tehát személyre szabják.
2: Persze, Gábor, mindig elmegy szabóhoz, mit csinál, dehogy is.
0: Nem.
2: Ott M-es, kapsz egy M-es.
0: Akkor mondok mást. Magyarországon nálunk úgy történt, egyenruha volt, nem volt kötelező, de aki akarta, hordta, hogy kijött egy szabó, és minden osztályba elment, levette mindenkinek a méretét, és személyre szabottan varta.
1: Na, ezt azért megnézném, hogy
2: na, ezt én megnézném.
0: Ez komolyan így volt.
2: Főleg teleormánban nézném meg, szerintem szabó sincs.
1: Nem ott, hanem olyan helyeken, ahol érted, nincsen. Jó, a Robert üzenete. Sziasztok, legények, tiszta igazad van, Bence. Vannak akkor ötödikesek, mint erről jutott eszembe, hogy van egy komám olyan okos, 20 éves és hatodikos. Oké, köszönjük. A Rokmalac üzenetét kellene valaki. Megfogja.
2: Sziasztok, titánok, szép dolog a tiltakozás, de Gábornak igaza van. Addig, ameddig egy üveg olajért és egy kiló lisztért, meg egy kiló cukorért ül a minisztériumban az, aki ezt el akarja dönteni, mert ennyibe kerül a szavazat, a diákoknak esélyük sem lesz változtatást előidézni. Ezt a szülőkkel megoldják, nekik a tanárokkal és az iskolával együtt. A szolidaritásnak ilyenkor van értelme, mikor közös a cél. De vajon közös a cél? Csak kérdem egy barátomnak. Te, Gábor nem ezt mondta, Gábor azt mondta, hogy a gyerekek ne szóljanak bele 18 éves koruk előtt. Én meg azt mondom, hogy ez így ebben az esetben nem feltétlenül állja meg a helyét. Mert
0: de hogy nem állja meg helyét, Zsolt, ne arra, hogyha beleszólok, de te is otthon, ameddig a gyereked nem 18 éves, addig te, mint szülő és a kedves párod dönt arról, hogy a gyerek hogyan viselkedjen, hogyan öltözön, stb.
2: Hogy hogyan öltözön, biztos nem.
0: Hát azért kíváncsi lennék, hogyha megjelenne.
2: Hát figyelj, az, hogy határokat szabunk az öltözködésében, igen, ez egy dolog, de hogy mit vesz magára, azt ő dönti el, már az öt éves is, nem csak a nagy.
1: Na hadd vigasztaljalak meg. Egyelőre ugye kormányalakításról van szó Bukarestben, érdekli is ezeket az egyenruha. Egyszer az kell legyen, de komolyan ilyenkor az oktatási bizottság is az van, meg a szakbizottság, hogy az oktatási minisztert meg kell hallgassák. Apropó, lesz-e miniszterelnökünk? Vagy hamarabb lesz az iskolának egyenruhája, mint miniszterelnöke Romániának. Lassan kezdem azt hinni.
2: Szerintem igen. Erre a kérdés a válasz. Jó. Ha engem kérdeztél, szerintem igen.
1: Még van egy utolsó játékunk. Szerintem azzal kellene valamit kezdeni.
2: És egy pizza utalványunk.
1: Így van. Jön Diaz Mente, és a méreg utána játszunk.
3: Mögé nézünk, kifordítjuk, befordítjuk, meg

0: Sokszor érezted már te is, hogy eljött az ideje egy igazi otthon megteremtésének? Mi is fogékonyak vagyunk a szép házakra. A Rádió Gaga mobil stúdiójával, a Duma Dubával október 2-án pénteken egy ilyen helyre, a Székely udvarhelyi Boróka lakópark nyílt napjára hívunk. Délelőtt 10 órától hozd te is a családodat, és a helyszínen részletesen ismerkedj meg az építkezés különböző folyamataival. Kötetlen beszélgetésben a szakemberek válaszolnak a kérdéseidre, miközben bejárhatod a Boróka lakóparkot, megtekintheted a mintaházat, a garást, a pincét, és átérezheted az egész lakópark hangulatát. Lesz ugráló vár, grill sarok, sörcsap, na meg a Rádió Gaga Duma Dubája, ahol mikrofon végre kapjuk a Boróka lakópark befektetői, tervezőket, kivitelezőket, szakembereket, partnereket és megszólaltatjuk a már ott lakókat is a tapasztalataikról. Találkozunk október 2-án Székelyudvarhelyen a Boróka lakópark nyílt napján. Gyere! Gyere! Rádió
1: Gaga. Reklám. Képzeld el, hogy a medvetó mellett ébredsz egy elegáns szobában. A Hotel Pacsért a szobát a szívében csak rád vár. Wellness, beltéri medence, szauna és csodás erdélyi, valamint nemzetközi fogások egy helyen. Foglalj most és élvezd a pihenést, amit megérdemelsz. Hotelpacsirta.ro.
2: Új autók? Álmaid utazása? Jó lenne, ha ezek nem csak tervek lennének. Legyél a Metalux partnere, képviselj prémium kenőanyagokat, és építs értékes kapcsolatokat egy megbízható márkával. További információ a metalux.com oldalon.
3: Vízóra leolvasás bármikor, gyors kifizetés online, értesítés direkt a telefonra új számla kiállításakor, vagy a szolgáltatás szüneteléséről. Hidrokov alkalmazás. Hidrokov app. Elérhető bármilyen telefonra. Figyelem! Az alkalmazás használatához minden esetben regisztrációra van szükség.
4: Kültéri és beltéri árnyékolás technika. Több száz megoldás és színárnyalat. Brettoni. 0722 130 130. Mérni, szerelni, házhoz megyünk. Bárhol a megyében.
5: Társadalmi célú hirdetés.
6: Kevesebb mozgás, több stressz. A sportolás javítja fizikai és mentális állapotodat.
7: Társadalmi célú hirdetést hallottál.
0: A reklám után.
7: Ismét slágerek.

erdélyi kedvenceink sem hiányozhatnak a Rádió Gaga sokszínű zenei palettájáról. Most is egy ilyen következik. Slágerek és új zenék. Rádió Gaga. Baby, this is az út.

0: Megérkeztünk az utolsó játékunkhoz, ami az igaz vagy hamisat illeti. Van egy feladványunk, egy állításunk, ti pedig meg kell állapítsátok, hogy az az állítás igaz-e vagy hamis. Na nézzük, mit lehet nyerni ebben az órában.
1: Pizza Joe utalványt, ezzel búcsúzik az igaz vagy hamis játékunk, egy jó ízű nyereménnyel, igazából ez a legjobb ízű nyeremény ebben a játékban, mert hogy aki helyesen válaszol a kérdésünkre, az a Pizza Joe-tól kap egy 100 lei értékű pizzafogyasztási utalványt, és aki válaszolhat a kérdésünkre, amennyiben felveszi a telefont, az Zala. Nem megye, nem vármegye, hanem Zala hallgatunk.
2: Yeah.
3: Szervusz Zala a telefonnál. Bészabó Zsolt, Horváth Gábor, Kis Bence.
0: Szia. Mi
2: Szia Zala. Sziasztok. Hát itt a Bélelink.
3: Jó, jó, most várjad.
2: Feleségem már.
3: Nagyon helyes. Amíg nem a feleségedet, addig nincs baj. Jó, figyelj csak.
2: Jó.
3: Van nekünk ez a zseniális játékunk, amiben felteszünk egy kérdést, neked pedig igen, nemmel meg kéne válaszolnod. Jöhet-e a kérdés?
2: Jöhet, persze.
3: Igaz vagy hamis? Egy robogó vezetése közben nem kell bukósisakot hordani, ha lassabban mész 20 km/h.
2: Robogó. Hát szerintem
3: tehát, hogy kell viselni sisakot, vagy sem?
1: Elmondta, hogy kell, és akkor nem igaz. Úgyhogy igaza van. Ennyi az egész. Megbeszéltük ezt a dolgot. Zala, az a szerencsés nyertes vagy, aki a legutolsó játékban nyertél, mert hogy te igen. vagy az utolsó játékosunk. Igen. Ez egyet jelent azzal, hogy egy 100 lei értékű pizza utalványt nyertél a Pizza Joe felajánlásával, amelyet mi a legnagyobb szívességgel az ebéd mellé odaadunk.
2: Köszönöm szépen.
4: Gratulálunk! Te nyerted meg a Pizza Joe pizza utalványát Gyergyószent Miklós első és legrégebbi pizzázójától. PizzaJoe.ro. Magánvágány.
5: Pletykálunk.
4: Informálunk.
5: Eligazítunk. Sírre tesszük a székelyföldi délutánokat.
4: Ez is a Rádió Gaga.
5: Slágerek és új zenék. Rádió Gaga. Rádió Gaga.

0: Na kezdj, csokorom, többet nem hazudozunk, nem is szoktunk, de az igaz-hamis játékunk nem lesz többet. Ez volt az utolsó, és Zalának adtuk oda az utolsó ajándékot egy pizza utalvány formájában.
1: Ami a témánkat illeti, írja nekünk Vihar, ha valaki tanulni szeretne, annak mindegy, hogy milyen öltözékben megy, aki meg buta, mint a fejsze, az kiöltözik, mert politikusnak készül. Na tessék!
0: Ebben van valami.
2: Azért megkockáztatnám, hogy láttam én okos politikust, de az ott más dologgal szoktak mindig. Nem politizálunk, híreket hallgatunk.
3: Reklám. Dr. Optics. Akkor most doktor vagy optika? Szinte mindkettő. Mesterséges intelligencia támogatott diagnosztikai eszközünk nem csak látásvizsgálatra jó, hanem mint egy orvos, körültekintő szürkehályok és glaukóma szűrést, szárazszem diagnosztikát és retina elemzést végez. Mindemellett innovatív lencsék és a világ vezető szemüveg márkái közül válogathatsz. Dr. Optics, Grigore Balán utca 52, a Penny szomszédságában.
4: Robin Exchange valutaváltó a kézdivásárhelyi Kauflandban. Euró, dollár és számos egyéb egzotikus valuta. Gyorsan, sorban állás nélkül. Nyitva tartunk a hét minden napján. Hétfőtől szombatig 8 és 21, vasárnap 9 és 18 óra között. Robin valutaváltó. Számolj velünk! Félrelépni szabad! Október 2-től a Romániai mozikban és a Vándormozi műsorán a Hogyan tudnék élni nélküled rendezőjének új filmje.
5: Most várunk.
6: De mire?
5: Hogy feltörjön bennem a vágy.
4: Az évtized legszexibb vígjátéka. A Félrelépni szabad. Brassóban a Cinema City és Sepsiszentgyörgyön a Művészmozi műsorán.
3: Válogass Gordon sajt és tejtermékeinkből most árengedménnyel. Várunk a Székely-Szentléleki bemutató üzletben és a mobil vásáros autóinknál. Megszokott minőség, nagy kedvezmények. Gordon, hogy az étkezés legyen igazi.
7: Vízóra leolvasás bármikor, gyors kifizetés online, értesítés direkt a telefonra új számla kiállításakor, vagy a szolgáltatás születeléséről. Hidrokov alkalmazás. Hidrokov app. Elérhető bármilyen telefonra. Figyelem, az alkalmazás használatához minden esetben regisztrációra van szükség.
3: Ez történt. Rádió Gaga hírek.
8: Pénzt utalt ki a Kovászna megyei tanács a Lécfalvi hulladék lerakó működésére. Egy 232 millió eurós uniós programmal segítené az elemi osztályos diákokat a tanügyminisztérium, az iskolai lemorzsolódás és a funkcionális analfabetizmus elleni küzdelemben.

0: A következő órákban Sepsiszentgyörgyön és környékén kicsit kitisztulhat az égbolt. Köszöntöm Önöket, én Szabó Eszter vagyok, a részletek következnek. Feladta magát a svájci hatóságoknál tegnap este az a férfi, akit egy 28 éves fiatal nő meggyilkolásával gyanúsítanak, a holttestét korábban egy bőröndben találták meg az Olt folyón, jelentették be ma a Völcsel megyei törvényszéki ügyészség képviselői. A gyanúsított egy 30 éves férfi, jelenleg a svájci hatóságok őrizetében van, és megkezdődtek a törvényes eljárások a román hatóságoknak történő kiadása érdekében. A nő holttestét még szeptember 22-én találták meg a Jonesti gát térségében. A nyomozók megállapították, hogy a nő erőszakos halált halt. Szeptember 23-án a férfi lakásán tartott házkutatás során több feltételezhetően vérfoltot találtak egy ágyon. Az idei év kezdete óta egyébként 28 nőgyilkosság történt az országban. Pénzt utalt ki a Kovászna megyei tanács a Lécfalvi hulladék lerakó működésére. A megyei tanács tegnap egy költségvetés módosítással 327 ezer lejt hagyott jóvá annak érdekében, hogy a Lécfalvi integrált hulladékkezelő központban évvégéig bérelt technológiai gépsorral folytatódhasson a hulladékválogatás. Erre azért volt szükség, mert az augusztus 16-án keletkezett tűz megrongálta a szelektív hulladékválogatásához szükséges berendezést. A döntéssel a hulladékválogatás folyamatosságának biztosítását és a központban dolgozók munkahelyének megőrzését tartották szem előtt, ugyanakkor azt, hogy ne kelljen emelni a hulladék gazdálkodási szolgáltatás díját. A bérelt gépek és technológiai berendezések addig biztosítják a válogatást, amíg a központ saját működési kapacitása helyre nem áll. 232 millió eurós uniós programmal segíteni az elemi osztályos diákokat a tanügyminisztérium az iskolai lemorzsolódás és a funkcionális analfabetizmus elleni küzdelemben. A Primi elnevezésű kezdeményezés a következő 3 évben mintegy 50 ezer diáknak nyújthat értelmi támogatást országszerte. A projekt központi eleme az iskola utáni foglalkozások megszervezése, ahol a lemaradó gyerekek személyre szabott felzárkóztatásban és korrepetálásban részesülhetnek.
1: 3 FK Csíkszereda játékos is bekerült a romániai U19-es női labdarúgó válogatott Máltára utazó keretében. Heim Sára, Zsajke, Nombot, Anabel és Fülöp Boglárka. Ma a válogatott október 6-án Kazasztán ellen kezdi az EB selejtezőt, majd Máltával és Csehországgal mérkőzik meg. A B6-os csoportgyőztese, valamint a legjobb második helyezett feljut az A divízióba. Ott tavasszal már a 2027-es magyarországi U19-es Európa bajnokságra való kijutás lesz a tét. Új 71.500 férőhelyes stadion épülhet Milánóban, a jelenlegi San Siro szomszédságában az AC Milan és az Internazionale közös beruházásaként. A látványterveket várhatóan október végén vagy november elején mutatják be, az építkezés pedig 2027 nyarán kezdődhet el. A jelenlegi San Sirót részben lebontják, ugyanakkor az új arénában több jellegzetes építészeti elemét is megőrizhetik. A tervek szerint az új stadion 2031-re készül el, így a 2032-es olasz-török közös rendezésű Európa-bajnokság mérkőzéseinek is otthont adhat.
0: Az eddigi előrejelzések szerint a következő órákban egy kicsit kitisztulhat az égbolt Sepsiszentgyörgyön és környékén, ugyanakkor a hőmérsékleti értékek nem sokat fognak változni a mostanihoz képest. Este 8 órakor 15 fok lesz éjszaka legkevesebb, 4 fokot mérhetünk, ennyivel indítjuk a holnap reggelt is. Holnap végig tiszta lesz az égbolt egyébként, viszont nem lesz melegebb, mint ma volt. Ezek voltak a hírek, köszönöm a figyelmet!
2: Most pedig. 16-ot üd a pásztor óra kedden, ami most tényleg ilyen hétfőnek tűnik, de valamit azért csinálunk. Hát előt veszünk magunkon, és meglökjük azt a szekeret, hadd menjen.
3: Igen, ismét elővettük péntek óta másodszor az egyenruha kérdését. Írtatok is néhány üzenetet, ezekkel nem sokára folytatjuk. Addig is, tartsatok velünk, Kis Bence, Horváth Gábor, B. Szabó Zsolt a mikrofonoknál.
4: 07 30 54 88 88, ide lehet írni. Hát, Gigi Becali úgy köszönt el, hogy hi, ciao, pa, de úgy látom, NMR másképp. Ciao, adios.
5: Olyan sok érdekes dolog történik nap, mint nap. Beszéljünk ezekről. Ez a Rádió Gaga délutáni műsora. A Vagányvágány.
6: Vagányvágány.
5: Aktuális közlekedési információk, érdekességek és vidám pillanatok. Vagányvágány. Sírre tesszük a délutánokat.

0: No, a tegnapi nyertesünktől kaphattunk egy üzenetet, mert azt írja, hogy hello srácok, nagyon köszönöm, megjött a Granit bankos voucher, már el is paltam, jobbkor nem is jöhetett volna, Isten áldjon benneteket, örvendünk.
1: Ez a beszéd,
2: ez a beszéd, ez a beszéd.
0: Köszönjük szépen Szabinak.
2: Szabi, én annyit tudok mondani, hogy nem irigyellek. Jól van. Ugyanakkor meg érkezett még két üzenet, ami az egyenruhákhoz köthető. Beszéltünk erről, a gyerekek feketébe mentek iskolába, és hogy én azt mondtam, hogy joguk van ahhoz, hogy eldöntsék. Gábor azt mondta, nincs joguk, hogy eldöntsék. Itt meg közben írt nekünk Mária, valamilyen fajta egyenruha ötlete üdvözlendő. Jelentheti az iskolához tartozást, közösséget, diákstátuszt, nem tartjuk rossznak, konszenzus kérdése az egész. Itt Bence mondott egy olyat pénteken, amikor beszéltünk a témáról, hogy egy dresscode-dal jobban járnánk, ami igazából nem azt határozza meg, hogyan öltözzenek a diákok, hanem hogy hogyan ne öltözzenek a diákok. Ez valójában nagyon sok iskolában van, a betartatása az továbbra is úgy néz ki, hogy akadozik és nehézkes. Attila is ír nekünk.
3: Hello, az egyenruhás kérdése egy javaslat. Ha a honatyák ragaszkodnak az ötletükhöz, akkor évkezdéskor utaljanak minden tanulónak 1000 lejt ruházatra, és akkor követelhetik, hogy abban jelenjenek
2: meg. Attila, hogyha ez megtörténne, akkor mondom én neked, hogy a fél ország kimenne az utcára, hogy miért egyenruhára adnak mindenkinek 1000 lejt. Mert hogy véleményem szerint is, én is úgy gondolom, sok minden van, amire adhatnának 1000 lejt egy diáknak, sem mint az egyenruhára. Például tanszerekre, mert hogy nagyon rossz érzés, amikor a tanév elkezdődik, és kiderül, hogy mit tudom, bizonyos városokban pont azt a támogatást húzták meg, hogy ezt a különböző tanszertámogatást, és a szülőnek kell kifizetni. És higgyétek el, hogy van ember, akinek 150-200 lej az pénz.
0: Hát persze, hogy igen. De ez
2: sőt, hogyha még hozzáadod a karate órát, még a nem tudom, hogy gyermeket viszed balettozni, meg gitározni, meg lovagolni, kicsit számoljátok össze a dolgokat. Nem hiszem, hogy egyenruhára kéne adni mindenkinek 1000 lejt, meg lenne annak a helye máshol is.
3: Ha jól tudom, akkor ez a megyei önkormányzatoknak a hatáskörébe tartozik, ugye?
2: Micsoda? Nem.
3: Hogy mennyit nem? Helyileg döntik el?
2: Ezt a helyi önkormányzat dönti el, amennyire hát, én tudom.
0: Aki ezt tartozik, az iskola.
2: Így van, hát az iskola
0: különböző változat.
3: Akkor rosszul tudtam, elnézést.
2: Na, jó, érkezett meg Izsáktól egy üzenet, de én ezt nem szívesen olvasom, mert mélységesen nem értek vele egyet.
0: Miért nézel rám? Én se értek egyet. Gábor?
3: Jó, akkor olvasom én.
0: Gábornak átdobtuk a döglött macskát.
3: Szerintem Beyoncé-nak egyik legjobb albuma pedig a Cowboy Carter, azon belül is a Hold'em. Hát milyen vagány texasi vibe-ot ad?
2: De figyelj, hogy a texasi vibe-ra vagy kíváncsi, akkor őszintén mondom, gyere, megadom a telefonszámomat, hívjál föl, és hogyha van időd, én fél órán keresztül fejből sorolom neked azokat a zenéket, amelyek cowboy vibe-ot adnak, de ennek a lemeznek és Beyoncé-nek egyetlen sejtjének sincs semmihez köze, amit valaha country-nak hívtak.
0: Izsák, szerintem ne tedd, mert Zsoltot rég láttam, úgyhogy nyakán láttam az eret, ahogy magyarázott. Én most őszintén muszáj lesz Zsolt mellé álljak ebbe a kérdésbe, mert sztrókot kap, akkor még én maradok. Én kell, kívjam a mentőt hozzá, érted? Szóval nem rontjuk el a műsort ezért, mert Zsolt lefordul.
2: Tehát iskolában vannak a halmazok, értitek? Van az egyenlősége, hogy beletartozik, nem tartozik.
0: Látod, Izsák, erről beszélek.
2: Ezt Beyoncé-vel magyarázzák, hogy nem, hogy semmi köze a countryhoz. Ezért megy tönkre a világunk. Ezért halnak ki az őserdők.
0: Vicces, van egy póló rajtad, és közben egy tüsszentek, de olvasd el ezt az üzit, mert ez neked most itt menne.
2: Sziasztok, milyen kemény lenne, mint a Harry Potterben lenne Gryffindor meg Mordekár, csak itt nálunk más-más nevek lennének. Azt nem írnám le, hogy milyen nevek lennének, mert egy-két nemzetet megsértenék. Szabolcs voltam, egy Seahawks szurkoló. Ez az... Te! Jaj, te!

szakad, akkor a Rádió Gaga műsora nem szakad. Csak néha. A kezedben és a zsebedben a megoldás. Kattanj a rádiógaga.ro oldalra, vagy töltsd le a Rádió Gaga applikációt a mobilodra. És élvezd műsorainkat a világon mindenhol, de öt zenei csatornánk bármelyikét is választhatod. Ha neted van, a Gaga veled van.

0: Igazából most már zárnánk ezt a témát, mármint az iskolai egyenruhát. Pénteken tényleg bőségesen kibeszéltük Bencével, de hát most mivel megtörtént ez a fekete ruhás?
1: Most már 68-szor említetted a pénteket, de péntek előtt még beszélgettünk erről az egyenruhás kérdésről, még amikor beterjesztette a Peszedi az ezt.
0: Mennyit beszélgettünk
2: az egyenruhás? Sőt, én még azelőtt is beszélgettem egy magammal.
0: Én még a nagyon
1: de pénteken aztán annyit beszélgettetek.
0: Na de Norbertnek az üzenetét engedjétek olvasra. Nem értek egyet, de nagyon szeretem, ahogyan a véleményét megfogalmazta. Őszintén. Tehát, okay. De, nem értek egyet az egyenruhával, úgy értem, nem a Norbert véleményével. Nagyon szeretem, amit ír. Maroslódason jártam liceumba. Volt egyenruha, amit megvásároltunk felsőbb évesektől, végzősöktől. Nem haltunk bele. Manapság túlzárba viszünk sok mindent. Pont.
1: Hát én ezzel egyet értek, de te ezzel eddig nem értettél egyet.
0: Mondom, nem értek egyet az egyenruhával semmilyen szinten, sehol, semmilyen körülmények
1: között. De akkor között. Mivel értesz
0: 2026-ban vagyunk. Ahogy megfogalmazta Norbert, amilyen egyenesen, tisztán, érthetően, nagyon-nagyon-nagyon-nagyon-nagyon tisztelet. Tényleg.
2: Akkor mondhatom én a következő témát.
0: Kérlek, Bence, mondjuk.
1: Gyere, légy szíves, vezess fel, mondd el, van 3 perc.
2: Köszönöm szépen, nyugodtan menjetek, gyújtsatok rá. Mondom nektek egy ideje, hogy nem a büntetések miatt, nem a büntetések összege miatt kezdenek el Romániában jobban közlekedni. És az az igazság, hogy én ezt meg kell mondjam, hogy ezt a Maszoron találtuk ezt a cikket, de nekem nagyon felkeltette az érdeklődésem, ugyanis megszólaltatnak egy olyan embert, aki közúti forgalombiztonsági szakértő, egy bizonyos Sándor Gábort. És nyilván a rendőrség közli, hogy a legtöbb balesetet a gyalogosok okozzák. És ez így valamelyest kamu. Azért kamu, mert valóban úgy néz ki, különböző kategóriára osztják a statisztikákat, de az első az, hogy a gyalogosok fegyelmezetlensége, az a szabálytalansága miatt a Romániában az összes halálos balesetnek 14,4%-a jön be. Viszont mondom, hogy utána mi van még kategóriában? Autós gyorshajtás, kerékpárosok szabálytalansága, elsőbség meg nem adása más járművekkel szemben, illetve elsőbség meg nem adása gyalogosokkal szemben.
0: Tehát gyalogosok, amiben gyalogosok érintettek, összesen 21,7%-a a baleseteknek a rendőrség adatai szerint.
2: És a többi az mind autós, és akkor mindjárt másképp néz ki az egész dolog. Az a helyzet, hogy végre szeretem azt, hogy szakértő is elmondta, amit gondoltunk és sejtettünk, hogy nálunk tulajdonképpen még kicsit én is be kell húznom a farkam, mert nem arról van szó, hogy a közlekedési infrastruktúra az egyetlen baj, hanem az, hogy mi állampolgárok hogyan közlekedünk. És azt mondják, hogy az a rengeteg kamera, amit fel akarnak szerelni, az pontosan azért, mert azt a dolgot fogja csinálni, amivel lehet biztosítani a forgalom nyugodtságát, és az, hogy minden kicsi hülye szabálytalanságét megbüntetnek, az fog működni. Ha megcsinálják azt az e-szigur rendszert, amit egyébként Christian Pistol jó ideje nyom, illetve hogy tol maga előtt ahelyett, hogy felszerelni. Jó, én ezzel befejeztem, akkor meg én cigarettát.
1: Igen, tehát igen, azért
0: mondjad, Gábor.
1: Tegyük azt hozzá, hogy Sándor Gábor ő egy volt közlekedési államtitkár, és ő azt nyilatkozta a Maszolnak, hogyha a gyalogosok számlájára 14,4% írható, akkor teljesen egyértelmű, hogy a maradék 85,6% a járművezetőknek tulajdonítható. Kétség kívül a közlekedésben a gépjármű jelenti a fokozott veszélyforrást, viszont azt is hozzáteszi, hogy a statisztikák hitelességét nem vonhatjuk kétségbe, hiszen mért adatokról tájékoztat, ugyanakkor elismeri, hogy az adatok közzétételén módja akár félrevezető is lehet.
0: Igen, mert felbontják. Tehát az a megtévesztő, hogy milyen csipeteket kapunk külön hírekbe, hogyha megfigyelitek, akár tévében nézitek, akár olvassátok, és akkor ezekben a csipetekben mindig valamilyen kettébontott, akár a gyorshajtás miatt, akár az alkoholfogyasztása miatt, akár a drogfogyasztása miatt, hogyha összesítünk, egy kicsikét másképp néz ki az összkép. Na, ezzel folytatjuk Rúzsa Magdi után. Kékes

0: Arról beszélünk, hogy nem feltétlen a tiszta képet számunkra az év során különböző balesetekről közölt statisztika. Ez nem azt jelenti, hogy a rendőrség félretájékoztat, ez azt jelenti, hogy darabokban tájékoztat, és hogyha a teljes képet nézzük, akkor kapjuk meg a romániai realitásnak egy részét, mert hogy, hát nem is egy részét igazából, mert hogy ezek valós adatok alapján lejegyzett statisztikák, és amint Bence is felsorolta, hogy hány százalékát milyen fajta kihágások okozzák a baleseteknek, ezeket figyelembe kell venni, viszont itt a cikkben is hibás a dolog, mert azt írja, vagyis azt mondja a szakértő, hogy 85,6%-a a járművezetőknek tulajdonítható, nem igaz. Tehát úgy van, hogy 14,4%.
1: Ne, de várj. Mert ő úgy kezdi a szakértő, hogy ha a gyalogosok számlájára 14,4% írható, akkor egyértelmű, hogy a maradék 85,6%.
0: De nem egyértelmű, mert van még más gyalogos is.
2: De tehát az elsőbség meg nem adása a gyalogosokkal szemben.
0: Az még autós, de tehát a biciklisekkel mi az itt?
2: Hát az, hogy mondjam, az nem ez a kategória. A bicikli az, hát nem, a bicikli az jármű egyrészt, és a bicikli az nem gyalogos. Mert van egyébként gyalogos bicikli baleset is, ilyet is láttunk.
0: Így van.
2: Nem, másik egyszerűen.
0: Sőt, bicikli is van.
2: Nyilván, mondjuk azért az a ritkább, meg a gyalogos még.
0: Hát nekem a három súlyos bicikli esésem közül az egyik pont egy biciklisnek a szabálytalansága miatt történt.
2: Nyilván meg az is benne van, hogy jössz, mint volt ugye valamelyik, nem tudom, komoly bicikli versenyen egy ilyen, hogy bácsi, miután ki volt rakva, hogy nem szabad oda menni, ő kidugta a fejét, jött a biciklista, nem tudom, 1000-rel, nem tudom mennyivel, 50-nel. És sisakkal neki ment a bácsi fejének. Bácsi szörnyet halt a helyen, helyszínen biciklist elvitte a mentő. Sajnáljuk, a bicikli az tud gyorsan menni. Nyilván egy verseny az más, mint egy sima közúti helyzet, de hogy azért vannak ilyen diszkrepanciák.
0: Én sem járok lassan például a városban biciklivel.
2: Jó, de érted, nem 50-nel mész, vagy nem 60-nal mész, mert a másik dolog, ugye nyilván a bicikli egy kicsit azért könnyebb, mert nem mindegy, hogy másfél tonna vagy, vagy mit tudom,
0: ja, nyilván. Vagy 100 kiló. Hát de figyelj azért, hogyha 40-nel valakit elcsapsz.
2: Oké, rendben, de még mindig nem ugyanaz, mint egy 60-nal jövő autó, ami másfél tonnás, két tonnás.
0: Teljesen más nyilván. Na, jó, a lényeg az az, hogy ezt gondolhattuk, hogy az autósok követik el a szabálytalanságok nagy
2: részét. Olvassátok fel, könyörgöm, ezt a sót, mert tényleg annyira szép.
0: Igen, ez az empátia nekem nagyon tetszik főleg.
2: A balesetek valódi oka az empátia és az előrelátás hiánya. Magyarán nem gondolkozunk, és ez tényleg, sajnos néha magamra is ismerek, igyekszem azért ritkábban, nem érdekel, én haladjak.
0: Igen,
2: és
0: magasról toljunk a forgalom többi tagján, forgalomban részvevő többi emberre. De ez mindenhol, minden nap látszik.
2: Ez a smenárkodás, tudod, amikor, ami jellemző az országra, nagyon, vagy mondjam, nagyon sok ember az országban, valószínűleg előbb-utóbb mindenkire jellemző bizonyos szövegkörnyezetben, de van az általánosan jellemző, és van a ritkán jellemző. Gábor, te hogy látod ezt?
1: Már többször hoztam fel ezt a témát, vagy többször beszéltem erről, és ma is így jártam, amikor jöttem a stúdióba melúzni, hogy a biciklisávon, tehát a járdán a biciklisávon jöttem, és ha idősebb, ha fiatalabb, mindenki a biciklisávon járkált, mászkált, gyalogolt, érted? És nem tudtam, hogy a csengőt nyomja, milyenkor sokszor rájuk szóltam, akkor sem állnak félre.
0: Jaj, nekem értem. Van egy új módszerem.
1: Egyszerűen nem figyelnek egymásra.
0: Van egy
1: nem
0: új módszerem, egymásra. Veszélyes, de ezt csinálom.
1: Pof?
0: Nem.
1: Tarkoncsapás?
0: Nem. Kettő is van. Az egyik nagyon meghajtom, és egy centivel előtte, nagyon sipol a gumim, mikor fékezek.
1: Igen.
0: És egy centivel előtte állok meg. Szerintem egy életre megtanulják. Tehát három alkalommal olyan szinten sikoltozott a mind a három nő, akinél.
1: Ez lehet jó megoldás.
0: Befékeztem, tehát olyan szinten hófehérre vált.
1: De még kellene egy olyant is, hogy benyomod a féket, és közben ordítasz, hogy áh!
0: Nem szoktam. A másik, amit csinálok, az még veszélyesebb, még ennél is veszélyesebb. Nagyon-nagyon közel előzöm meg őket. Tehát nagyon-nagyon közel megyek, és rögtön előttük húzok vissza a bicikli útra. Az utólag ijesztő nyilván számukra, remélem. Nothing more.

0: Sokszor érezted már te is, hogy eljött az ideje egy igazi otthon megteremtésének? Mi is fogékonyak vagyunk a szép házakra. A Rádió Gaga mobil stúdiójával, a Duma Dubával október 2-án pénteken egy ilyen helyre, a Székely udvarhelyi Boróka lakópark nyílt napjára hívunk. Délelőtt 10 órától hozd te is a családodat, és a helyszínen részletesen ismerkedj meg az építkezés különböző folyamataival. Kötetlen beszélgetésben a szakemberek válaszolnak a kérdéseidre, miközben bejárhatod a Boróka lakóparkot, megtekintheted a mintaházat, a garást, a pincét, és átérezheted az egész lakópark hangulatát. Lesz ugráló vár, grill sarok, sörcsap, na meg a Rádió Gaga Duma-Dubája, ahol mikrofon végre kapjuk a Boróka lakópark befektetői, tervezőket, kivitelezőket, szakembereket, partnereket és megszólaltatjuk a már ott lakókat is a tapasztalataikról. Találkozunk október 2-án Székely udvarhelyen a Boróka lakópark nyílt napján. Gyere! Gyere! Reklám. Térkő, szegély, kerítés. Nálunk minden napra kész. Felmérünk és tervezünk, kivitelezést is szervezünk. Látogass el a régió legnagyobb térkő bemutató kertjébe Székely udvarhelyen a Betlenfalvi úton, és válaszd a minőséget a térkövekből, kertelemekből és egyéb kerti kiegészítőkből. Hívj minket a 0745 098 641-es telefonszámon, vagy keresd fel a pavazseli.ro honlapunkat. Add nagy via color. Minőség, megbízhatóság, stílus.
1: Roncsprogram az Arinovis Motorsnál. Akár 15 000 lejes támogatás, kedvező finanszírozás és új autó. Most mindez egy helyen. Válassz a Suzuki modellek, a Geely Star Rejemái vagy a Geely EX5 közül. Arinovis Motors, Sepsiszentgyörgyön. Roncsprogram. Most érdemes lépni.
2: Mitől jó egy terv? Attól, hogy arról szól, akinek készül. Bodor Architecture. A részletekben rejlő minőség titka. Bodor.ro.
3: Félrelépni szabad! Október 2-ától a Romániai mozikban és a Vándormozi műsorán a Hogyan tudnék élni nélküled rendezőjének új filmje.
4: Most várunk?
5: Mire?
4: Hogy feltörjön bennem a vágy.
3: Az évtized legszexibb vígjátéka. A Félrelépni szabad. Brassóban a Cinema City és Sepsiszentgyörgyön a Művészmozi műsorán.
6: Társadalmi célú hirdetés.
7: Készülj fel a vészhelyzetekre. Látogass el a www.fipregetit.ro oldalra.
8: Társadalmi célú hirdetést hallottál.
0: A reklám után
8: ismét lágerek és új zenék.
0: Rádió Gaga. Rádió Gaga. Magánvágány.
8: Pletykálunk.
0: Informálunk.
8: Eligazítunk. Sínre tesszük a székelyföldi délutánokat.
0: Ez is a Rádió Gaga.
8: Slágerek és új zenék.
9: Rádió Gaga.
8: Rádió Gaga. Rádió Gaga.

0: bicikli utak az... Nyilván erről is sokat lehetne beszélni. Nem bicikli utakról beszélünk, mert a bicikli út és gyalogos találkozó az kellemetlen vagy dühítő. De amikor viszont 120-szal beléd áll valaki úgy, hogy te ártatlan vagy, és a másik szembe előz a te sávodon, akkor utána a temetkezési vállalkozó is gondba van, hogy hogyan temessen el, mert nem marad belőled annyi, hogy egy koporsóba betegyék. És Romániában 649 ember halt meg az idén közúti balesetben, valami ilyen számot. Aha, majdnem 1679 közúti baleset történt, és 492-en haltak meg. Tehát szinte 500 ember halt meg. Azért ez nem gyenge. 500 emberrel, hogyha 500 ember alkalmazottad lenne, akkor egy menő céged lenne. Ha 500 ember elmenne valahova szemetet szedni, nagyon szép tiszta lenne a környék. Hogyha ha 500 ember nem halt volna meg fölöslegesen, akkor Románia egy kicsit normálisabb lenne. És nyilván lehet ilyen horror baleseteket
1: szorozzad
0: látni.
1: Szorozzad az amúgy, mert ez 500 család.
0: Igen, és azt is tegyük hozzá, hogy az idén tulajdonképpen kicsit kevesebb volt a halálos baleset, mint tavaly. A balesetek száma viszont nőtt, tehát gyakorlatilag az idén a balesetek eddig szerencsésebbek voltak. Csak ennyi a különbség.
2: Na igen, és Sándor Gábor volt közlekedési államtitkár, azt is nyilatkozta a Maszolnak, hogy a hazai baleset megelőzés kudarca nem a betonban is, nem is a törvénykönyvekben van, olyan jól fogalmaz. Azt mondja, hogy a valódi oka a fejekben keresendő, az aktív jelenlét hiányában, ami a közlekedési morál alapköve, és a számok feketén-fehéren bizonyítják, hogy a súlyos balesetek több mint 99%-át az emberi tényező, a figyelmetlenség, a szabálytalanság és a túlzott magabiztosság okozza.
0: És egyébként alá tudom támasztani, hogy tudod, hogy mennyire látszik, hogy valaki telefonozik? Hazafelé én egy ilyen relatív hosszú egyenes szakaszon megyek, ha valaki ilyen 40-nel tökölődik, szinte biztos, hogy telefonozik.
1: Ez nagyon sok mindenből
0: akkor
1: látszik.
0: Elkezdem előzni, felocsudik, hogy hoppá, le vagyok lassulva, mellette, és akkor elkezd gyorsítani. És ilyenkor állok, és nézem, hogy de jó ember.
1: Te Gábor, mondtad, szépen fogalmaz ez úri ember, valóban szépen fogalmaz, de nesze semmi fog meg jól. Tehát oké, tudjuk, hogy a morállal van a probléma. Én azt akarom hallani már olyantól, aki tényleg ért hozzá, hogy mit kéne már csinálni, hogy ne ezekről kell, mi a rádióba beszéljünk.
0: Gábor Zsolt,
2: nem tudom, szerintem ez társadalmi kérdés. Tehát, hogyha nyugatabbra tekintünk, akkor valahogy...
1: Tovább, Gábor, ezek mind tudjuk, az a bajom. Társadalmi, morális, empátia...
0: Láttál-e mindenütt kampányt, ami szembe jön? Azt mondja, figyelj oda a forgalomban, megölsz valaki.
1: Igen, ez az én veszőparipám, a tudatosítás. Tegyetek 20 méterenként óriás bannereket, írjátok
2: és használ?
1: Mindenhol.
2: Lesz és használ? Igen. Mert Romániában nem. Dehogy használ. Kelet-Európában mióta vezetünk biztonságosabban?
1: Magyarországon, de hogy nagyon nagy hatással volt ez a biztonsági övkampányuk.
0: Hát. Ez a Vitezau Csidő című táblák, csak egy kicsit többet kéne nyomni. És másonnan kéne megközelítem. Azt kell, hogy a sebességről, hanem azt,

0: Napkönnyű délután a Gagán.
1: A Vagány Vágány.
0: Hétköznap délutánonként. Rádió Gaga. Rádió Gaga.
1: Slágerek és új zenék.

0: Zsolt mondja, hogy a háromszögben a fekete karika, amit én egyéb veszélyek táblának tanultam, olyan útszakaszokon jelent meg, ahol sokan meghaltak. Hát köszönjük szépen, csak jó lett volna ezt igazad van kommunikálni.
1: Na, de hogy meg vagyok győződve, hogy a tudatosítás hosszú távon, ez egy hosszú távú, de nyilván emellett kéne még rövid távú dolgokat, például amit Bence mondott, a kamerák azok valószínűleg sokat segítenének. Az időmérő táblák akár. Na, folytatjuk a témát.
2: Így van, 0730548888, íratok egész nyugodtan, meghallgatjuk a híreket, aztán jön vissza.
3: Reklám. Tudtad, hogy nincs két egyforma szem a világon? A szemed a lélek tükre. De láttad már igazán közelről? Az Iris Fotónál az irisedről készítünk lenyűgöző műalkotást, és hidd el, ez lesz a legkülönlegesebb fotó, ami valaha rólad készült. Vedd fel a kapcsolatot a Szentgyörgyi Iris Fotó stúdióval a 0736 599 465 ötös számon, és már kattan is a kamera.
4: Áron gazda, már megint mit pakolt a kocsira?
5: Mit? Mindent egy pár. Az Agroelektrótól.
6: Keresd az Agroelektró állattartási szakáruházát. Villanypásztorok, fejőgépek, állattartási eszközök, takarmányok, kisállattermékek, növényvédőszerek és állatgyógyszertár. Az Agroelektrónál egy helyen. Hatalmas árukészlet, szakmai tanácsadás, megbízható megoldások. Agroelektró a Sepsiszentgyörgyi vasútállomással szemben. Válasz jól! Agroelektró. Minden gazda boltja.
7: Te mit csinálsz a Fortem BCA-val? Építkezel? Nyersz! Értékesíted? Nyersz! Ajánlod? Te is nyersz! A Fortem olyan kampányt indított, amely mindenki számára előnyöket kínál. Kivitelezőknek, mestereknek, forgalmazóknak és vásárlóknak egyaránt. Látogass el a fortem.ro/kampány oldalra, és tudd meg, hogyan nyerhetsz. Fortem. Megveszed. Ajánlod. Nyersz!
8: Kész a 10 órai Benedek szalámis szendvics, ahogy szereted.
9: Benedekes! Akkor ebből kettőt is kérek.
8: Egyet most, egyet pedig az iskolába.
10: Kezdődjön jól az új tanév. A finom, tartalmas Benedek szendvics kiváló választás az iskolába 10 óraira, vagy akár egy gyors reggelihez. Benedek szalámi, hogy az iskola kezdés is ízesebb legyen.
11: Redőnyök, reluxák, szalagfüggönyök, sávrolók, méretre szabva egyenesen a gyártótól. Brettoni. 0722 130 130. Mérni, szerelni, házhoz megyünk, bárhol a megyében.
12: Ez történt. Rádió Gaga hírek.
13: Október 1-től Sepsiszentgyörgyön egyirányú forgalom lép érvénybe a Hásfa sétányon, az András Saguna utca felől a Táncsis Mihály utca irányába. Egyre erősödő válsággal küzdenek a romániai úttartók, miután az export stop és a kötelező oltások körüli bizonytalanság miatt eladhatatlanná váltak a bárányok. A következő órákban nagyjából 15 és 18 fok közötti értékekre számíthatunk. Köszöntöm Önöket, a részletek következnek, én Szabó Eszter vagyok. Háromszéken több helyen is ünnepi rendezvényekkel köszöntik a szépkorúakat az idősek világnapja alkalmából. Sepsiszentgyörgyön csütörtökön a Máltai Szeretett Szolgálat szervez ingyenes műsoros délutánt a Kónya Ádám Művelődési Házban. Baróton szintén csütörtökön délután 4 órától tartanak ünnepséget a Kisboldogasszony utcai parkban, ahol külön köszöntik az idén 50 és 60. házassági évfordulójukat ünneplő párokat. Emellett a Diakónia Keresztény Alapítvány is ünnepség sorozattal tiszteli meg gondozottait, holnap Cófalván, csütörtökön pedig Erdőfülében várják áhítatra és szeretett vendégségre a helyi szépkorúakat. Csütörtökön reggel 8 órától Sepsiszentgyörgyön egyirányú forgalom lép érvénybe a Hásfa sétányon, az Andrei Saguna utca felől a Táncsis Mihály utca irányába. Az önkormányzat arra kéri a sofőröket, hogy közlekedjenek körültekintően. Október 1-én 18 órától Marco Trentin olasz művész az 8. székelyföldi grafikai biennálé nagy díjasának, Distinguishing Marks című egyéni kiállításával indul a biennálé Sepsiszentgyörgyi eseménysorozata a Lábasházban, tájékoztat Gáj Nándor a megyei tanács alelnöke. A kiállítás az identitás, a felismerés és az azonosítás kérdéseit vizsgálja, a tárlatot dr. Kányádi Iréne művészettörténész nyitja meg, és október 29-éig látogatható. Már januárban sor kerülhet a nyugdíjak kismértékű emelésére, jelentette be Alexandru Nazare ügyvívő pénzügyminiszter parlamenti meghallgatását követően. A tárcavezető kiemelte, hogy az indexálás lehetőségét a 2027-es költségvetés tervezésekor és a politikai egyeztetéseken kell megalapozni. Emelésre tehát készülnek, de csak óvatosan. Alexandru Nazare arról is beszélt, hogy az ország pénzügyi stabilitásához elengedhetetlen a politikai válság mielőbbi lezárása a Murashan kormány beiktatásával. Ugyanakkor még egyelőre nehéz megjósolni, hogy milyen döntést hoz pénteken az ország kapcsán a hitelminősítő, viszont bizakodásra ad okot, hogy idén az első 7 hónap után közel 27 milliárd lejjel javult a múlt évhez képest a költségvetés egyenlege. Egyre erősödő válsággal küzdenek a romániai jutartók, miután az export stop és a kötelező oltások körüli bizonytalanság miatt eladhatatlanná váltak a bárányok, tájékoztat a Krónika. Az elhúzódó vakcina beszerzés és a júniusban bevezetett kiviteli tilalom miatt jelentősen lecsökkentek a felvásárlási árak, ugyanakkor a gazdák így is túladnának rajtuk, hiszen a hiányzó bevételek és az aszály okozta takarmány hiány miatt óriási gondot jelent az állomány kiteleltetése. Az ágazat szereplői szerint egyedül a külföldi piacok mielőbbi megnyitása menthetné meg a csődtől a gazdaságokat, de azt sem lehet tudni még, hogy milyen áron térnének vissza a külföldi vásárlók. Az eddigi előrejelzések szerint a következő órákban 15 és 18 fok közötti értékekre számíthatunk, egy kicsit többet fog sütni a nap estig, ugyanakkor éjszaka legkevesebb 4-5 fokot mérhetünk, majd ennyivel indítjuk a holnap reggelt is, csapadékra nem kell számítani. Holnap délelőtt szintén napos időnk lesz, a hőmérsékleti értékek 5 és 16 fok között mozognak, majd délután legtöbb 19 fok lesz. A híreket hallották, köszönöm a figyelmet!
1: Most pedig. A továbbra is a Vagányvágányt hallgatjátok, és továbbra is a közúti balesetekről beszélünk, annak okán, hogy megjelent egy igencsak érdekes cikk, amelyben egy szakértő is kifejti a véleményét, többek között rámutat arra, hogy különböző helyeken, különböző módon jelennek meg a közúti balesetek.
0: Horváth Gábor, Bisszabó Zsolt Kisbence a mikrofonok mögött.
2: Várjuk a további üzeneteket is, ott az applikációnk vagy a Facebook oldalunk is, oda is lehet írni. Likely Eve-vel folytatjuk itt az I Follow Rivers.
12: Olyan sok érdekes dolog történik nap, mint nap. Beszéljünk ezekről. Ez a Rádió Gaga délutáni műsora. A Vagányvágány.
14: Vagányvágány.
12: Aktuális közlekedési információk, érdekességek és vidám pillanatok. Vagányvágány. Sírre tesszük a délutánokat.

0: Arról beszéltünk, hogy mi a valódi oka Romániában a baleseteknek, az úti baleseteknek, hogyan lehetne ezeket megelőzni. Hát gyakran beszélünk erről, nyilván választ soha nem találunk, de azért szeretünk
1: róla beszélni. A szakember azt mondta, hogy ma az emberek bunkók.
0: Igen. Na de, egy nagyon pici zárójelet szeretnék nyitni, és szeretném, hogyha holnap erről egy kicsit beszélnénk, jó? Nagyon-nagyon parások lettünk. Nagyon sok esetben nem ismerjük fel a telefonos csalókat, de ezzel szemben nem adunk hitelt azoknak a, hogy is mondjam, hirdetéseknek vagy embereknek, akik tényleg valós dolgokat hirdetnek. Most látom, hogy gombatanfolyamot indítanak Erdélyben az végre, és egy telefonszámot adtak meg, és alatta gyerekek a kommentek arról szólnak, hogy ez telefonszámgyűjtő kampány. Az eszem megáll. Tehát miért nem kérdezel rá? Miért? Mindegy. Beszélünk
2: jó, akkor holnap beszélünk erről.
0: Oké. Hát ettől megállt az eszem. Na jó, ennyire, de eddig vissza az agyunk. Most képzeld el, hogy ezek az emberek, akik ezt kommentelik, ezek vezetnek valahol.
2: És ezek is.
1: Közben kommentelnek.
2: Itt vannak között.
0: És lehet, hogy vezetés közben kommentelnek. Igen.
2: Att is írja nekünk, én a büdös életben nem láttam nevelést az országban. Ki lehetne próbálni, és akkor kiderül, hogy van-e haszna. De szerintem ez lenne a minimum. Romániában nem azért vannak idióták az úton, mert hanem azért, mert ez a szint. Azt hiszik, ez a természetes. Igenis, a nevelés elkezdése a minimum lenne. Sokan azt hiszik, hogy így kell viselkedni az utakon, és másképp nem lehet. Elég elolvasni a közlekedési csoportok kommentjeit.
0: No. Jó, igen. Hát én...
1: Hadd olvassam az István üzenetét, mert azt mondja, hogy ahogy minket autósokat, bocsi, az is vagyok, idegesít, hogy az úton hárman egymás mellett közlekednek biciklivel, nemhogy egymás után, egyébként ezt...
0: Kérlek, olvasd helyesen, mert fontos. A
2: közlekedtek.
1: Jaj, közlekedtek. Jó, várj, rámászok a monitorra, jó? Csak
0: tényleg rámászok.
1: Kéne egy szemüveg.
2: Bence már idős bácsi, most már nem látom.
1: Igen, igen, Biden bácsi, igen. Egymás után, hanem mint valami felsőbb rendűek.
0: Olvasd tovább, létszás, a végén szeretnék
1: őre. Jelzem, hogy minden utadott, utadót? Hosszúval,
0: igen, igen.
1: Ezt értem, jó. Bejavított a telefon. Biztosítást autósok fizetünk, nem biciklisek. Annyira idegesít titeket is az, ha a biciklisávon gyalogosok közlekednek. Azt, hogy egy centire fékez a gyalogostól, nem tudom, hogy mennyire fogod beolvasni, de egy idióta vagy.
0: Hát figyelj ide.
2: Köszönjük István. Hát...
0: Amennyiben ott sétálsz a bicikliúton, akkor nem tudom, valószínűleg akkor mögötted is egy centire fogok fékezni. Kedves István, az útadót azért fizeted az autóddal, mert szennyezed a környezeted, és rombolod az utat. Biciklivel meg, hogyha edzeni megyünk ki az útra, akkor azért megyünk egymás mellett nagyon gyakran, mert nagyon sok autós annyira barom, hogy nem képes megtartani a másfél méteres távolságot, márpedig, hogyha 40-50-es...
1: Ha három bicikli egymás mellett megy, ez a milyen egyetértek Istvánnal nem oké.
0: Jó, de vannak olyan helyek, ahol biztonsági okból szoktuk elfoglalni a teljes sávot, hogy kerüljenek ki. Mert ha leszorítanak, akkor a mi életünkbe kerülhet.
1: Tisztában vagyok ezzel is.
0: Itt szerintem nagyon fontos meghúzni a határt, tehát vannak, akik tudatosan bicikliznek, tudják, hogyan kell biciklizni, betartva a szabályokat. És vannak azok a biciklisek, akik igen, valóban én is látok nagyon sokat, de ez egyébként nem azokra jellemző, akik edzenek bicikliben, hanem többnyire az ilyen kocogó biciklisekre látom, hogy jellemző, hogy nem figyelnek oda. Az idiótát meg nem tudom István, hogy ezt most miért dobálod a fejemhez. Figyelj, úgy gondolom, hogy nagyon balesetveszélyes az, hogyha valaki a bicikli úton sétálgat.
1: Zsolt, azzal igaza volt, hogy ez nem volt egy szép magatartás részedről.
0: Mi, hogy befékezek mögötte?
1: Hát, egy kicsit úgy ráijeszteni, ez az na, nem oké.
0: Hát mivel jobb, hogyha lebunkózod, vagy leüvölted a fejét, vagy csinálsz vele?
1: Nyugodtan, bocsánat.
2: De akkor mit tudsz tenni?
0: De Bence, nagyon sok olyan helyzet van, hogy mit tudom én, nem az van, hogy távolról látod, hogy mi van, és akkor szólsz, vagy kikerül. Nagyon sokszor kikerülöm, és megyek tovább, nem foglalkozom. De mikor látom, hogy tényleg élet, vagy hogy balesetveszélyesen közlekedik a másik gyalogoson a bicikli úton, mert vagy nem veheted észre, vagy a kanyarban van, akkor szeretném valahogy jelezni, hogy ezt tovább ne csinálja.
1: Ugyan itt tartunk, hogy kellene ugye a türelem, a tolerancia,
2: empátia,
1: és az, hogy empatikusan viszonyulni, még ahhoz is, aki hülyeséget csinál, autóban is előfordul, nem mindig tudálok le mindenkit.
3: Nincs értelme, csak mantrázom az ágyon, hogy nincs vége. Ha hívlak, ki se

tényleg a barátod. Töltsd le a Rádió Gaga applikációt a telefonodra, vagy kattanj rá a radiogaga.ro oldalra. Hallgasd műsorainkat, vagy élvezd ízlésednek megfelelően öt zenei csatornánk. A Disco Classic, a Dance, a 100% magyar, a Gold és a Rock kínálatát. Ha neted van, a Gaga veled van.

0: Jó.
1: De közben azon gondolkodtam, hogy ugye az, miről empátiáról beszélgettünk. Ez az István üzenete nagyon nem azt mutatja, hogy ő bármilyen empátiával bír a biciklisek iránt.
2: Jó, másik. Nem nagyon. Figyelj,
3: megírta neked szerintem. Mondjuk én le tudom képzelni, hogy tényleg felhúzza, amikor három biciklis megy egymás mellett. Engem is
1: de miért? Mondd el.
3: Azért Zsolt, mert autósként is pont annyira kényelmetlen, amikor három biciklist kell megelőzzél, hogy biztonságban tedd ezt.
1: Hát igen, csak...
3: De úgy, hogy őt ne bántsad.
1: Értem, csak ez bánt mondjuk két olyan autóst, vagy három olyan autóst, nem, aki odafigyel a biciklisekre. És bánt hét olyan autóst, aki amúgy nem figyelne oda. Most lehet megéri bevállalni.
3: Csináltam én is azt, hogy kihúztam olyan helyen, ahol tudtam, hogyha megelőz, egy busz volt, összevesztem a buszossal, hogy a nagykönyv írja, az út közepére, mert tudtam, hogyha megelőz, akkor csak úgy tud megelőzni, hogy leszorít az útról. Igen. Tudom, mert előzetes tapasztalat alapján előfordult, és nyilván nem oké. Szóval itt is lehet azért váltogatni, de három biciklis ismételten biciklizek eleget, nem szoktunk hárman egymás mellett.
1: Nem, amúgy tényleg nem, ketten tehát, szoktunk
3: az,
1: viszont.
3: De még az se, és amikor autó van, a legtöbben félrehúzódnak.
1: Így van.
3: Nagyon tudom utálni ezt egyébként, tehát hogy én értem az István felháborodását, az idiótát azt én megsporoltam volna, ha István vagyok, de nem vagyok István. Nézzük meg.
2: Csaba írja, egy jó közmondás, ha bringázol, nem mobiloz, ha mégis akkor szállj le a bringáról egy olyan helyre, ahol nem zavarod a forgalmat. Aztán küld különböző bringás fotókat, Csaba. Így csináltam tegnap, amikor hívott az asszony, ha útközben a mobil szól, nem veszem fel, kihasználok egy pihenőt, ami a képen is látható. 2,5 kilométer Kovászán állomás a Penny üzletig, Csaba.
1: Mm-hmm. Csaba, vannak azért átidaló megoldások.
3: Nem, hallod, jó, lehet fülest is használni, de Csaba, igaza van. Tehát ez az egészséges. Apósom szokta azt csinálni, ő, hogyha cseng a telefonja vezetés közben csenket. Van kihangosító kocsi, csenket, nem veszünk fel, pont. Vezetünk. Egyszerre egy dologra
1: figyelj. De amúgy is mennyi mindenre kell figyelned vezetés közben.
3: Egyébként tényleg az a halál, amikor valaki messengerezik vezetés közben, félek tőlük.
2: Hát én láttam, aminap át szerettem volna szelni az utat bringával, tehát az egyik járdáról a másikra átmenni, és egy nyerges vontatóval egy csávó ment, érted, az átjáró közelébe, de nem lassított. És közben azt néztem, hogy a mobiltelefonját nyomkodta, tehát gondolom, hogy messengerezett.
3: Ha valamit csinált, SMS-ezett, egyébként mindegy.
2: Vagy SMS-ezett, igen.
3: És egyébként saját tapasztalat, nem szoktam, nagyon ritkán SMS-eztem vezetés közben. Amikor utoljára ilyesmit csináltam, utol is értem az előttem hajtót.
1: Ugyanakkor Rokmalac írja, egyetért a tudatosítással, ha a cigarettás dobozra fel lehet tenni a halott embereket, amiket amúgy is látnak a gyerekek, akkor az út szélére is feltennénk pár posztert roncsokkal és egy lepedővel letakart manúst azzal a felirattal, hogy ő is úgy gondolta, hogy hamarabb odaér.
3: Én még tovább mennék. Tehát én nekem nagyon egyszerű, nem én találtam ki, az írektől lopnám ezt a kampányt, az, hogy Romániában látunk biciklist az úton, látunk szekeret az úton, látunk nyerges vontatót, látunk kis autót, látunk villanymotort, látunk tolószéket, akármit. De mindenkinek ugyanolyan joga van, hogy ott tartózkodjon. Figyeljünk egymásra. Ennyi. Nem kell túlizgolni a kérdést.
1: Van még egy-két fajta jármű, ami így hirtelen eszembe jutott, és láttam már az utakon. De
3: a kombánytól elkezdve most mindegy, teljesen mindegy, csak tényleg figyeljünk oda. Pont erről hát szóval, kicsit nézzük azt, hogy forgalomban sokan vagyunk.
2: Főleg a falusi környezetben, ahol nincsenek is járdák, mert egyszerűen nem volt, ahol járdát építsenek, hát ott aztán tényleg végképp kell figyelnünk egymásra. Nézem, hogy még vannak üzenetek.
1: Igen? Egy üzenetet, azt írja, hogy az én észrevételem az, hogy ha gyalogosként megyek, akkor sok gyalogost megfigyelek. Sokan azt hiszik, átjáró és egyből lépnek le, ahelyett, hogy felvennék a szemkontaktust a sofőrrel, és várjanak, hogy megálljon. A biciklisekből sokan nem tudnak besorolni egy jelzőlámpánál, vagy egy körforgalomban. Autósként meg sokan nem tudják a körforgalmi, meg a jobbkész szabályt.
3: Ezt hozzátenném, hogy nagyjából Marosvásárhelyt leszámítva szinte teljes adás körzetünkre érvényes.

0: Valaki szóljon a BTS-es fiúknak, hogy a kábelek nem érnek jól
1: össze. Megakadt.
0: Még az autót...
2: Ez a menő most már, figyelj.
0: Nem baj, elmúltik. Láttunk rosszabbat. Jó, oké, itt közben.
1: Közben én is gondolkodom. Mert van egy olyan érdekesség, hogy az autósoknak van a fejében egy olyan, hogy bezzeg mennyi mindent láttam már, de higgyétek el, hogy a bicikliseknek is van egy ilyen gyűjteménye, hogy mennyi minden történt már, és láttam már.
2: Hogyne, de akkor azt is hozzátehetjük, Zsolt, hogy az autósok is voltak egykoron biciklisek.
1: Vagy nem.
2: Úgyhogy, vagy nem.
0: Ja, tudod, mi a jó? Én egyébként abban látom a legtöbb empátiát, aki mind a három pozícióban van. Volt biciklis is. Mert valószínűleg, hogy a villanyrolleresekre is azért haragszunk olyan nagyon, mert nem villanyrollereztünk. Egyébként nézegettem, van egy tényleg hosszú eszmefuttatás, hogy mi a veszélyes a villanyrollerrel, vagy bármilyen rollerrel. Ha rollerrel esel, és ezt autósnak, biciklisnek, gyalogosnak egyaránt mondom, ha rollerrel eltaknyol az illető, szinte biztos a pofáját fogja bejutni.
1: Hogyha közlekedésről beszélünk, és közlekedési balesetekről, oké, és hogy most megint kikaptuk a bicikliseket a közösből, mert hogy ők a fő mumus itt Erdélyben,
0: meg kapnak olyan, bicikli utat, meg mit tudom, mit kapnak. Akkor kiderül, hogy a taxisok a leggonoszabbak. Nem így van. Na, de nem a biciklisek a legrosszabbak.
1: Nem beszéltünk azokról, akiket, hát azt hiszem, hogy leginkább érint ez a téma, és ez a motorosok.
0: Ugyanaz a történet.
1: Annyi, hogy felvállaltabb ott az ő helyzetükben, ugye? Tehát aki nem akarja betartani a szabályokat, az nagyon felvállalta. Nem tartja be a szabályokat, és bevállalja azt, hogy ha baleset lesz, akkor az akár végzetes is lehet.
2: Hát az akár hello is lehet.
1: Viszont a motorbalesetek meggyőződésem, ezt most nem látom, nem adatok alapján mondom, jó nagy része, vagy jelentős része az megint csak az autósok figyelmetlensége miatt. Olyanok, tehát figyeljetek, elmész nyugatra, bárhová a nyugat, az jelenti már Magyarországot. Hogyha bárhol bedugul, látod, hogy rögtön az autósok húznak a két oldalra, hogy középen a motoros tudjon elmenni. Itt nálunk, ha bedugul, mit tudom, öt autó, és egy motoros megelőzi őket, már mutogatás van.
0: Nem értem, hogy miért.
1: De miért? Tehát téged miért zavar, hogy a másik haladhat?
0: Múltkor kérdezte a feleségem, hogy miért húztál le. Mondom, hogy mert láttam, hogy jön egy motoros hátulról. És ha valakit lehet, akkor azt próbálom elengedni.
2: Elengedni, jaj.
1: Ja, itt van a másik kategória.
2: Na akkor egyszer olvasd-e.
1: De szerintem ugyanazt akarod.
2: Nem, én Facebookról olvasom.
1: Bocsánat.
2: Csaba írja, én lassan már attól ideges leszek, ha valaki mögöttem jön, mert mindig attól félek, hogy rámászik. Romániában valahogy mindenki siet, én betartom a sebességet, de mögöttem villog, dudál, mutogat. Volt olyan, hogy lakott területen 50-nel mentem, mögöttem egy SUV is úgy jött, mintha én lennék az akadály az életében. Végül megelőzött, majd 200 méterrel később a piros lámpánál egymás mellett álltunk.
0: Igen, ez mondjuk előfordul.
2: Ez a türelmetlenség, igen.
0: Igen, azt is megértem, tudod, hogy néha tényleg nagyon sietsz valahova. Aki 50-nel megy, arra nincsen rossz szava. Ha valaki el tudná magyarázni azoknak, akik 30-al mennek a városban, hogy ne tegyék ezt, mert ha már
1: következő üzenet hozzá,
0: én kapok agyvérzést.
2: Jó, de erre nekem mindig az a válaszom, mert sokszor vagyok olyan helyzetben, hogy ülök az anyós ülésen, és akkor a sofőr az mellettem tarogat, hogy hát miért megy a másik 30-al előtte, és erre mindig az a válaszom, hogy ő szerintem így érzi biztonságban magát.
0: Hát ha csak 30-al érzi magát biztonságban, inkább ne vezessen.
2: Na, ne csak hát jó, oké. De...
1: Bence, neked megvan ugye a... Hát ott a törvényszéknél a kitérő.
0: Igen.
1: Jövök fentről nagy sebességgel, lejtő van, hogy a biciklivel csapatom, mert egyenes út.
0: Igen.
1: Nyilván nem megyek ki az út szélére, mert az autók bármikor kiparkolhatnak háttal, a bicikliseket kevésbé tudják észrevenni, éppen ezért az út közepe fele megyek, tehát még nehezebb kihúzni jobbra. Hölgyemény jön, szét se néz, a bekötő útról beáll előmbe, padlófék, alig tudtam megállni, mit az Isten, az átjáron pont átment, valaki pont be kellett fékezni, odaérek mellé, gondoltam, bekopogok az ablakon, hát a gyűrűmmel sikerült, hogy nagyon hatásos lett, lehúzza az ablakot, mi van, így kezdi. Mondom, az, hogy majdnem megölt, kedves hölgyem. Annyit mondott, nem láttam, visszahozta az ablakot, se elment.
0: Figyelj, legalább azok
1: nem
0: meg
1: mondtad,
0: volt.
1: Jó.
0: Nem jó, hát örvendjünk, Zsolt, hogy itt vagy velünk, nem tudok egyebet mondani. Néha van ilyen.
1: Amúgy igen.
0: Az egyik havernek van egy elmélet, hogy vannak olyan nők és olyan autók kombinálva, akik veszélyesek, ezt kell tudni.

0: Informálunk,
1: eligazítunk, sínre tesszük a székelyföldi délutánokat.
0: Ez is a Rádió Gaga.
1: Slágerek és új zenék. Rádió Gaga. Rádió Gaga.

0: Sokszor érezted már te is, hogy eljött az ideje egy igazi otthon megteremtésének? Mi is fogékonyak vagyunk a szép házakra. A Rádió Gaga mobil stúdiójával, a Duma Dubával október 2-án pénteken egy ilyen helyre, a Székely udvarhelyi Boróka lakópark nyílt napjára hívunk. Délelőtt 10 órától hozd te is a családodat, és a helyszínen részletesen ismerkedj meg az építkezés különböző folyamataival. Kötetlen beszélgetésben a szakemberek válaszolnak a kérdéseidre, miközben bejárhatod a Boróka lakóparkot, megtekintheted a mintaházat, a garást, a pincét, és átérezheted az egész lakópark hangulatát. Lesz ugráló vár, grill sarok, sörcsap, na meg a Rádió Gaga Duma Dubája, ahol mikrofon végre kapjuk a Boróka lakópark befektetőit, tervezőket, kivitelezőket, szakembereket, partnereket, és megszólaltatjuk a már ott lakókat is a tapasztalataikról. Találkozunk október 2-án Székely udvarhelyen a Boróka lakópark nyílt napján. Gyere! Gyere! Reklám.
1: Érzelem, értelem, érintés, érzékelés, érdem.
2: Érdekes, hogy a mindennapokban igazán fontos dolgaink az érrel kezdődnek. Ez nálunk is így van, a Sepsiszentgyörgyi Endokordisz Klinikánál, ahol a legfejlettebb eszközök segítségével segítünk a vénás betegségeken, non-invazív beavatkozással, helyi utánkövetéssel.
3: Saját érdekedben ne halogasd a viszérbetegséget. Érdemes az Endokordiszhoz és dr. Baki Jákó Lászlóhoz fordulnod. Endokordisz. Szívügyünk az egészséged.
4: Van, hogy begurulunk és kiabálunk a gyermekünkkel. Mindenkivel előfordul, de tanulható az elkerülése is. Nőileg.ro. Költözés válás után hol a jogi határ? Nőileg.ro. Nem vagy lusta, nem vagy gyenge, talán csak kiégtél. Nőileg.ro. Fontos témák, hiteles szakemberek szeptemberben is a fejlődni vágyó nőkért. Böngész naponta frissülő tartalmainkat online, vagy keresd a legfrissebb nyomtatott nőileget az újságárusoknál. Nőileg. Az erdélyi nők magazinja.
5: Mitől jó egy terv? Attól, hogy arról szól, akinek készül. Bodor Architecture. A részletekben rejlő minőség titka. Bodor.ro.
6: Minőségi bútor. A jó döntés a Kontrasztnál kezdődik. Kanapé, ágyak, egyedi konyhá, teljes lakberendezés, profi kivitelezéssel. Tervezéstől beszerelésig minden egy helyen. Csíkszeredában, Székely udvarhelyen és Sepsiszentgyörgyön. Kontraszt. Az otthonod legjobb döntése.
7: Pizza?
8: Ham!
7: Burger?
8: Ham!
7: Napi menü?
8: Ham!
7: Girosz?
8: Ham!
7: Éhes vagy?
8: Ham! Kattalj rá a kajára!
9: Társadalmi célú hirdetés.
10: A kiskorúak számára tiltott az alkohol, a cigaretta és az energiaitalok értékesítése.
11: Társadalmi célú hirdetést hallottál.
0: A reklám után
11: ismét slágerek és új

0: külön-külön a gyerekeimmel majd, hogy nem elütöttek, te ilyen centi tartotta, és mindkét esetben sajnos egy nagyon idős ember volt. Az egyik meg annyira abszurd volt, ilyen David Lynch-es jelenet, hogy még haragudni se tudtam, hogy igazán, mert reggel volt, és láttam, hogy örül a felkelő napnak a bácsi. Szembesütött vele a nap, így integettem, hogy mit csinálsz,
1: nem
0: mert
1: lát. Vagyok, tudod, mi a durva? Hogy én is jártam így, és nem vagyok.
0: Nem, de mosolygott.
1: Tudom, hogy lélekben Joe Biden, de
0: fogta a kormányt, így közel volt az arca a kormány.
1: Állj félre!
0: Mosolygott. Láttam, figyelj, hogy ő nem fogja ezt a balesetet megelőzni.
1: Gyertek, akkor csináljuk úgy, hogy alapjában véve, még csodálkozom, hogy nem írta le valaki, de előutóbb leszokták, hogy mindenkit várnak otthon. Legalábbis ideális esetben.
0: Így van.
1: Érjetek haza. Mindegy, hogy hogyan. Abból kell kiindulni, a preventív viselkedés forgalomban azt jelenti, hogy arra gondolsz, hogy itt mindenki ki akar téged nyírni. Így vezess.
0: Figyeljetek, a másik fontos dolog, hogy valószínűleg te is voltál már legalább egyszer olyan hülye valaki más számára, mint amennyire éppen a másik hülye számodra. Ez egy másik nagyon fontos gondolat, amire szerintem gyakrabban, ha gondolnánk, lehet, hogy csendesebbek lennénk legalább az utakon.
2: Attila írja a Facebookon, én ezt az autós, biciklis, gyalogos katujázást nem szeretem. Emberek vagyunk.
0: Ez
2: van,
0: aztán.
2: Aki autóval, van, aki biciklivel, van, aki gyalog, van, aki mással is, van, aki mindegyikkel közlekedik, de a lényeg, hogy emberek vagyunk. A motor előzéssel kapcsolatban pedig udvarhelyen úgy húzódtak az autók jobbra, hogy majdnem elütöttek a bicikli úton.
1: Jú, igen, na ez kemény. Ez a másik, tudod, amikor a biciklist legálisan próbálja megelőzni a bringás, az autós, és közben úgy áthúz a szembejövő sávra, hogy látom, hogy amelyik a szembejövő biciklis, az megnézi, hogy tudna bevenni
0: az áramból. De itt a motorost engedték el, és a biciklist húzták le.
1: De nem jártatok, hogy bringával a
2: de
1: másik
2: szakszerűen. Próbálsz korrekt lenni minden szempontból, de hát valaki csak rossz helyzetbe kerül.
1: Ismételten, tehát abból indulj ki, hogy lehet, hogy neked volt olyan, hogy lerúgtam magam alól a bringát, és beugrottam a sáncba. Hál' Istennek a manővel sikerült, senkinek nem lehet semmi baja. Nyilván anyáztam, de ezzel a kérdéssel el volt intézve. Szerencsére.
3: Laza, apkönnyű délután a Gagán.
4: A Vagány-vágány.
3: Hétköznap délutánonként. Rádió Gaga. Rádió Gaga.
4: Slágerek és új zenék.

0: empátia és szeretet, ezzel zárjuk közlekedési blokkunkat itt a Vagány-Vágányban.
1: Így van. Mondjuk lehet, hogy István meg fog ródalni, de ez még benne van a pakliba.
0: Nem baj,
1: István,
0: majd befékezek.
1: Ne tegyél ilyet.
0: Majd befékezek.
2: Na nem baj, jövő órában palackot fogunk váltani. Egy kicsit arról is beszélgessünk, hogy lássuk, hogy Lengyelországban mi történik, és mennyi pénzt lehet keresni a visszaváltott palackokból. Most pedig akkor egy kicsit menjünk, hát hova, a hírekre? Igen, mindjárt 6 óra, úgyhogy jöjjenek a hírek.
1: Akkor azt hiszem, ezek után puszi. Tartunk egy kis szünetet.
3: Reklám.
4: Áron gazda, már megint mit pakolt a kocsira?
5: Mit? Mindent egy pár ő. Az Agroelektrótól.
6: Keresd az Agroelektró állattartási szakáruházát. Villanypásztorok, fejőgépek, állattartási eszközök, takarmányok, kisállattermékek, növényvédőszerek és állatgyógyszertár. Az Agroelektrónál egy helyen. Hatalmas árukészlet, szakmai tanácsadás, megbízható megoldások. Agroelektró a Sepsiszentgyörgyi vasútállomással szemben. Válasz jól! Agroelektró. Minden gazda boltja.
7: Kész a 10 órai! Benedek szalámis szendvics, ahogy szereted!
8: Benedekes! Akkor ebből 2 is kérek!
7: Egyet most, egyet pedig az iskolába.
9: Kezdődjön jól az új tanév! A finom, tartalmas Benedek szendvics kiváló választás az iskolába 10 óraira, vagy akár egy gyors reggelihez. Benedek szalámi, hogy az iskola kezdés is ízesebb legyen.
10: Félrelépni szabad! Október 2-ától a Romániai mozikban és a Vándormozi műsorán a Hogyan tudnék élni nélküled rendezőjének új filmje.
11: Most várunk.
12: De mire?
11: Hogy feltörjön bennem a vágy.
10: Az évtized legszexibb vígjátéka. A Félrelépni szabad. Brassóban a Cinema City és Sepsiszentgyörgyön a Művészmozi műsorán.
13: Egy kis deszka, egy kis léc, a szép házam hamar kész. A Benevúd ki is szállít. Nekem ez is sokat számít.
14: Válaszd a Benevúdot, aki kiváló minőségű faanyagok széles skáláját biztosítják. Gerendák, deszkák, tetőlécek, lambériák bőválasztékban. Keresd őket Facebookon, vagy a 0746 512 612-es telefonszámon. Benevúd.
15: Van egy hely, ahol a természet gyógyít. A sós víz ellazítja a testet, a csend pedig megnyugtatja a lelket.
16: Az Ensana Sovata Spa és Wellness szállodáiban a pihenés valódi feltöltődéssé válik. Gyógyító sós víz, kényeztető kezelések, harmónia kívül és belül. Ensana Sovata, a jólét természet. Természetes forrása. Tudj meg többet az ensanahotels.com oldalon.
17: Ez történt. Rádió Gaga hírek.
18: Összesen 90 ingyenes szakképzési tanfolyamot indít idén októberben az Országos Munkaerő Foglalkoztatási Ügynökség. 250 tankönyv javaslatot küldtek be a kiadók a 9-es diákok számára, közölte a tanügyminisztérium. A következő órákban nem sokat fog változni az időjárás. Holnap is körülbelül a maihoz hasonló hőmérsékleti értékekre számíthatunk. Köszöntöm Önöket, a részletek következnek, én Szabó Eszter vagyok. Közműfejlesztési munkálatok miatt ideiglenes forgalomkorlátozás lép életbe Sepsiszentgyörgyön, a Horjáklocska és Krisen utcákban, az érintett útszakaszon a vízvezetékek és a bekötések cseréjét végzik a szakemberek, emiatt munkanapokon reggel 8 és délután 3 óra között teljes útzárra kell számítani. Délután 3 óra után legalább egy sávon megnyitják a forgalmat a járművek előtt, míg a Konsza-Samu utca továbbra is egyirányú marad. A munkálatok a tervek szerint december 31-ig tartanak a hatóságok. Kérik a járművezetőket, hogy figyeljék az ideiglenes kihelyezett jelzőtáblákat, és lehetőség szerint válasszanak kerülő utat. Összesen 90 ingyenes szakképzési tanfolyamot indít idén októberben az Országos Munkaerő Foglalkoztatási Ügynökség. A programok által csaknem 1600 álláskereső szerezhet új szakképesítést országszerte. A kínálatban a legnépszerűbbek a kereskedelmi eladó, az adatfeldolgozó, a növénytermesztő, valamint a pincér és szakács segédképzések, de a digitális biztonsági és humán erőforrás referens tanfolyamokra is sok helyet biztosítanak. A legtöbb kurzust Bukarestben, valamint Dumbovice és Konstanca megyében szervezik meg. Körülbelül 250 tankönyv tervezetet küldtek be a kiadók a 9-es diákok számára, közölte a tanügyminisztérium, a kiírt pályázatra 21 kiadó jelentkezett, az eljárás után a tankönyvek digitális változata felkerül majd az internetre, így a diákok és a tanárok is ingyenesen használhatják azokat. Az iskolák hamarosan le is adhatják a rendeléseiket a nyomtatott könyvekre. Ezután megtörténik a szerződés kötés, a kiadók pedig eljuttatják a kiadványokat az iskolába.
3: felkészülési mérkőzés játszik egymással a Sepsi OSK és a Marosvásárhelyi ASEA a válogatott mérkőzések miatti bajnoki szünetben. A találkozót szombaton 11 órától rendezik a háromszéki klub sportbázisán. A két együttes idén már kétszer találkozott Sepsiszentgyörgyön, márciusban 0-0, júliusban pedig 1-1 lett a végeredmény. A Sepsi OSK jelenleg a Superliga 9., míg az ASEA a másodosztály 13. helyén áll. Új 71.500 férőhelyes stadion épülhet Milánóban a jelenlegi San Siro szomszédságában az AC Milan és az Internazionale közös beruházásaként. A látványterveket várhatóan október végén vagy november elején mutatják be, az építkezés pedig 2027 nyarán kezdődhet el. A jelenlegi San Sirót részben lebontják, ugyanakkor az új arénában több jellegzetes építészeti elemét is megőrizhetik. A tervek szerint az új stadion 2031-re készül el, így a 2032-es olasz-török közös rendezésű Európa-bajnokság mérkőzéseinek is otthont adhat.
18: A meteorológusok előrejelzése szerint a következő órákban nem sokat fog változni az időjárás, csapadék biztosan nem várható. Mindemellett holnap nagyjából a maihoz hasonló időjárásra kell készülni, talán egy kicsit többet fog sütni a nap, de egyébként a hőmérséklet értékek nem fognak változni a maihoz képest. Ez az időjárás egyébként kitart egész héten, esőre egyelőre nincs sok esély. A híreket hallották, köszönöm, hogy velem tartottak.
2: Most pedig. Még van egy óránk a mai vagányvágányból, úgyhogy még lehet hát írni. Most már akartam mondani, hogy regisztráljátok még játékunkra, de kész, befejeződött a játék, úgyhogy egyelőre ne tegyétek ezt.
1: Örvendek, hogy egy újabb órát kezdhetünk meg Horváth Gáborral, Bészabó Zsoltal és Kis Bence vagyok, jó magam. Van egy-két ötletünk, hogy miről beszéljünk, tartsatok velünk.
0: Igen, mindig vannak ötleteink, általában szakértői mellényt veszünk az utolsó órában, bár ez utóbbi időben az eléggé szétszakadt. Viszont vannak jó zenénk itt a legutolsó vagányvágány órában is, Fannal indítjuk ezt az órát, jön a Some Night.
17: Olyan sok érdekes dolog történik nap, mint nap. Beszéljünk ezekről. Ez a Rádió Gaga délutáni műsora, a Vagány Vágány.
14: Vagány Vágány.
17: Aktuális közlekedési információk, érdekességek és vidám pillanatok. Vagány Vágány. Sírre tesszük a délutánokat.

0: Jóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóó gondoltam, mert eszembe jutott, hogy otthon van egy bazi nagy zsák, teli flaksával, amit vissza kéne váltani. És úgy nézegetem, úgy minden nap rám köszön, hogy na, engem mikor viszel vissza az üzletbe, és most jutott eszembe, hogy még élesztőt sem vettem, úgyhogy van velem elég baj. Na, kérem szépen, ahhoz képest, hogy nekünk csak egy zsáknyi visszaváltandó palackunk van, van, aki ezt azért már túltolta.
1: Jó, oké, de az is kérdés, hogy ti mennyi ideig gyűjtitek a palackokat otthon, és mikor viszitek el, mert én múltkor mondtam nektek, hogy 3-4 hónapot várok, és annyi összegyűl, hogy olyan jó érzés, amikor a palackokat visszaváltom, és 2-300 lejt tudok kapni érte, hogy inkább így negyed évente szoktam elvinni visszaváltani a dolgokat.
2: Most figyelj, az a helyzet, nekem egy pupa hátamon, két dolog pupa hátamon.
0: Egy, hogy nem fér?
2: Nem, tehát ez a ragasztós kupakokkal nekem az életemet tönkretették. Tehát amióta hozzá van a kupak csatolva az üveghez, én attól idegileg ki vagyok készülve. Nem tudom, láttátok-e ezt a videót, most direkt le fogom tépni a tetejét, most, hogy lássátok. Van egy ilyen...
1: Igen?
2: Európaiak Amerikában. Nem,
0: ahol nincsen az üveg, igen.
2: De európaiak Amerikában, és akkor fogja a pasas az üvegecskét, külön kezében fogja a kis dugócskát, és hogy az üveget a szájához emeli, oda teszi a dugót.
0: Esküszöm, az európai innováció időnként azért a zsenialitásával lehengerel bennünket, mert érted, vajon hány pala... Na mindegy, hagyjunk békét, mert ettől mindig felmérgelődök ettől a témától.
1: De én nem mérgelődök fel, azt, én veletek ebben nem értek egyet.
2: Ez neked a Texas Hold'emed? Nekem is részben.
1: De nem értek veletek egyet. Sokkal kevesebb ilyen műanyag dugót látok az úton, útszélen, tisztásokon, mint addig, ameddig le lehet tekerni teljesen a dugókat.
2: Komolyan. Igen, és mióta a visszaváltást csinálják, azóta valóban kevesebb a műanyag palack, ezért örülök neki. Viszont az én életemet őszintén megbolygatta. Tehát addig mindig a műanyagba gyűjtöttük külön. Azóta meg nem gyűjtjük a műanyagba külön, mert rakjuk, mert ez egész házban mindenhol van valahol egy ilyen kis sarok, ami, ahol van 4-5 ilyen kis valamilyen üveg. Többnyire sörös üveg, hál' Istennek. Mert hogy műanyag üvegeket egyre kevesebbet veszünk.
0: Én erre azt tudom mondani, hogy a zacskós üdítőitalt várom már, tudod, emlékeztek, mint a teljes zacskó, hogy csak a sarkát úgy lecsípjük, és majd így nyomjuk a szánkba, és még habzik is.
2: Milyen egészséges lehet, azt képzeld el, mikor teleormából elhozzák ott a patkányos izébe. Az kemény. Nyaljad utána.
1: Halljátok? A lengyeleknél a pontos hét azt hogyan ejtik ki? Jéként vagy zsé?
0: Szerintem ízsének ejtik.
1: Na, mert itt van a fickó.
2: Áthúzzák. Az egy áthúzott kiém.
1: Pavel, mely hónapokon keresztül gyűjtötte a hulladékot Lengyelországban? Csehek? Nem tudok.
2: Nem, az ellet, hogyha keresztül húzzák, akkor egy kicsit lügyelőz belőle.
1: Kedves hallgatók, cseh is lengyel órát tart.
0: De olyan emberek, akik nem értenek hozzá.
2: Keresztül húzzák.
0: Na, szóval, Pavel kezdte, márciusban kezdte gyűjteni a palackokat és a dobozokat.
2: Meg a pasas,
0: figyeljek, jó,
2: hát a pasas, az rengeteg dolgot valahol egyhogy tárolni kellett március óta, igaz?
0: Igen.
2: Na. Utána nekiállt és 11 órán keresztül tömte a gépnek a száját. 11 órán keresztül. Nekem...
1: Na de álljunk meg egy pillanatra, ne haragudjatok. Álljatok meg egy pillanatra. Én, hogyha 3 havi palackot viszek vissza váltani, akkor egy órán keresztül nem tudom a palackokat pakolni, mert mindig beszarik az a gép. És mindig ki kell hívni. Most komolyan mondom.
2: Hát de biztos hát ez... állított egy alkalmazott szegény, és cserégette neki. Cserégette a gépből a pelenkát.
0: Tehát te röhögsz, de tényleg van ilyen. Tehát, hogy már minden visszavált a pontnál is.
2: Igen, igen.
0: Van, ahol igen. Van egy mókus, van, ahol az elárusító nénének kell szólni, hogy kezdj csokolom, jöjjön már közelem, a gép megint nem veszi be. Lehet Lengyelországban jól működnek ezek a dolgok.
3: Sínre tesszük a délutánokat. Vagány, vágány.

Szentmiföldön kívül már recsek, vagy csak sisterek? Akkor a Rádió Gaga Maros, Hargita és Kovászna megyei műsorai, valamint a Rádió Gaga 5 zenei csatornája akkor is elérhető a radiogaga.ro oldalon, vagy a Rádió Gaga applikációt használva. Ha neted van, a Gaga veled van.

0: Na, ami a várakozást, meg a palack visszaváltási életi, hát most nem fogom mondani a bevásárlóközpontnak a nevét, viszont háromszor mentünk be szólni a feleségemmel, hogy hát most már ide jelenne kijönni, mert az automaták nem működnek, meg vannak telve, úgyhogy ki kellene üríteni.
1: Hagyd egy szávén palack, trebuje
0: szávén bán is rossz, igen.
1: Na,
0: és mindig az volt a kifogás, de odáig jutottunk, hogy a napi üzletvezetőt kellett kihívnunk, vagy nem tudom, felelőst kellett kihívnunk ahhoz, hogy rászóljon az alkalmazottakra, hogy igen, most már végül valaki menjen oda ki az automatához és ürítse ki. Mert az volt az indok, hogy ebédszünet van, ilyen szünet van, kevesen vagyunk, blablabla.
1: Te hallod, te mi a sztármutatód? Esésben van, Gáborkám, ma most nem úgy van, hogy te megjelensz valahol, mondasz valamit Gyergyóba, mindenki
0: ott,
1: ugrik.
0: Ott rontottuk el, hogy előbb a feleségem ment
1: be. Ja, igen, igen.
0: Megérkeztem én.
1: Bemész, és megmondod, hogy jó napot kívánok. Horváth Gábor vagyunk.
2: Igen, vagy az asszony következő korizébe küldött.
0: Presszkártyámat elő kell vennem, igen.
2: Aha. Na jó, ne. Ez Gábor ezzel megküldött, köszönöm. Jó, visszatérve. Tehát tényleg volt egy fickó, aki képes volt, mondhatjuk azt, hogy éveken át, nagyon nem éveken át, tehát ez
1: nem,
2: a Pavel.
1: Fél éven keresztül gyűjtötte.
2: Az nekem éveknek tűnik.
1: Utána 11
2: órán
1: keresztül.
2: Hol a nyavajába tartotta?
1: Ez a kérdés.
0: De nem vicceljetek, mondom, hát sokszor fél évig én is gyűjtöm, hát akkor a kert van ott hátul, meg szeretem.
1: Csak akkor te mit csinálsz, hogy nem 11 órát kell pakolni, te nem mész körbe az úton, és úgy szeded össze, mert ez ment biciklivel, és gyűjtötte az útról is.
0: Jaj, azt gondoltam, hogy jaj.
1: Nem, hát annyit megiszol, veséd leszakad.
2: Vannak ezek a modern gyűjtőpontok, ugye ezek a bádogok, az egész országban olyan van, mindegy szidják a szolgáltatót miatta, országos beszerzés volt, ott kell reklamálni. Na mindegy, a lényeg az, hogy ezekből látom, hogy azért van, aki így önsegésző pénztármódra kikiszedegeti.
1: Te, én azt csinálom, hogy én elmegyek a visszaváltóhoz, általában 4-5-öt bevesz az 5-nél köhög, és ahogy köhent egyet, megnyomtam az 5 gombot, kiadta a bont, odaadtam a Leánkának az acskóba, ami maradt, azt az első embernek odaadom, mindig elveszik. Tényleg, aki jön először, visszatetszik-e váltani? Hogyne? Na tessék, váltsad. Mert hogy én ott, hogy aztán menjek, s kérjem, s jönnek, s még puffognak is, érted, hogy
0: Nem.
1: Ez így mindenkinek sokkal egyszerűbb, őszintén. Na, az, nem
0: pedig
1: mondtuk
0: tudod,
1: el.
0: Hogy mennyi pénztől esel el?
1: 1300 eurótól. Mennyit kapott Pavelke?
0: Ja?
1: Szerinted hány hallgató kérdezi, szegény már várja, hogy mennyit kaphatott a pasas, amely 11 órán keresztül rakta az üveget a visszaváltóba? Aha. 1300 eurót.
2: Hát, azt azért tegyük hozzá, hogy velünk ellentétben ő nem arra csinálta. Tudod, ez általában akkor mész visszaváltani, amikor már nagyon fizetés előtt vagy. Nem kéne már valami pénz.
0: Na. Mi nyaralás előtt ment.
2: Pedig nyaralás után indokoltak.
0: Korfu előtt.
1: Te, az 1300 euróból már tudsz venni egy használt Canon D-Leftit.
2: De nem azt csinálta. Azt csinálta, hogy támogatott iskolákat, a helyi önkéntes tűzoltókat, illetve egy nők jogait védő egyesületet. Tehát nem az volt, hogy elpalta a fickó.
0: Nem úgy sem, ügyes Pavel.
1: Szintén, Pavel, le a kalappal.
2: Én így vettem észre, akik itt az önsegélyző üzemmódra a lelkes petpalasz gyűjtővé válnak, azok, de igazatok volt egyébként. Tehát azt a dolgot egyébként élvezem benne, hogy látom, hogy a mai napig van egy-két ember, aki eldobja a sörös flaksát, tudjátok, nem mondom melyik márkát, a petpalackosat, és másnap nincs ott, mert jön valaki és felszedés visszaváltja, ezért meg hálás vagyok.
0: De amúgy. Nem tudom, láttátok ezt a dokumentumfilmet, amely bemutatja, hogy Budapesten éjszakánként a hajléktalanok, és hát kialakult most már egy ilyen palackgyűjtő maffia.
1: Igen, igen, igen. Sőt, a Sziget Fesztiválon is kemény volt.
0: Igen, igen. Beszélünk erről akkor a következőben.
3: Magánvágány.
4: Plecskálunk.
3: Informálunk.
4: Eligazítunk. Sínre tesszük a székelyföldi délutánokat.
3: Ez is a Rádió Gaga.
4: Slágerek és új zenék. Rádió Gaga. Rádió Gaga.

0: to you.
1: Egy lengyel férfi egyetlen nap alatt 11.218 italcsomagolást vitt vissza a betétdíjas automatákba, erről beszélünk, és ott hagytuk abba, hogy én láttam egy dokumentumfilmet a budapesti, hát nem tudom, palack visszaváltó maffiáról, ahol hajléktalanokat bérelnek fel, és képzeljétek el, egy személy egy éjszaka alatt több mint 75.000 forintra tud gyűjteni petpalackokat. Azt számoljátok ki, tehát egy hónap alatt mennyi petpalackot tudnak összegyűjteni és visszaváltani.
2: Miért nem maguknak gyűjtik? Mert akkor a petpalack mafia megveri, vagy ilyesmi?
1: Hát...
2: Egyébként én ezt, amikor először találkoztam ezzel a betéti díj visszaváltós rendszerrel, szerintem az életben nem fogjuk így mondani, majd rohadtul hosszú, az Berlinben volt, ahol mondták, hogy amikor, ja, tudod, ott lehet az utcán sörözni, ez így teljesen rendben van, mondták, hogy kérdeztem, hogy ezt akkor mit csinálunk az üveggel? Mondták, hogy tedd le, a junkik majd összeszedik. És tényleg az van, hogy jöttek, mit tudom én, most nem feltétlenül a junkik, de hogy olyan emberek, akik rászorultak arra, és nem volt pénzük, és összeszedték az üvegeket a szórakozó helyek környékéről, visszaváltottak és vettek maguknak, mit tudom én, kiflit vagy heroint, ez most már nem tudom megmondani.
3: Hát figyelj, hogyha itt most kihajolnánk az ablakon, most kezdenénk így potyogtatni a földre a petpalackokat, én fogadnék, hogy fél óra múlva nem lenne ott.
2: Egyértelmű. Mondjuk itt van egy zacskó hátadnál, amit már szeretnének.
3: Azt Endre.
2: A kollégák diszkréten jelezték, hogy ezt most már vissza kéne a francba váltsuk, mert hülyén néz ki tényleg a fogadóövezetünk itt ez a sok flakonnal, de értem. Tehát, hogy jó, oké. És mi volt a Szigeten, Zsolt? Mert te is mondtad,
1: igen, ezt akartam én is kérdezni, hogy a Sziget Fesztivált hoztott te fel.
3: Igen. Hát ott ugye igazából az volt, hogy versenyeztek azért, hogy ki juthat be a Szigetre vagy környékére, és éjjel gyűjteti össze a petpalackokat a hajléktalanok közül. És hát volt, aki 300.000 forintot keresett abból, csak a Szigeten összegyűjtött műanyag palackokból.
2: Azt hittem, hogy az ilyen visszaváltós poharakból, mert ott azt, nem tudom, emlékszem, hogy valamelyik évben voltam a Szigeten, és a sört azt nyilván valamilyen ahhoz képest, hogy mennyi volt, mondjuk nem értettem, hogy miért olyan drága, ha ilyen rossz, de mindegy, egy nagy műanyag, vannak ezek a repoharak, ugye az összes fesztivál most már ezeket használ, és akkor repohár visszaváltás is. Hát
3: emlékezzetek vissza,
2: vesz még egyet.
3: Nem tudom, hogy milyen gyakran jártatok rockfesztivál, metalfesztiválokra.
2: Fordult erre?
3: Na, régebb, mikor még nem volt ilyen visszaváltás, vagy nem visszaváltás, voltak fesztiválok, ahol kitalálták, hogyha visszaviszel 10 műanyag poharat, akkor kapsz egy ingyen sört.
1: Hát ez még 10. Így volt a Félszigeten is, emlékszel?
3: Még a Félszigeten
2: is. Még a Félszigeten is volt.
3: Ne, többet, valószínűleg 20-at, nem tudom, 10-20-at, na mindegy, ilyen tornyokat.
2: Valamennyire adtak egy tokányt, és igen, tudom, hogy emberek azzal...
3: Igen, tornyok így mentek végig a fesztiválon, érted? Hogy...
1: Igen.
3: És ez működik, tehát ez mindig is működött, de hát figyelj, hogyha arról beszélünk, hogy tudatos, fenntartható, környezetvédő magatartás egy vállalat, egy önkormányzat vagy egy rendezvény részéről, akkor ebben gondolkozzatok. Ennyire egyszerű ötletek kellenek. Például a másik kitalálta, hogy egy ilyen cigicsik gyűjtőt tett, az egyik kétfele osztotta, tehát két helyen lehetett bepotyogtatni a cigicsikeket. Az felírta tetejére, melyik jobb focista, balról Ronaldo, jobbról Messi, és kellett cigicsikeket dobálni bele, hogy melyik telik meg jobban. Érted? Nem volt cigicsik a rendezvényén. Ennyit kell csinálni, nem kell milliárdokat beleölni.
2: Nem, meg általában ugye az embereket motiválni kell, mondjuk nem tudom, hát a Toy Toy Budinnek a helyes használatára, azt mivel lehetne, az max sokkolóval, hogy a földre izét raksz elektródát, hogyha mellé megy, akkor megsokkolja az embert.
3: Nem, hogyha lenne egy ilyen rendszer, hogy kilépéskor egyszer csak kiválasztanak, és el kell töltened 2 órát benne.
2: Nem, lehet, hogy nem enged.
1: Vagy ki kell takarítanod, igen.
2: Uh-huh. Nem csuknád be magad mögött az ajtót, azért ezt tisztázzuk.
3: Na, a lényeg az, hogy vannak módszerek, amelyek tényleg működnek, csak lopni kell őket, még csak föl se kell találni a spanyol viaszt.
4: Laza, apkönnyű délután a Gagán.
5: A Vagány-vágány.
4: Hétköznap délutánonként. Rádió Gaga. Rádió Gaga.
5: Slágerek és új zenék.

0: Reklám.
1: Érzelem, értelem, érintés, érzékelés, érdem.
0: Érdekes, hogy a mindennapokban igazán fontos dolgaink az érrel kezdődnek. Ez nálunk is így van, a Sepsiszentgyörgyi Endokordisz Klinikánál, ahol a legfejlettebb eszközök segítségével segítünk a vénás betegségeken, non-invazív beavatkozással, helyi utánkövetéssel.
2: Saját érdekedben ne halogasd a viszérbetegséget. Érdemes az Endokordiszhoz és dr. Baki Jákó Lászlóhoz fordulnod. Endokordisz. Szívügyünk az egészséged.
3: Nyikorog. Melegszik. Szenved az autód.
0: Ne hagyd, hogy a kenésen múljon a teljesítmény.
3: Választ a Metalups prémium kenőanyagait és adalékait, hogy járműveid hosszabb élettartammal, megbízható működéssel hálálják meg a gondoskodást.
0: Metalups. A jó választás.
4: Van egy hely, ahol a természet gyógyít. A sós víz ellazítja a testet, a csend pedig megnyugtatja a lelket. Az Enszána Szováta Spa és Wellness szállodáiban a pihenés valódi feltöltődéssé válik. Gyógyító sós víz, kényeztető kezelések, harmónia kívül és belül. Enszána Szováta, a jólét természetes forrása. Tudj meg többet az enszanahotels.com oldalon.
5: Mitől jó egy terv? Attól, hogy arról szól, akinek készül. Bodor Architecture. A részletekben rejlő minőség titka. Bodor.ro.
6: Társadalmi célú hirdetés. Az autizmus korai felismerése növeli a gyógyulás esélyeit az első 3 évben. Konzultálj házi orvosoddal az autizmus szűréséről.
7: Társadalmi célú hirdetést hallottál.
0: A reklám után
8: ismét slágerek,

0: magaddal bárhová.
1: Rádiógaga.ro.
0: Rádiógaga.ro.
1: Folyamatosan visülő hírtartalom.
0: Podcastek és online hallgatás. Slágerek és új zenék.
1: Slágerek és új zenék. Rádiógaga, életünk része.
0: A világon bárhol.

0: jó van, palack visszaváltás. Mi van azokkal a cégekkel, akik vagy direkt olyan palackokat gyártanak, amelyek nem visszaválthatók, és mi van azokkal a cégekkel, akiknek a palackjai nem visszaválthatók, és mi van a külföldi palackokkal? Én ezt nem értettem, hogy miért nem lehet egy európai rendszert kialakítani, hogyha én elmegyek és veszek egy német sört vagy 20-at, akkor miért nem tudom itt visszaváltani a palackját?
1: Tehát arra fele hajlanál te is, hogyha Európai Unión belül állítják ki azokat a palackokat, vagy hozzák létre a palackokat, akkor bármelyik tagállamban lehessen visszaváltani. Ez ott,
0: igen.
1: Habár én láttam olyan termékeket, amiket például Magyarországról hoznak be, és azon nincs az a visszaváltó
0: nincs,
1: kód.
0: Nincs. Vagy, de németen.
1: De várjál, mert most azt vettem észre, hogy Romániában rátesznek egy ilyen matricát, amivel vissza tudod váltani.
0: Na hát azért még a jobbik eset, de én a legtöbbször nem. Én nagyon sokszor például sört vásárolok, akkor német csöröket szoktam vásárolni, de ugye azokat nem lehet visszaváltani. Na de, a másik oldal, hogy azok, akik mondjuk hazai gyártók, de valamiért, nem tudom miért, nem vesznek részt ebben a visszaváltós ízében, az üvegüket nem lehet, van egy pont egy sörmárka, aminek az üvegeit nem lehet visszaváltani, na és akkor jön a kavarodás, az üzletes néni, bemegyek, mondom, kérek szépen három üveg, mit tudom én, milyen sört, most nem akarom rádióban mondani, kérdez, hogy üveg van, mondtam, nincs, akkor nem adhatok. És azért nálam lefagyott az XP, azt sem tudtam, mit mondjak, mondom, hogy érti, hogy nem adhat. Tehát az egy dolog, hogy van üzlet, ahol összekeverik, hogy tehát abban az esetben, hogy te pénzt kérsz vissza az üvegért, akkor igen, fel kell mutatnod a bizonylatot, hogy ott vásároltad.
2: Igen, ki tudod fizetni valahogy. Tehát ha nincsen
1: az üveget, nem tudom megvásárolni.
0: Mondom a keveredéseket. Tehát volt már olyan, hogy kérték a bizonylatot, hogy sörért, tehát sörös üveget vigyek oda sörért, és ne fizessem ki megint. Mondtam, hogy azért nem kell bizonylat. Bizonylatot csak akkor kérhet üzlet, hogyha te pénzt kéred vissza. Tehát az üvegnek az értékét, de amennyiben sörért cseréled be, nem kell bizonylatot felmutatnod. Na és akkor jött, mondom, mindennek a non plus ultrája, amikor a néni kétségbe esettem, mondta, hogy ő nem tud nekem sört eladni, mert nincs nálam üveg. Aztán hiába mondtam neki a vonatkozó törvényeket az országban, mert ő egyszerűen neki azt mondta a főnök, hogy nem, de valószínűleg nem ezt mondta, csak hát gondolhatjátok, hogy észben tartani a 60 féle. Na, miért nem lehet ezt egységesíteni, azt akartam kérdezni.
2: Hadd mondjam már el, hogy van ilyen, konkrétan mindegy Magyarország üdítő márka, amelyiknek rajta van a magyar visszaváltható is, és a román visszaváltható is a dobozára. Rá van gyárilag nyomtatva, tudják, hogy Romániában is forgalmazzák.
1: De én nem értem teljesen tisztán, azért is teszem neked fel Zsolt a kérdést. Tehát a néni egy olyan sör, mármint olyan márkájú sör palaszját, vagyis üvegét kérte, amilyen te szeretél volna vásárolni, mert másképp nem.
0: Igen.
1: Aha.

0: eljutottunk oda, hogy Zsolt mondta a sörök márkáját, ott már lefagyott az agyam. Valami nem jó. Na tényleg hagyjátok már szegény embert, vegyen magának sört.
1: Igen, igen, igen.
2: A legnagyobb problémánk az életben.
3: Zsolt el van sápadva, nem tud sört
1: vásárolni. Nem rosszul esett, tényleg péntek este volt, mentünk a barátainkhoz, és ez pont ott volt mellettük, tudod, ez a kis bolt.
3: Aha, igen, igen.
1: És akkor még ezért ott tudnám, minden, adjál,
3: minden. Rosszul esett.
1: Köszönjük a figyelmet, köszönjük a figyelmet.
3: Jó, holnap jövünk délután 3 órától, addig is maradjatok rádiógak a közelben. Sziasztok, szép estét.
4: Reklám.
5: Jaj, csak bár le azt a legyet. Na meg ott egy szúnyog is. És mi ez a szimcogás a kamrában?
6: Amikor már az egerek is a spájzban vannak, ne késlek egy. Hívd a 0754 991 407-es telefonszámot, és küldjük a felmentő sereget. A Dezinpro Plus megszabadít a zavaró rovaroktól és a kellemetlen rágcsálóktól. A legkorszerűbb gépekkel vállalunk teljes körű fertőtlenítést magánlakásokban, cégeknél vagy közintézményeknél, de minket hív kéményseprésez is. Dezinpro Plus. Nincs többet kártevő. www.dezinpro.ro.
7: Drágám, szerinted mennyi idő alatt rakom le ezt a térkövet?
8: Ha a polcra gondolok, amit háromszor raktál fel, inkább hívjuk a profikat.
6: Ne szenvedj otthon. A Hadnagy Viakolor mindent megold. Felmérünk, tervezünk, kivitelezést szervezünk. Látogass el Székely udvarhelyen a Betlenfalvi útra, a régió legnagyobb térkő bemutató kertjébe. Minőség, megbízhatóság, stílus. Hadnagy Viakolor. Hívj minket a 0745 098 641-es telefonszámon, vagy keresd fel a pavazsilé.ro honlapunkat.
8: Most már csak a füvet kell levágni, drágám.
7: Hallottátok, a Hadnagy Viakolor műfüvet is árul.
9: Roncsprogram az Arinovis Motorsnál. Akár 15 000 lejes támogatás, kedvező finanszírozás és új autó. Most mindez egy helyen. Válassz a Suzuki modellek, a Geely Star Rejemái vagy a Geely EX5 közül. Arinovis Motors, Sepsiszentgyörgyön. Roncsprogram. Most érdemes lépni.
10: Függönyök, sötétítők, római rulók, pliszék, méretre szabva egyenesen a gyártótól. Brettoni. 0722 130 130. Mérni, szerelni, házhoz megyünk, bárhol a megyében.
11: Létsz, deszka, gerenda, Benevúd a legenda.
12: Minőségi fűrészárú, gyors kiszolgálás és házhoz szállítás.
11: Építkezel, felújítasz, hívd a Benevúdot a 0746 512 612.
12: Megtalálsz minket Facebookon is.
13: Most pedig. Íme egy újabb zenésóra 12 frekvencián.
14: Slágerek és új zenék.
13: Ez a Rádió Gaga.

Szélföldön 12 frekvencián, Kolozsváron, New Yorkban, Szentpéterváron, Budapesten, vagy a Földgolyón bárhol megtalálsz minket. A megoldás rádiógaga.ro vagy Rádió Gaga applikáció, mert ha neted van, a Gaga veled van.

0: első kézből a helyi hírekről.
1: És hallgass online.
0: Slágerek és új zenék.
1: Slágerek és új zenék. Rádió Gaga. A világon bárhol.

0: Most pedig. Íme egy újabb zenés óra 12 frekvencián.
1: Slágerek és új zenék.
0: Ez a Rádió Gaga.

már veled, hogy bárhová tekertél a gagát keresve, de sehol nem találtad? Tuti javaslatunk van! Töltsd le a telódra a Rádió Gaga applikációt, és használd! A világhálón szintén elérsz minket. www.radiogaga.ro. Ha neked van, a Gaga

0: Íme egy újabb zenésóra 12 frekvencián.
1: Slágerek és új zenék.
0: Ez a Rádió Gaga.

amikor Székelyföldön közlekedsz, vagy éppen máshol tartózkodsz, és nem fogható a Rádió Gaga műsora, akkor se nélkülöz minket. A telódon is hallgathatsz minket a rádiogaga.ro oldalon, vagy a Gaga applikációt használva. Ha neted van, a Gaga veled van.

applikáció a telefonodon. Mindössze ennyi kell ahhoz, hogy ne maradj le szélese világban sem a Gaga egésznapos műsorairól, sem öt zenei csatornán kínálatáról. Vigyél magaddal minket mindenhová. Ha neked van, a Gaga veled van.

0: Vidd magaddal bárhová.
1: Rádiógaga.ro.
0: Rádiógaga.ro.
1: Folyamatosan frissülő hírtartalom.
0: Podcastek és online hallgatás. Slágerek és új zenék.
1: Slágerek és új zenék. Rádiógaga. Életünk része.
0: A világon bárhol.

0: zenés óra 12 frekvencián.
1: Slágerek és új zenék.
0: Ez a Rádió Gaga.

kocsiban ülve a világon bárhol elérhetőek vagyunk. Töltsd le a Rádió Gaga applikációt, vagy kattanj a radiogaga.ro oldalra, és hallgass minket, mert ha neted van, a Gaga veled van. Slágerek és új zenék. Rádió Gaga.

0: értesű első kézből a helyi hírekről.
1: És hallgass online.
0: Slágerek és új zenék.
1: Slágerek és új zenék. Rádió Gaga. A világon bárhol.

0: pedig. Most pedig. Íme egy újabb zenésóra 12 frekvencián.
1: Slágerek és új zenék.
0: Ez a Rádió Gaga.

szakad, akkor a Rádió Gaga műsora nem szakad. Csak néha. A kezedben és a zsebedben a megoldás. Kattanj a rádiógaga.ro oldalra, vagy töltsd le a Rádió Gaga applikációt a mobilodra. És élvezd műsorainkat a világon mindenhol. De öt zenei csatornánk bármelyikét is választhatod. Ha neted van, a Gaga veled van.

0: Íme egy újabb zenésóra 12 frekvencián.
1: Slágerek és új zenék.
0: Ez a Rádió Gaga.

A te kezedben van. Keresd minket a rádiogaga.ro oldalon, vagy használd a Rádiógaga applikációt a mobilodon. Élvezd és szólj hozzá műsorainkhoz, vagy válasz 5 zenei csatornán közül. Ha neted van, a Gaga veled van.

0: magaddal bárhová.
1: Rádiógaga.ro.
0: Rádiógaga.ro.
1: Folyamatosan visszülő hírtartalom.
0: Podcastek és online hallgatás. Slágerek és új zenék.
1: Slágerek és új zenék. Rádiógaga, életünk része.
0: A világon bárhol.

0: pedig. Most pedig. Íme egy újabb zenésóra 12 frekvencián.
1: Slágerek és új zenék.
0: Ez a Rádió Gaga.

tényleg a barátod. Töltsd le a Rádió Gaga applikációt a telefonodra, vagy kattanj rá a rádiógaga.ro oldalra. Hallgasd műsorainkat, vagy élvezd ízlésednek megfelelően 5 zenei csatornánk. A Disco Classic, a Dance, a 100% magyar, a Gold és a Rock kínálatát. Ha neted van, a Gaga veled van.

0: Íme egy újabb zenésóra 12 frekvencián.
1: Slágerek és új zenék.
0: Ez a Rádió Gaga.